0: másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
1: Aki ihletből van

Ez a dal Ellute története. Egy emberi, aki arra született, hogy vadásszanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.

úton, s nézünk ostobán. És te, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett, hova tűnt?

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, 3 perccel vagyunk 5:30 után, ez itt a Uravidéki Magyar Rádió. Immáron a Lendvai stúdióból köszöntjük Önöket május 19-én, kedden, és csoda reggelünk van, kellemes 10 fokkal, gyönyörű napfelkeltével, bár alapvetően, amit most az ablakból látok, a felhőség, és a kettőnek a kontrasztja csoda reggelt varázsolt most tényleg, úgyhogy érdemes, ezért érdemes a hajnali órákban ébredni, hogy ezt a látványt megkapjuk. Egyébként a napkelte bizonyítottan egyébként javítja a hangulatot, és szabályozza a biológiai óránkat is, és hogyha ebben a gyönyörű látványban van részünk, akkor már jól indulhat a nap. Hát én egy pillanatra meg is álltam az autóval, hogy megnézem szemmel is, ne csak a visszapillantóból lássam a napfelkeltét, mivel felhős az ég, ezért a felhőket festi meg a felkelő nap, és hát gyakorlatilag vászonra való a mai reggel. Úgyhogy így indulunk neki mi is ennek a kednek, remélem, hogy Önök is egy pihentető álomból ébrednek. Nagyon jó volt látni idefelé, hogy mennyien kerékpároznak már hajnalban. Nagyon sokan a reggeli sétájukat viszik végig, közben egy kis fülhallgató a fülben, és hát mozgalmasan és ezek szerint nagyon sokaknak aktívan tud indulni a nap, utána akár a napi teendő is jóval könnyedebben tud megvalósulni, meg talán egy kicsit vidámabban is. Ennek reményében várjuk Önöket a mai reggelen, illetve délelőttön. A hangtechnikus kolléga Király Tomi, a zenéket Horváth Robi válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnés Tündét hallják. Legyen szép napjuk, szép reggelük, jó ébredést mindenkinek. Szekeres Adriennel jövünk, de lesz Bob Marley, Magna Cum Laude, Kökény Attiláék is énekelni fognak. Közben pedig, ha már a naptára nézek, akkor ma ugye május 19-e van, ivónapja, úgyhogy hamarosan az ünneplőket is köszöntjük.

Nézzük, hogy mit mutat az országos helyzetkép. Hát elég változatos. Van, ahol napsütéssel, derült éggel indul, van, ahol a felhők vannak túlsúlyban. Idefelé még helyenként így pötyörgött az eső is. Egy-két csepp eső megjelent a szélvédőben. És aztán mellette ott volt a felkelő nap is, úgyhogy itt Muravidéken változóan felhős az ég jelenleg. Lendván 10 fokot mutatnak a hőmérők a közeli Muraszombatban, ahol szintén jobbára felhős az ég, 11 fok van. Nova Mesto derült idő 7 fok, Postojnán részben felhős az ég volt 3 fokkal, Szlovengrádec felhős 8 fok, a fővárosban Ljubljanában ködös a reggel, szintén 8 fokkal, Liszcán, Portorosban derült az idő, 10 fokot mérnek, Maribor felhős 11 fok, Novagorica derült 9 fok, Celjében gyengén felhős az ég 7 fokkal, és a Triglávon is gyengén felhős az ég volt, ma reggel -2 fok van.

Ugye milyen jó kis dal ez, és benne van minden, ami egy hétköznapi reggelhez kell. Egy lendületes, pozitív hangvételű dalocska Szekeres Adriántől még 2007-ből, és hogyha jól figyeltek a szövegre, akkor ennek tényleg volt egy üzenete erre a mai napra is, hogy egy kulcsmondat, hogy ez a nap az enyém, és hogyha így gondoljuk, akkor talán ki tudjuk hozni belőle a legeslegtöbbet. Vegyük észre tényleg a körülöttünk lévő apró és szép dolgokat, akár a beszűrődő reggeli fényt, vagy ezt a gyönyörű napfelkeltét. És nyilván itt vagyunk mi is, hasonlóan jó kis zenékkel, most 5 óra 43 perc van, Magna Cum Laude érkezik, és hamarosan Kökény Attiláék. Jó ébredezést, és szép reggelt mindenkinek!

0: Elégszer.
1: És talán sokan várják már a reggeli köszöntőt is. Ma Ivó és Milán napja van, május 19-én. Az Ivó név germán, illetve szláv eredetű név, jelentése tiszafa, még a Milán egyértelműen szláv eredetre vezethető vissza, jelentése kedves. De ott van a naptárban még az Emiliana név is, úgyhogy akik ma ünnepelnek, legyen az egy névnap, születésnap vagy házasság évforduló, kívánom, hogy teljen csodásan a mai napjuk is, sok-sok köszöntéssel, Isten éltesse az ünneplőket, névnaposok, születésnaposok, házasság, évfordulósok, minden jót!

5 óra 54 perc van, Tóth Andi után jön még Keresztes Ildikó, aztán hamarosan 6 órakor már lesznek friss információk, és az is kiderül, hogy milyen időjárást kapunk mára, és mit hoz a folytatás. Azt elárulhatom, hogy szép lassan tipegve beérkezik a nyárias idő, hétvégén akár 28 fok is lehet, de hogy addig hogyan alakulnak a napok, pár perc is kiderül, tartsanak velünk. A friss információkban az időjárás mellett lesz orvos, meteorológia és közlekedési hírek is.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Újvidéki Magyar Rádióban, amit időjárással indítunk. És bizony azzal, hogy növekszik a páratartalom, ez a melegedésnek a következménye, de alapvetően melegedő időre készülhetünk ezen a héten. A felhősebb részeken és a délelőtti órákban már szakadozik a felhőzet, de napközben is többször tapasztaljuk majd a sok napsütés mellett az időnként megjelenő gomoly és fátyol felhőket. Alapvetően száraz időre számíthatunk, csak elvétve lehet egy-két futó kisebb zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma már 19 és 23 fok között várható. Egyébként nedves légtömegek töltik fel térségünket, de ennek következtében is a következő napokban is alapvetően a napsütés lesz az uralkodó. Szerdán többnyire napos idő várható, fátyol és gömoly felhők mellett helyenként kialakulhatnak kisebb záporok, akár zivatarok is, főleg a délutáni, kora esti órákban. Megélénkül a szél, szerdán hajnalban 5-12, délután 21-25 fok valószínű. Csütörtökön gomoly és fátyol felhők mellett általában sokat fog sütni a nap, de lesznek gomoly felhős időszakok is, és azokból helyi kisebb záporok előfordulhatnak csütörtökön is. Marad az élénk szél, hajnalban 6-14 fok közé csökken a hőmérséklet, még csütörtökön kora délután 22-26 fok közé emelkedik majd. Pénteken is megjelennek a gomoly és fátyol felhők a sok napsütés mellett, mert hogy döntően napos időre számíthatunk pénteken is, elvétve helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet a hajnali 7-15 fok után délután 22-26 fok közé emelkedik majd. A hétvégén kifejezetten melegre számíthatunk, szombaton sok napsütésre van kilátás most, gomoly és fátyol felhőkkel, és ezekből elvétve záporok, zivatarok kipattanhatnak a hétvégén is. Szombaton 7-15 hajnalban, délután 22-27 fok várható. Vasárnap még melegebbet kapunk, jó részt sok napsütéssel, időnként erőteljesebbé váló gomoly felhőképződéssel, és ha megnövekszik a gomoly felhőzet intenzívebben, akkor helyi záporok, zivatarok várhatók az ország egyes részein. Élénk lesz a szél, vasárnap hajnalban 8-15 fokot mérhetünk majd, még pünkösd vasárnap délután 23-28 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn is melegre számíthatunk, de már több felhővel, marad még a 23-28 fok, és átmenetileg jövő hét kedd kicsit csapadékosabb időt hoz, de hőmérsékletben alig lesz változás, 1-2 fokkal esik vissza a hőmérséklet a csapadék következtében, de aztán a jövő hét második felében is napsütéssel folytatjuk, és már nyárias meleggel, hiszen a mostani prognózis szerint jövő hét pénteken akár a 30 fokot is súrolhatja majd a hőmérő higanyszála, utána viszont egy drasztikus változást mutat most a jelenlegi műhold térkép, ami azt jelenti, hogy pont a hónap végére egy erőteljesebb hideg front ér el bennünket, napközben 20 fok sem lesz majd a mostani előrejelzések szerint, de ez még nyilván változhat. Ami biztos, hogy ma sok napsütéssel számolhatunk időnként megnövekvő felhőzettel, de alapvetően azért a napsütés lesz a főszereplő, és nézzük, hogy a páratartalom, a növekvő páratartalom és a melegedés milyen következményeket hoz. Aki időjárás érzékeny, főleg a változásokat nehezen viseli, az számítson arra, hogy ez a mostani időjárás erősen megterheli a keringési és légző rendszerünket, és folyamatos terhelést kapunk a következő napokban is. Egyébként a magas légrétegekben magas nedvességtartalmú levegő tölti ki ezt a térséget, és közben a melegedési folyamat is zajlik, és ez komoly meteogyógyászati következményeket hoz magával. Nem csak a frontérzékenyeknél, hanem mindenki másnál is érezhető lesz, például a magas páratartalomban megnehezül a légzés, fokozott terhelést ró a keringési rendszerre, nehéz légzés, szívelégtelenség, gyakori rosszul létek jelentkezhetnek, több lesz a fejfájás is, az olmos fáradtság, figyelmetlenség, ezt többen fogják tapasztalni, úgyhogy mindenki vigyázzon magára ma, érdemes több folyadékot fogyasztani, és amikor lehetőség adódik, akkor pihenni. Javulnak a kültéri programok feltételei, tehát napsütés várható, zavaró tényező talán csak az erősödő szél lehet. Az UV-sugárzás indexe eléri ma is a 6-os értéket, tehát szükséges feltétlenül a szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
2: Most kora reggel még lehet számítani helyenként hajnali párára, ködre, de ezek feloszlása után ideálisak lesznek a közlekedési feltételek. Ettől függetlenül is azért vezessenek körültekintően és óvatosan. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de a Trafipax ma is természetesen méri a gyorshajtókat egész nap Muraszombat körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra, 6 perc van, Bruce Springsteen érkezik, és hamarosan a Well Hello, és természetesen lapszemle is érkezik. Megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit, fél hétkor pedig reggeli terepjáróval jövünk.

6 óra 13 perc van, nézzük, hogy mennyire volt mozgalmas az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Hát az elmúlt egy napban 4 anyagi kárral végződő közlekedési balesetnél helyszíneltek a rendőrök. Volt 7 bűncselekmény, illetve 2 közrendsértés, emellett 4 vadgázolás is. A nyomozók lopással, csalással, egy nyaralóba való betöréssel foglalkoztak, ezen kívül volt bankkártyával való visszaélés és idegen tulajdonban okozott kár. Szintén a nyomozók jegyzőkönyvébe kerültek ezek, és természetesen itt van a radar, ha valaki nem hallotta volna, ma Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat.

Csak dalban hoztuk a keserű mézet, és természetesen remélem a karamellt szeretik. Dalban majd ő érkezik hamarosan a csillagommal, Pajabával közösen. Előtte nézzük, hogy a Zalai Hírlap mai számában mi mindenről olvashatnak. A kellemes tavaszi időjárás a horgászokat is a környékbeli tavak partjára vonza. Szabályos lefoglalni a horgászhelyeket? Erre a kérdésre a választ Nagy Kanizsán, a csónakázó tó halgazdálkodója, a Magyarországos Horgász Szövetség halgazdálkodási koordinátora Szépligeti Ferenc adta meg, és emellett arról is olvashatnak, hogy milyen szabályokat kell betartani egyes horgászhelyeken. További részletek a lap mai számában, ahol beszámolnak arról, hogy múlt héten a májusi zalaegerszegi közgyűlés döntései kapcsán egy sajtótájékoztatót tartott Balaid Zoltán polgármester, ahol a rendőrségi beszámolót is ismertette, tehát a város közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről volt szó. Zalaegerszegen egyelőre a legbiztonságosabb minden, és Zalaegerszeg a legbiztonságosabb város, ám vannak riasztó jelek, területek, ahol nem pihennek a bűnözők. További részleteket találnak a Zalai Hírlap friss mai számában, ahol beszámolnak arról is, hogy tovább vizsgálják a nyugat-dunántúli országrészben több helyen is felmerült azbeszt szennyezés nagykanizsai jelenlétét, például arra vonatkozóan is, hogy a város területére a már ismert helyszínen túl került még az egészségkárosító anyagból. És egy örvendetes hír, a Mura keresztúr körlet 2025-ben az év kerékpár útja Magyarországon. Az idén nyáron pedig úgy tűnik országos figyelmet kap az útvonal, de erről Polgár Róbert, a település vezető beszélt a Zalai Hírlap munkatársának. Részletek a mai számban. Jó olvasást!

0: Ez volt a Csillagom című dal Karameltől és Paja Beától. 6 óra 23 perc van. Jó reggelt a most ébredezőknek. Egy csodanapunk van, május 19-e, ami egyébként sok országban férfi nap, ma van a források napja, és ennek az évnek a 139. napja, Ivo és Milán névnap, rengeteg minden kötődik egyébként ehhez a naphoz, bár nemzetközi férfi nap egyébként november 19-ére esik, de nagyon sok helyütt tartanak Ivó napján férfi napot, pont a név miatt. Források napja, ez kifejezetten magyar kezdeményezés, 2013-ban indult, amely a tiszta vízű források védelmére és a környezet tudatosságra hívja fel a figyelmet. És a madarak fák napjának történelmi alapja is május 19-éhez köthető, bár hivatalosan egyébként ma már május 10-ére esik, de 1902-ben ezen a napon, május 19-én írták alá Párizsban a hasznos madarak védelméről szóló európai egyezményt, ami az ünnep alapját adta. Nagyon sok minden kötődik még, izgalmas hagyományok, kulturális érdekességek ehhez a dátumhoz. Ha már említettem Ivót, a mai névnapot, akkor Szent Ivó és a jogászok ünnepe is május 19-én van. Ugye ő brötányi Szent Ivó, aki a szegények ügyvédje. Az ő emléknapja a mai, a középkor óta a jogászok, az ügyvédek és a joghallgatók védőszentje. Az egyetemi jogász cégek és diákok ezen a napon hatalmas ünnepségeket, fáklyás felvonulásokat tartottak egykoron, mivel az Ivó név hangzásában összekapcsolódott a borozással és a mulatozással a 18. században, a diákok körében tehát ez hagyomány volt, a Szent Ivó napi bordalok és a kocsmázások. De a tavaszünnep lezárása is május 19-éhez köthető, a népi kalendáriumban ez az időszak a májusfa állítás utóéletéhez és a pünkösdi készülődéshez kapcsolódik. Nagyon sok vidéken, ugye a hónap elején állított május, fákat pünköstkor táncolták ki, vagy döntötték ki nagy mulatozások keretében. Hát rengeteg egyéb érdekesség, történelmi esemény kapcsolódik még ehhez a dátumhoz, úgyhogy belelapozunk majd a következő órában a napi kalendáriumba is, de most érkezik Les Warren, aztán hamarosan jövünk a reggeli terepjáróval.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Horizont.
1: Rajzok és szobrok a címe Király Ferenc Munkácsi díjas szobrász tárlatának, amivel a lendvai alkotó 90 évét ünnepli a Galéria Múzeum. A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásának ez lesz a témája. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, jó reggelt kívánok! A Kedreggeli hírmagazin jelentkezik egy témával. A Múzeumok Világnapja alkalmából a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község szervezésében tegnap délelőtt ünnepélyesen megnyitották az állandó méhészeti kiállítást és az oktató kaptárt a Lendvai Vár alsó udvarán. Szabó Szuzi kísérte az eseményt.
2: Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója köszöntő beszédében kiemelte, hogy a projektben vállalt feladataik közé tartozott a Muravidék és Muraköz fenntartható méhészetét bemutató állandó kiállítás létrehozása, valamint egy oktatókaptár kialakítása, amely az ismeretterjesztést, a tudás átadást és a generációk összekapcsolódását szolgálja a jövőben. A fenntartható méhészet a Muravidéken és a Muraközben című állandó kiállítás szerzői dr. Kepjéné Bihar Mária és dr. Lendvai Kepe Zoltán. A Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával a kivitelezők nagy szakértelemmel kiváló munkát végeztek, tette hozzá az igazgató. Stefán Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Biaver projekt keretében éltek a lehetőséggel, és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít. Magyar János Lendva község polgármestere kiemelte, hogy a rendezvény a természet megőrzésére, a kulturális örökség ápolására, valamint a fenntartható fejlődés fontosságára hívja fel a figyelmet. A rendezvényen a fenntartható méhészet fel a figyelmet. A rendezvényen a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Muraköz

0: megértenék.
1: Szakács Gergőjék zenéltek, ez volt a Follow the Flow és a Gavallér. Hát jó egy ilyen dalra ébredni, talán megadja a lendületet ennek a keddi napnak. De egyébként jó korán kelni, a nappal felkelni, mert szokták mondani, hogy bepörgeti az energiákat. Bizony, a napkelte bizonyítottan javítja a hangulatot és szabályozza ugye rendkívüli módon a biológiai óránkat, ráadásul a kora reggeli fény meg a látvány azért pozitív folyamatokat indít el a szervezetünkben, hiszen több szerotonin termelődik, jobb lesz a közérzetünk, már a boldogság is előbb jelentkezik ennek következtében. Egyébként a korai napfény beindítja azt a fajta ritmust, ami például majd este eredményezi azt, hogy jobb legyen az elalvás, a megfelelő időben tudjunk elaludni. A napfelkelte látványa egyébként is egyfajta nyugalmat vált ki, ami mérsékli azt a fajta feszültséget, ami például reggel ébredéskor azonnal odalöki az embert a falhoz, hogy mennyi teendő van az adott napon. De hogyha van egy olyan tényező, amihez vissza tudja lassítani, akkor az már alapvetően jó dolog. Nagyon fontos, hogy legyen egy reggeli rutin, amihez tudunk igazodni, mert az kiegyensúlyozottabbá teszi az egész napot, meg az energiáinkat is. Nagyon fontos, hogy az ébresztést ne halogassuk, mert az

megzavarja az alvási ritmust, és fáradtabbá tesz bennünket. Nekem is ez az egyik rossz szokásom, hogy szundi üzemmódban vagyok reggel, úgyhogy egyszer-kétszer lenyomom, és aztán ez a 2-3 perc, amit pluszban még lehet pihenni, azt gondolom, hogy segít, de nem. Aztán fontos az is, hogy amikor felébredtünk, akkor azonnal menjünk ki a szabadba, napkelte környékén. A fénybefogadás ugyanis nagyon fontos, az energiát ad. Aztán érdemes egy jó nagy pohár vízzel rögtön felkelés után indítani a napot, hiszen az éjszakai folyadék hiányt pótolni kell. Érdemes elhalasztani a kora reggeli telefonnyomkodást, az e-mailek olvasását legalább az ébredés után 30 percig, és nagyon fontos, hogy érdemes megtervezni az adott napot, és mindezek előtt még a legfontosabb, hogy tápláló reggelit érdemes nyugodt körülmények között elfogyasztani. Ez hozza majd a stabil vércukorszintet, meg azt, hogy ha időben ébredtünk reggel, és mindent nyugodtan tervezünk, és nyugodtan tesszük meg, akkor az egész napunk is ugyanebben a ritmusban fog majd zajlani. Úgyhogy ezt kívánom önöknek, hogy legyen egy nyugodt és produktív napjuk. Most 9 perccel vagyunk, 6:30 után Geszti Péterik jönnek.

reggelt innen a Lendvai stúdióból is. Ma május 19-én kedden hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót, és mindjárt Gáspár Laci érkezik, de lesz halott pénz, meg Rúzsa Magdi is, pontban 7 órakor friss hírek. És ha már a reggeli rutint néztük, meg a korai ébredésnek az előnyét, hát rengeteg előnnyel jár egyébként, hogyha hajnalban ébredünk, egyrészt sokkal több feladatot tudunk megoldani, és biztos vagyok benne, hogy ennek a májusi vagy nyári napfelkeltéknek sokkal nagyobb az ereje, mint mondjuk az őszi-téli időszakban, és valóban még a levegő is frissebb. Bizony nehéz nagyon korán ébredni, de ez is megszokás kérdése. Egy viszont fontos lenne, és a szakemberek is azt mondják, hogy a kávét viszont érdemes késleltetni, hogyha valaki kora reggel ébred, mert hogyha várunk 90 percet a kávéval, az ébredés után, akkor elkerülhetjük például a délutáni hirtelen fáradtság hullámot, mert bizony a fáradtság hormon természetes lebomlása miatt keletkezik egy adenozin nevű fáradtság hormon, és hogyha a kávét nem rögtön ébredés után isszuk meg, hanem betartjuk ezt a szabályt, hogy az ébredés után 90 percet várunk, és akkor sokkal dinamikusabb lesz a mai nap is, talán, hogyha így próbálják végigvinni, és mondjuk nem biztos, hogy jó dolog napközben 5-6 kávét elfogyasztani, akár egy is elegendő, hogyha megfelelő időben isszuk meg, és azt is nyugodt körülmények között. Nyilván mindenkinek más a reggeli rutinja vagy a szokása, mindenkinek megvan, hogy mikor ébred, mikor kell, és ez így van jól, egy a lényeg, hogy ezt minden egyes nap kellene tartani. Hát mi nagyon korán ébredtünk ma reggel is, úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy így 7 óra felé már szinte fárad az ember, de nem így van, hiszen minket is ugyanúgy lelkesít a sok jó zene. Gáspár Lacival jövünk, ő pedig arról énekel, hogy zene nélkül mit érek én.

0: A reggel ébredéshez nem csak jó zene kell, hanem egy kiadós, igencsak finom reggeli is, és hogyha valaki hajnalban ébred, akkor egy meleg reggeli nem csak energiát ad, hanem felmelegíti a testet és serkenti az emésztést is, ami egyébként a kora reggeli órákban nagyon fontos lenne. Úgyhogy ha reggeliznek, akkor például tökéletes választás lehet a zöldséges sajtos rántotta, omlett sokan szeretik, klasszikus meleg reggeli, ami minimális szénhidrátot, de maximális fehérjét tartalmaz, és a zöldségekben ugye antioxidánsok vannak, a tojás támogatja a hajnali agyműködést, meg a koncentrációt, gyorsan elkészíthető, de a lényeg, hogy amilyen gyorsan elkészül, nem olyan gyorsan kell elfogyasztani, hanem időt kell szánni a nyugodt reggelire is. Na, ehhez adunk mi most egy halott pénzdalt, Agewit-tel és Kővárival, Élnünk kellett volna.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

A halott pénztől most kaptunk egy jó kis érzelmi ébresztőt is, mert hogyha jól figyeltek a dal szövegére, akkor elég egyértelmű volt az üzenet, hogy az időnk ugye véges, ezért mindig a jelent kell értékelni, mielőtt az túl késő lesz, úgyhogy legyen ez egy ilyen napindító ebből a kis dalocskából. Rózsa Magdi jön a Mona Lisával, aztán hamarosan 7 órakor már friss hírekkel jelentkezünk, a reggeli hírszerkesztő Szabó Rudolf.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Az SZDSZ pártanácsa jóváhagyta a koalíciós szerződés tartalmi részét, közölte az SZDSZ elnöke Janez Jánosa, aki várhatóan kormányfőjelölt lesz. Bejelentette, a jelölést kedden nyújtják be. Egyúttal hangsúlyozta, nyitottak a szélesebb körű együttműködésre. Azt is kijelentette, kormányalakítás esetén az ellenzéki pártoknak fejlesztési partnerségi megállapodást ajánlanának. A koalíciós szerződést várhatóan a hét végig aláírják, miután az SLS és a Fókusz szervei hétfőn egyaránt jóváhagyták a dokumentumot. Az államtanács a munkavállalói érdekképviseleti csoport javaslatára 14 igen, 21 nem szavazattal nem fogadta el a Szlovénia fejlesztéséről szóló intervenciós törvény halasztó vétóját. A munkavállalói csoport képviselői elsősorban azt bírálták, hogy az érdekelt nyilvánosságot és az államtanácsot is kizárták a törvény elfogadásának folyamatából. A törvényjavaslat beterjesztőinek nevében az NSZ képviselője Janez Ciglek Král egyebek mellett visszautasította a törvény ellenzőinek azon állításait, hogy a jogszabály költségvetési hiányt okozna és megszorításokra lenne szükség miatta. Várhatóan pünköst után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, közölte a magyar miniszterelnök a hétfő kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter többek között jelezte, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Donald Trump, amerikai elnök, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a kedre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen. Az elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, eleget tesz a három arab állam vezetőitől érkezett kérésnek. Trump szerint az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is nagyon elfogadható lesz. Továbbá magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Hozzátette, a katonai akció megindul, amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást kötni. Sport. Az Arsenal Kai Havertz fejesével 1-0-ra legyőzte a Burnley-t a Premier League 37. fordulójának hétfői mérkőzésén. A második játékrész elején ez csak a Leeds-et talált el. Az Arsenal 1-0-ra nyert és 5 pontra növelte előnyét a kedden játszó Manchester City előtt.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz, napközben is, délután azonban változóan felhős időre kell számítani. Főleg az ország középső részén fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt akadozik a forgalom a Steyr autópályán Zadrobova és Sznebelje között Maribor irányában. A reggeli csúcsidő miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűken. Tolódások és dugók főként a Ljubljana felé vezető utakon alakulnak ki.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.
4: Tini Express!
5: Tini Express!
6: Tini Express!
7: Tini Express!
4: Tini Express!
8: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a, a régi bányászok élete és munkája.
2: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
5: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réka csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnék.

Egy perccel vagyunk 4:08 után, és ahogy ígértem, hozom most a mai naphoz kötődő eseményeket, évfordulókat. Hát a teljesség igénye nélkül csak néhányat, mert rengeteg minden kötődik ehhez a mai dátumhoz is, május 19-éhez. Többek között itt van Sir Nicholas George Winton neve, aki 1909-ben született, és ő az, aki 669 gyermeket mentett meg. Londonban látta meg a napvilágot, és a második világháború alatt, a náci megszállás alatt álló Csehszlovákiából mentette ki a gyerekeket Angliába. A háború után nem beszélt a tetteiről. Még 1988-ban felesége megtalálta naplójegyzeteit. A jegyzetek alapján a BBC megkereste azokat, akiket ő mentett meg. Második Erzsébet lovaggá ütötte, és Nobel békedíjra is jelölték. 117 évvel ezelőtt született ez a nagyszerű ember, akit úgy hívnak, hogy Sir Nicholas George Winton. És egyébként interneten találnak erről egy kis filmet is, ahol meg lehet nézni, amikor meghívták egy előadásra. Azt gondolta, hogy egy sima előadásra megy, és aztán kiderült, hogy az ő naplója alapján meghívták a megmentetteket, illetve azok leszármazottait, tehát mindaz, aki a nézőtéren ült, azok voltak, akiket ő egykoron erre az életre hívott, és ez volt az aznapi meglepetése. És erről készült egyébként egy kis film is. Szintén a mai naphoz köthető Szent Ivó, 1303-ban halt meg, a jogászok védőszentje, eredeti nevén Elloré Ivo, aki francia teológus volt. 21 évvel ezelőtt, 2005-ben bemutatták a Csillagok háborúja 3-at, a Sitek bosszúja című egész estés amerikai filmet, amelyet George Lucas írt és rendezett. Ez a 6. film a Csillagok háborúja sorozatból, amely a cselekmény alapján sorrendben viszont a 3. És van itt még egy előadó művészünk, aki minden tekintetben előadó művész, hiszen énekesnő, színésznő egyben, és az ő alakját nagyon sokan szerették egy szappanoperámból. 1977-ben született ugyanis Natalia Oreiro, uruguayi szappanopera sorozatokból ismert színésznő, énekesnő, aki Montevideóban született, és nagyon sok sorozatban játszott. Hát a Vadangyal volt talán az egyik legnépszerűbb, és nyilván a dalait is sokan pont emiatt, a sorozatok miatt szerették. Úgyhogy a folytatásban érkezik Natalia Oreiro, aki éppen ma 49 éves.

A legtöbben egyébként, ha már említettem George Vinton nevét, Sir Nicholas George Vintonról van szó, akit már említettem, hogy brit humanitárius hős volt. Egy történelmi skót építész, és az ő története világszerte ismert, hiszen ezekben a napokban őre keresnek talán a legtöbben a világhálón. 2015-ben hunyt el, és 1909-ben született a mai napon. Tőzsdeügynök volt, akit egyébként a sajtó gyakran emlegetett a brit Schindlerként. Közvetlenül ugye a II. Világháború kitörése előtt 1939-ben 669 többségében zsidó gyermeket mentett ki a náci megszállás alatt álló Prágából. Vonatokat szervezett, illetve nevelő szülőket és papírokat biztosított nekik Nagy-Britannia. Tettéről évtizedekig senkinek nem beszélt, még a feleségének sem. A története csak 1988-ban derült ki, és derült fény arra, hogy mi mindent vitt véghez. Ugyanis egy padláson megtalálta a felesége a megmentett gyerekek adatait tartalmazó füzetet, és az ő történet, amikor nyilvánosságra került, maga az angol királynő Erzsébet 2003-ban ezért a tettért lovaggá is ütötte. Történetéből pedig, és erről beszéltem, Egy élet címmel nagyszabású mozifilm is készült. Egyébként 106 éves korában halt meg, hosszú élete volt, és tartalmas élete volt. Ráadásul jelentős szerepet játszott például Edinburgh híres negyedének újvárosának nagyszabású építkezésében a 19. század fordulóján, tehát építészként is neves volt, neves építőmester, és történelmi személye máig elvitathatatlan. Őróla érdemes egyébként többet is olvasni, illetve az Egy élet című mozifilmet megnézni.

időjárás. Sok napsütéssel, egyre melegebb idővel érkeznek a hét további napjai. Egyre inkább csökken a csapadék esélye, ugyan még néhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, de többnyire napos időt kapunk, így a pünkösdi hétvégén már akár 21-27 fok is lehet a legmelegebb órákban. Nézzük, hogy mit hoz a folytatás. Egyelőre még növekvő páratartalmat, ez a melegedésnek a következménye. Alapvetően felhősebben indul a kedd, és napközben is a napsütés mellett intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, éppen ezért előfordulhatnak majd futó záporesők. A hőmérséklet ma 19 és 23 fok között alakul. Egyébként nedves légtömegek töltik ki térségünket, és a magasabb légrétegekben változások zajlanak, így a következő napokban is lehet számítani majd kisebb helyi esőkre, de többnyire napos időt hoz a szerda, fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 5-12 fokkal, még holnap délután már 21-25 fok valószínű. Csütörtökön gomoly és fátyol felhők mellett általában sokat fog sütni a nap, lesz ugyan intenzívebb gomoly felhőképződés, és azokból záporzivatar is előfordulhat, főleg délután és a kora esti órákban. Csütörtök hajnalban 6 és 14, délután 22-26 fok várható. Pénteken sok napsütést kapunk, fátyol és gomoly felhők szűrhetik időnként, és helyenként nagy területeken. Megélénkül a szél is. A hajnali 7-15 fok után napközben 22-26 fokra számíthatunk. Az előttünk álló hétvége is csoda idővel kecsegtet, szombaton sok napsütésre van kilátás, amit csak gomoly és fátyol felhők zavarhatnak meg. A minimum 7 és 15, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap jó részt sok napsütés várható, de már erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyes területeken. Marad az élénk szél, akár erős lökések is kísérhetik a szelet. A legalacsonyabb 8-15 fok lesz, a legmagasabb pedig 23 és 28 fok között várható. A jövő héten is folytatódik a melegedés, alapvetően nyárias, koranyárias időt kapunk, a jövő héten akár 30 fok is lehet. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit eredményez a mai légtömeg, ugye nedvességtartalmú, magas nedvességtartalmú levegő tölti ki térségünket, és eközben melegedési folyamat is zajlik, ami komoly meteogyógyászati következményeket hoz magával, főleg a frontérzékenyek számára. A napsütés viszont kedvező, úgyhogy ezt érdemes is kihasználni. Ami tünetként előjön, nehéz légzés, szívelégtelenség, gyakori rosszul lét, több lesz a fejfájás, olmos fáradtság, figyelmetlenség. Erre lehet készülni a mai napon. A napos területek

Tovább javulnak a közlekedési feltételek, de továbbra is számítani kell majd helyi kialakuló kisebb záporok, zivatarokra, átmenetileg nedvessé váló útburkolatokra, tehát érdemes mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően megválasztani a sebességet. Érdemes lassabban haladni, nagyobb követési távolságot tartva és türelmesen. Bár fennakadásról nem kaptunk hírt, élénk a forgalom a nagyvárosok bevezető közútjain a reggeli munkakezdés miatt. Legyenek türelmesek és vezessenek óvatosan. Ma elsősorban a Trafipax Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Négy perccel vagyunk 7:30 után, a folytatásban Eagle Eye Cherry érkezik a Safe Tonight című dalával, de jön a Republic és hamarosan Zsédenyi Adrián is.

Ilyenek a kócos életek, és ilyenek a kócos reggelek, mert hogy azért a reggeli készülődésbe bele kell, hogy tartozzon az is, hogy rendbe tesszük magunkat, akár egy gyors felsülködés indulás előtt ne maradjon el. Most hajszál pontosan 7 óra 45 perc van. Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió május 19-én kedden, és most végre nálunk is kisütött a nap, bár ott van a szürke égbolt is felettünk, tehát nem látom azt a nagyon tiszta kékeget. Volt egy gyönyörű napfelkelés, és aztán utána megjelentek a komor sötét felhők, most ezek egy picit nyitni próbálnak, és átengedik a reggeli napfényt, de egyébként változékony időre készülhetünk, némi napsütéssel, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel, úgyhogy erre lehet készülni, de alapvetően kellemes lesz a nap azzal a 19-23 fokkal, ami kora délután várható. Most nincs annyira meleg, úgyhogy reggel még egy kis pulóver vagy egy vékonyabb kabátka mindenképpen kell, aztán napközben ezt majd le lehet tenni. Jelenleg egyébként a változóan felhőség jellemző Muravidékre, és 13 fokot mutatnak most a hőmérők.

Te a hőmérséklet és én, és ezt mondhatnám úgy is, hogy te a hőmérséklet és én, a teáznának akkor ahhoz is kellemes időtöltést kívánunk, de egyébként mindenkinek szerintem megvan már a napi programjait, jó, hogy írnak közben a hallgatók. Van, aki az iskolában sportnapot tart, az biztos, hogy nagyon kellemes lesz majd a gyerekekkel, van, aki írta, hogy tegnap palántákat ültetett, most pedig igyekszik a munkahelyére, úgyhogy írják meg bátran, hogy mit terveztek a mai napra, hogyan fogják tölteni, és mi az, ami a legfontosabb ebben a kedben, nyugodtan, akár e-mailben, akár messenger üzenetben is várom, hogy milyen lesz a mai napjuk, mit terveztek mára. Mi azt biztosan tudjuk, hogy itt leszünk délig a stúdióban, úgyhogy várjuk Önöket. A folytatásban James Blunt slágerével jönnek Kökény Attiláék, és aztán hamarosan 8 órakor már érkezünk a legfrissebb hírekkel is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. 12. rendkívüli ülését tartotta a Dobranak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Mivel a Dobranaki Községi Tanács a Községi Magyar Önkormányzat jóváhagyása nélkül fogadta el a község új statutumát és ügyrendjét, a tanács úgy döntött, az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a két dokumentum alkotmányosságának felülvizsgálatát. Az ülésen pozitívan véleményezték Milena Ivánussá kinevezését a Dobranaki Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói posztjára. Határoztak arról is, hogy a 2027-es évre is kérelmezik a nemzeti közösség közvetlen finanszírozását. A teljes összegből a közösség részére annak 91,75%-át javasolják jóváhagyásra. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben. Natasha Pirc-Muszár államfő még csütörtökön Robert Golobbal és Janez Jánossával folytatott megbeszélésén a kialakult politikai helyzet lehetséges megoldásait kereste. Véleménye szerint Szlovéniának stabilitásra, kiszámíthatóságra és sürgős reformokra való összpontosításra van szüksége. A beszélgetés konstruktív volt. Több lehetséges megoldásról és arról is beszéltünk, hogyan lehetne túllépni a jelenlegi politikai megosztottságon, magyarázta Pirc-Muszár. Hozzátette, az ilyen megoldások keresése és megvalósítása, köztük egy ügyvivő kormányfő lehetősége is, szerinte nem valósítható meg egyik napról a másikra. Zorán Milanović, horvát államfő a jelenlegi izraeli kormány politikája miatt nem adta meg és nem is fogja megadni hozzájárulását Izrael új zágrábi nagykövetének kinevezéséhez, közölte hétfőn a horvát elnöki hivatal. A közleményben hangsúlyozták, a nagyköveti kinevezések jóváhagyása vagy elutasítása Horvátország szuverén joga, és erről a köztársasági elnök dönt. Hozzátették, semmilyen nyilvános vagy politikai nyomásgyakorlás jelen esetben az izraeli fél részéről nem változtatja meg Milanović döntését. Izraeli sajtóértesülések szerint ez az első eset, hogy horvát elnök nem fogadja el külföldi nagykövet kinevezését. Sport. A finn válogatott 6-2-re legyőzte a címvédő amerikai csapatot a svájci jégkorong világbajnokság harmadik fordulójában, a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. Dánia 5-1-re kikapott Kanadától, a házigazda Svájc 6-1-re verte a németeket. A csehek újabb szoros diadalt arattak, miután 4-3-ra legyőzték a svédeket. A világbajnokság eddigi 20 mérkőzésén mindig az a csapat győzött, amelyik először vezetést szerzett.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz, napközben is, délután azonban változóan felhős időre kell számítani. Főleg az ország középső részén fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt zárva van a külső sáv a Steyr autópályán Zadrobova és Sznebeje között Maribor irányában. A reggeli csúcsidő miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűkön. Tolódások és dugók főként a Ljubljana felé vezető utakon alakulnak ki.
0: A Muravidék hullámhossz.
3: MMR.

Még bennem vagy, ez volt az Egyszer Csak zenekar. 8 óra 11 perc van, Sheryl Crow még érkezik, aztán hamarosan 7 zeneszáma, de előtte hoztam egy gondolatot, egy igazán költőit, és talán a képzeletet is elindítja. Victor Hugo mondta nagyon bölcsen, a hajnalnak megvan a maga titokzatos népszerűsége, amely a reményből és a tiszta kezdetből áll. Legyen ez a mai nap mottója, és ugye kértem, hogy nyugodtan írják meg, hogy kinek mi a mai programja. Ágnes írt nekünk Fonyodról, hévízi programom van, kétszer körül úszom a tavat, nagyon szeretem, végre az időjárás is kedvező, gyönyörű napsütés van, többször megyek még a tóra, van fürdőjegyem, így aztán ezt kihasználom. Hát akkor jó fürdőzést Ágnesnek, és hogyha valakinek másfajta programja van, bármit tervezett a mai napra, nyugodtan küldje el nekünk messenger üzenetben vagy e-mailben. Hit it. This ain't no disco. Ain't no country club either.

0: Nekem nem kell más.
1: Nekem nem kell más, énekelte Pál Dénes, és ez volt egyúttal a hét zeneszáma. 5 perccel vagyunk most 8:45 után, benne a délelőttbe, úgyhogy kellemes délelőttöt mindenkinek. Hát szerintem sokan vagyunk úgy, hogy ezért az évelején mindig teszünk nagy lelkesedéssel fogadalmakat, kitűzött célokat, új szokásokat, terveket, változtatunk nagyon sok mindenen. Aztán, ahogy telnek a hónapok, észrevétlenül eltávolodunk attól, amit mondjuk januárban elképzeltünk, hogy mondjuk 2026-ban megvalósítjuk. De itt van a május, ami akár tökéletes lehet arra, hogy egy picit megálljunk, és újra hangoljuk az irányt, mert ez az az időszak, ami egyébként nem a kudarcokról szól, hanem inkább a meglévő tudatosságról. Arról, hogy megtartsuk azt, ami működik, és eldöntsük, hogy mind szeretnénk változtatni. Hiszen szokták mondani nagyon bölcsen, hogy a célok azért nem kőbevésett szabályok, sokkal inkább egyfajta iránytűként dolgoznak, amiket időnként érdemes újra kalibrálni. Úgyhogy akár egy ilyen félidős újra tervezésbe is lehet kezdeni idén májusban, hogy például a következő hónapok lehetőséget adjanak arra, hogy amit elkezdtünk, azt ne adjuk fel, hanem egy kis finom hangolással a célokat meg tudjuk valósítani. Ez növeli egyébként a motivációt, és például jobban tudunk igazodni a jelenlegi élethelyzetünkhöz is. Fontos az is, hogy a céljainkat tudjuk rugalmasan kezelni, és adott esetben, hogyha kell, akkor egy picit átformázni őket, mert az is nagy igazság, hogy az út nem attól lesz sikeres, hogy végig egyenes, hanem pont attól, hogy időnként megállunk, és egy picit újra hangoljuk. Úgyhogy a május erhez is adhat tökéletes támpontot, hiszen gyakorlatilag pár nap múlva a tavaszból átbillenünk a nyári időszakba. Ezen a héten általában 23-26 fokra készülhetünk, jövő héten pedig az első 30 fokos meleget is megkaphatjuk.

Nem kérek semmit, ez volt Verép Tomi és Nagy Bogi közös slágere, 8 óra 25 perckor itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és most egy picit nézzük a hobbikat. Én mindig irigykedem, hogyha valaki például szépen tud festeni, vagy jól fotóz, vagy akár jól táncol. De hát nyilván, amíg nem próbáljuk ki, nem tudjuk, hogy mi mennyire lennénk akár tehetségesek, ügyesebbek abban az ágban. Mert hogy jó, hogyha van valamilyen szenvedélyünk a napi munka mellett. Hát van, aki fest, kertészkedik, fotózik, lehet, hogy éppen süt, fut, vagy bármi olyan különleges dologban találta meg az örömét, amit akár mi is kipróbálhatnánk. A jó hír az, hogy egy hobbi egyébként sokszor egy egyszerű döntésnek a kérdése, nincs szükség különleges alkalomra vagy tökéletes pillanatra, ugyanis egy új hobbi nem csak szórakozás tud lenni, hanem kikapcsol, önbizalmat tud fejleszteni, és hát a legfontosabb, hogy a napi rutinból valamennyire ki tud bennünket szakítani, segít abban, hogy ne csak a feladataink körül forogjanak a mindennapjaink, hanem tulajdonképpen legyen bennünk valami, amit örömből csinálunk, és hogy miért jó belekezdeni egy új hobbiba. Hát mert hozhat egyfajta friss energiát a mindennapjainkba, aztán mentálisan feltölt bennünket, fejleszti a kreativitásunkat, ez is egy jó irány, és aki tanul, alkot, az az új oldalát is meg tudja mutatni a körülötte lévő embereknek. Nem egy utolsó szempont, hogy ezzel lehet a legjobban csökkenteni a napi feszültséget és a stresszt, és a hobbik segítenek a napi pörgésből is kiszakadni. Nyilván itt nagyon sok mindenből lehet válogatni, rajzolás, fotózás, kézműveskedés, hogyha valaki a nyugalmat keresi, akkor lehet kertészkedni, olvasni, ha aktívan szeretik az életet, akkor jöhet a tánc, a futás, a túrázás, az úszás, aki pedig az élményeket szereti gyűjteni, hát akkor ott van a sütés, főzés, ki lehet próbálni új recepteket, meg lehet tanulni főzni, hogyha valaki esetleg nem tud. Ha pedig a fejlődés lenne mondjuk az egyik útirány, akkor ott vannak például megtanulni valamilyen hangszeren játszani, vagy egy másik nyelvet a tökéletesre fejleszteni, vagy elsajátítani. Higgyék el, egy új hobbi sokkal többet ad, mint azt, ahogy elsőre gondolnánk, hiszen nem csak egy időtöltésként jelenik meg az életünkben, hanem hozza az új lendületet, az örömöt, meg az önbizalmat is, mert azt gondolom, hogy az élet nem mindig csak feladatokból áll, hanem néha kell, hogy gondoljunk saját magunkra és az örömeinkre, ebben pedig tud segíteni egy jó hobbi. És hogyha most éppen olyan nap van, hogy a hobbinak lehet hódolni, akkor remélem, hogy ezt hasznosan fogják tölteni. Aki pedig a munkahelyen üldögél, remélem, hogy a következő Ákos dal segíteni fog abban, hogy gyorsabban repüljenek a délelőtti órák. Jön az Ugyanúgy című slágere.

Hogy miért okosak a varjak? Hát itt a környéken is elég sok van belőlük, de pont a minap láttam egy egészen érdekes csapatot, mégpedig nagyvárosban, ahogy kiürítették a kukát, és kikeresték a kukában lévő becsomagolt élelmiszer, tehát még a bontási technikájuk is fantasztikus, és valóban nagyon régóta vizsgálják egyébként a varjakat, hogy miért ennyire okosak, meg intelligensek ezek a madarak. Hát nagyon erős a memóriájuk, például a varjak megjegyzik az embereket a környezetükben. Aztán ők mindig előre terveznek, ugyanis ha van elegendő élelem, akkor azt elrejtik későbbre az inségesebb időszakra. Ráadásul a varjak a mintákat felismerik, tehát megjegyzi a veszélyt és a biztonságot is, és tökéletesen alkalmazza a mindennapi életében. Nagyon intelligens, a legokosabb madarak közé tartoznak a varjak, és használnak eszközöket, például botokat. Ezzel szerzik meg az ételt. Aztán eltakarítja a maradékot és a kártevőket, tehát segít tisztán tartani a környezetünket, ebben is élen járók, és ha már okosak, és azt mondtam, hogy eszközöket használnak, botokkal szerzik meg az ételt, akkor megfigyelték például, hogy nagyvárosokban fönt ülnek a lámpánál, tehát az irányjelzőknél, és amikor pirosra vált a lámpa, akkor az összeszedett diót azt a földre ejtik, illetve elhelyezik az autók elé, és amikor ugye zöldre vált a lámpa, akkor ezen a dión átok elé, és amikor ugye zöldre vált a lámpa, akkor ezen a dión áthalad a gépjármű fel.

mikor ér haza. A varjú egyébként többet figyel, mint azt mi gondolnánk, minden nap ugyanis megfigyeli a környezetét, és ez a túlélésének az egyik eszköze. Hát ezért ennyire okosak.

Készítsünk most egy kis kolbászos tarhonyás krumpli levest, ami egy nagyon egyszerű étel, és azért jó választás egy ilyen hétköznapon is, mert rendkívül laktató, olcsón elkészíthető, és mondhatom azt, hogy a magyar konyha legnépszerűbb ízvilágát ötvözi egyetlen tál ételben, és ugye a sűrűsége meg a gazdagsága miatt egy nagyobb tányér után sokszor már nincs is szükség második fogásra, és aki nem annyira jártas a konyhában, meg nem szeret annyira főzni, ő is könnyen el tudja készíteni ezt a kolbászos tarhonyás krumpli levest, ami egyébként a régi paraszt ételnek az egyik étkezésnek az egyik fő összetevője volt. Régen heti rendszerességgel került az asztalokra. Kell hozzá egy kiló burgonya, 25 dek a tarhonya, egy szál jó füstölt kolbász, két tevőkanál zsír, kolozsvári szalon,

onnan nagyjából 5 deka, vörös hagyma, piros paprika, egy paradicsom, aztán egy szál zellerzöld, és ízesítésnek őrölt bors, illetve só. Könnyen lehet elkészíteni, hiszen a krumplit csak meghámozzuk, nagyobb kockákra vágjuk, a szalonnát és a hagymát apróra kockázzuk, a kolbászt pedig karikára vágjuk. Egy fazékban a zsíron megpirítjuk a tarhonyát és a felaprított szalonnát. Amikor a tarhonya aranybarnára pirult, akkor megy hozzá a vörös hagyma, és azt megdinszteljük. Ha a hagyma üveges, akkor félrehúzzuk, megszórjuk ugye a piros paprikával, és felöntjük nagyjából 2 liter vízzel, mehet hozzá a krumpli, a felszeletelt kolbász, a félbevágott paradicsom, az zellerzöld, só, bors, és aztán felforraljuk, feldő alatt pedig addig kell főzni, amíg megpuhul benne minden. Lehet adni hozzá tejfölt, egy laktató, nagyon régi paraszti étel, de szerintem manapság is megállja a helyét a konyhában, kolbászos, tarhonyás, krumplileves, próbálják ki. Közben hallgassák az MMR-t, ahol jön az ismerős arcok, de lesz hamarosan Edda, és a Heaven Street 70 zenélni fog.

8 óra 52 perc van, könyvajánlóval jöttem, és ugye korábban kértem, hogy nyugodtan írják meg, hogy mi a napi teendőjük, mi az, amit szeretnének ma megvalósítani. És jött egy újabb, szép napot kívánok. Én ma a virágokat szeretném kihordani a garázsból. Nagyon sok virágom van, és már elég nagyok, jó kis munka lesz mára. Nagyon szeretem a rádiójukat, ja, és a filmet is láttam arról az emberről, aki megmentette a zsidó kisgyerekeket. Ezt írta nekünk Lívia Felvidékről, Ipoly Szalkáról. Köszönjük szépen Léviának, hát jó munkát akkor a mai virággondozáshoz, és remélem, hogy majd a érkező meleg idő és a napsütés szépen növekedésre serkenti őket, és virágba vonulnak, és megörvendeztetik majd önt a következő időszakban sok-sok gyönyörűséggel. És ha már könyvajánló, akkor hoztam egy olyan kötetet, amely meg a sportrajongóknak kedvező, ugyanis nyakunkon az idei világbajnokság, a 2026-os, és megjelent a FIFA világbajnokság 2026 hivatalos kézikönyve. Aki foci rajongó, hát kötelező beszerezni. A 2026-os FIFA futball világbajnokság hivatalos kézikönyve a földkerekség legnagyobb labdarúgó tornájának kihagyhatatlan beharangozója. A 48 résztvevő válogatott játékának elemzése, a VB legnagyobb sztárjainak és ifjú titánjainak a bemutatása, a legfontosabb statisztikák és világbajnoki rekordok egyaránt megtalálhatók ebben a könyvben, amely kötelező olvasmány minden szurkolónak. A kötetből nem hiányozhat a mérkőzéseknek otthont adó stadionok és városok bemutatása, a selejtező sorozat esemény, eredménysora és egy kitölthető VB menetrend is van ebben a kötetben, tehát a hivatalos könyv már kapható. FIFA világbajnokság 2026 hivatalos kézikönyv, keressék a könyvesboltokban. Nálunk pedig jön a Course, hamarosan 9 órakor pedig friss hírek.

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszú falus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól hosszú faluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap hosszú faluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk hosszú faluban a spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. Az SLS és a Fókusz szervei hétfőn egyaránt javahagyták a leendő kormánykoalíciós partnerek koalíciós szerződését. Az SLS párt közleményében kiemelte, a koalíciós megállapodás több konkrét SLS javaslatot is tartalmaz, a mezőgazdaság, az egészségügy, a helyi önkormányzatok, a decentralizáció, a demográfia, valamint a hosszú távú gondozás rendezése területén. A Marko Lotrich vezette Fókusz ülése után a pártelnök elmondta, a koalíciós szerződés egyeztetése során pártja konkrét fejlesztési javaslata is bekerültek, különösen a gazdaság, az Európai Uniós források, a helyi önkormányzatok, a bürokrácia csökkentés és digitalizáció, valamint a vállalkozások és innovációk számára ösztönző környezet kialakítása terén. Két hónappal az országgyűlési választások után a politikai helyzet az országban továbbra is nagyjából változatlan. A Szabadság mozgalom kissé növelte előnyét az SZDSZ-szel szemben. A Nina Media Vox Populi májusi felmérése szerint, amelyet a Neonik napilap számára készítettek, a demokraták 3,2%-os támogatottsággal kiesnének a parlamentből. A legnagyobb támogatottság növekedést májusban a baloldal ért el, amely a harmadik helyre lépett elő. A negyedik helyen az NSZ áll, ötödikek a szociáldemokraták, a hatodik helyen pedig a Resznica szerepel. Megfeszített munkával augusztus végig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte hétfőn sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezte. Jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével. A tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között pedig már elkezdődött. Két támadó tüzet nyitotta a kaliforniai San Diego-ban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A támadásban legkevesebb 3 ember meghalt. A két támadó egy 17 és egy 18 éves fiatal is meghalt. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta. A 3 halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt. A támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek. Sport. Mim Gergely menedzsere Pap Bence megerősítette a Nemzeti Sport értesülését, mely szerint a 26 éves szélső a nyáron szerződése lejártával búcsút inthet Zalaegerszegnek. Mim Gergely 2022-ben igazolta a Puskás Akadémiától Zalaegerszegre, előbb kölcsönbe, majd végleg. A 2025-26-os idényt térdsérülés miatt kihagyta, és mivel lejár a szerződése, a nyáron távozik a Zetitől.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz, napközben is, délután azonban változóan felhős időre kell számítani. Főleg az ország középső részén fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A reggeli csúcs idő miatt továbbra is sűrű a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi körgyűrűkön. Torlódások és dugók főként a Ljubljana felé vezető utakon alakulnak ki.

És tényleg erre jár az édes napsugár, mert nárunk kisütött a nap. 14 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Lendván, és mi folytatjuk a délelőttöt hamarosan egy friss újdonsággal. Aztán 9:30-kor jelentkezik az apró hirdetésrovatunk, minden egész órában friss híreket mondunk. 10:45-kor Horizont jelentkezik, Botka Ágnes a szerkesztője. Ugye a képzőművészet nagyjai elnevezésű sorozatban idén a 90 éves Király Ferenc Munkácsy Díjas festőművész előtt tiszteleg a Lendvai Galéria Múzeum. Erről lesz szó a mai Horizontban. A 11 órai híreket követően pedig Tulipános Láda jelentkezik, és Kepini dr. Bihar Mária a műsor szerkesztője. Ezúttal a májusi adásban is számít a figyelmükre természetesen a szerkesztő. Attila, a hun uralkodó több mint 1600 éve áll az érdeklődés homlokterében. Ahány ember, annyi Attila kép, nevezik az Isten ostorának, de a világ egyik legtehetségesebb birodalom szervezőjének is. A Magyar Nemzeti Múzeumban január 22-én nyílt meg az Attila című kiállítás, amely az elmúlt 40 év legjelentősebb hunokról szóló tárlata Európában. A kiállításról dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mesél majd a mai adásban. Ez lesz 11 óra után. Délután 3 órakor pedig várjuk Önöket a terepjáróval, a keddi hírmagazinnal, 4 téma már biztos. A költségvetés módosításával Dobronak község tanácsa elfogadta az idejévi programot és a finanszírozási szabályokat, azokra vonatkozólag, akik idegenforgalmi és kulturális tevékenységek megvalósítására terveznek községi támogatásra pályázni. Részletek majd Cigán Szilviától jönnek. Aztán 12. rendkívüli ülését tartotta a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Egyebek mellett döntöttek arról is, hogy az Alkotmánybíróságnál kezdeményezik a községi tanács által elfogadott statutum és ügyrend alkotmányosságának felülvizsgálatát. Az ülésről Fehér Ilona tájékoztat. Van témánk, egészen érdekes téma, Leonardo Markovics a 2023-tól 2028-ig tartó 5 éves mandátumát szakította meg, amikor lemondott a Muravidéki tűzoltó régió elnöki posztjáról. Ezért előrehozott és rendkívüli választásra volt szükség, amelyet a Jutomeri Tűzoltó Szövetségből, pontosabban a Branoszlávci ötéből érkező Andrej Törsztenyek nyert meg nagy támogatottsággal. Szabó Márk kérdezte az új elnököt természetesen a jövőbeli tervekről. És van még egy témánk, ma délelőtt a Domonkosvai Portán szervezik meg a Muravidéki Kétnyelvű Oldák tavaszi találkozóját. Az esemény keretében az óvodások megtekintik a Kutyon Fitty Társulat az Eltáncolt Cipellők című előadását. Lehetőség adódik a baráti kapcsolatok ápolására, közös élmények szerzésére, szabad játékra és közös éneklése is. A találkozón Szőke Krisztina is részt vesz, tőle hallhatnak majd egy élménybeszámolót délután 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és a most következő dallal hivatalosan is megnyitjuk a nyarat, hiszen igazi nyári életérzést közvetít az a popdalocska, ami a TNT előadásában jelent meg május 1-én. Ez az Ugye itt alszol című sláger, melynek zenéjét és szövegét is Dobrádi Ákos szerezte. Ebben a dalban vokálozik Demkó Gergely és Antal Tímés, és hogy miről szól, hát természetesen a nyárról, hiszen egy könnyed, romantikus, vidám nyári dalocska, amely a friss szerelemről, az udvarlásról és a felhőtlen együtt töltött időről szól. A központi témája valóban egy kibontakozó kapcsolat, ahol a felek annyira jól érzik magukat együtt, hogy nem is szeretnének elválni éjszakára sem, és ez jelenik meg a dal kulcskérdésében, Ugye itt alszol. Egy hamisítatlan, autózós, utazós, lehúzott ablakos nyári életérzést hoz a következő néhány perc. Egyébként a dalszöveg sem akar túl komplikált lenni, kifejezetten laza, jópofa és fülbemászó sorokkal operál. Szerintem már a rajongók nagy kedvence, úgyhogy nálunk is érkezzen. Most az aktualitás a TNT-től. Ugye itt alszol? Ugye itt alszol?

0: Horizont.
1: Rajzok és szobrok a címe Király Ferenc Munkácsi díjas szobrásztárlatának, amivel a lendvai alkotó 90 évét ünnepli a Galéria Múzeum. A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásának ez lesz a témája. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Unta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Itt a remek lehetőség a hirdetésre, hiszen a lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek, úgyhogy a következő negyed órában várjuk telefonjaikat, de küldhetik a hirdetést e-mailben, vagy akár messenger üzenetben is. Többen is ezt választották, úgyhogy már is itt van egy hirdetés. Felújítandó ingatlant szeretnének vásárolni Lendva 15 kilométeres körzetében, részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel. A hirdetőt minden megoldás érdekli, a következő mobilszámra várják az ajánlatokat: 00 36 20 591 48 85-ös. Eladó Lendva környékén jó minőségű fehérbor, a telefonszám 040 705 036.

Jönnek a további hirdetések. Zalamár megyében eladók TZ4 KS-ába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervó kormány és munkahenger. A telefonszám 00 36 30 23 23 713-as. Aztán eladó az Őrségben egy favázas, egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind 380 voltos motorral, van felszerevetett mind a három, és ugyanitt eladó kettő darab két szezont futott nyári gumi, a mérete 215/65 R17-es Hankook Ventus 99V SAV 2-es, ez a típusa, és a következő telefonszámon lehet érdeklődni: 00 36 30 286 38 30.

Takarmány kukorica eladó Lenti környékén, a hívható telefonszám 00 36 30 583 56 32. Nován eladó egyik zsákutca utolsó háza, két szobás nappal is, igényes belsővel, csodás panorámával és közel 4500 négyzetméteres telekkel, kétszintes kialakítású az ingatlan, modern belső terekkel, felújított elektromos hálózattal, új víz és szennyvíz vezetékkel. Két éve újították fel a tetőt, és a telefonszám pedig 00 36 70 642 39 49-es. Eladó egy újszerű női kerékpár is, a hívható telefonszám 00 36 70 932 74 75.

keresnek kiszelektált vasúti talpfákat, az ajánlatokat a következő számra várják: 051-236-298.

0: Van hirdetőnk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, kedves Timea, Éva vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlöm, Éva!
1: Szeretnék.
0: Igen.
1: Kerekes szék, jó állapotban eladó.
0: Tehát kerekes szék, jó állapotban. Igen.
1: És szeretném, hogyha csütörtökön is, hogyha meg lenne hirdetve, és akkor mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630 103
0: igen.
1: 36
0: 36
1: 81
0: 81 és helyileg hol árulja?
1: Pötrétén, Zala megye.
0: Pötréte. Rendben. Köszönöm szépen, Éva, hogy nálunk
1: hirdetett. Én is nagyon szépen köszönöm, és gyönyörű szép hétvég, illetve önnek hét is, elejét kívánok
0: önnek is minden jót, szép napot
1: köszönöm
0: kívánok.
1: Köszönöm szépen, viszontalásra.
0: Köszönjük, hogy minket választott, szép napot. Van itt még hirdetésünk, amely szerint Vas megyében eladó, Felnire szerelhető 185/65 R15-ös nyári gumi, 400-as osztókörrel, két darab egytengelyes pótkocsit árulnak, aztán egy Fogelnot 3-asekét, kaszálógépeket, kapálógépeket és fűnyírókat, amik javításra várnak. A telefonszám 00-36-20-982-57-23.

Mastiff alacsony profilú hidraulikus autó emelő eladó. A telefonszám 00-36-30-560-66-91-es. Aztán Reszneken eladó három fehér színű kecske, egyévesek anyának valók, a telefonszám pedig 00-36-20-38-70-100.

Javításra szoruló nagy boconádi kaptárak eladók magas ágyásnak is tökéletesek. A telefonszám 00 36 30 433 17 31-es. Lenti térségében eladó 50 literes villanyboiler üzemképes állapotban és egy tetőbox személygépkocsira. A telefonszám 00 36 20 372 07 85-ös.

0: mert van telefonálónk, üdvözlöm. Le kellene halkítani legelőször is a rádiókészüléket, mert nagyon-nagyon gerjed a telefonnal, innen fogjuk egymást hallani, és a telefonra kellene inkább fókuszálni, jó? Ott fog bennünket hallani amúgy is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Hirdetni szeretném.
0: Igen.
1: 30 éves.
0: Igen.
1: Volkswagen 1.9-es Passat.
0: Igen.
1: Dízel. Monohorokkal ideglenesen kivonva forgalomból eladó.
0: Eladó, és igen. Igen.
1: Telefonszám 30-os.
0: 30.
1: 410.
0: Igen.
1: 89-68.
0: 68, és helyileg hol árulja az autót?
1: Keszthelyen.
0: Köszönöm szépen, hogy minket választott.
1: Én is köszönöm,
0: és
1: délután mondják meg, ha lehet.
0: Rendben, minden jót köszönöm, önnek, szép napot, viszont hallásra. Tehát Keszthelyen eladó egy 30 éves Volkswagen Passat típusú autó, 1.9-es dízel, vonóhoroggal van ellátva, ideiglenesen forgalomból kivonva. A

Telefonszám 00 36 30 410 89 68-as, és ugye volt egy korábbi hirdetés, Pötrétén eladó egy jó állapotban lévő kerekes szék. A hívható telefonszám 00 36 30 103 36 81-es.

Szalafőn eladó gumirádlis, tárcsafékes hintó és új lőcsös szekér. A telefonszám 00-3630-342-4629-es. Szintén eladó Zalaegerszegen 8 darab 6 literes blankó rozsdamentes tégely, 220 voltos, 2800-as fordulatú, 1500 wattos villanymotor és egy 380 voltos, 3 kilowattos, 1440-es fordulatú villanymotor. A telefonszám 00-3630-407-6332.

Van még hirdetésünk Gábor Ján házán, a Hét és szívében eladó egy 126 négyzetméteres részben felújított téglaépület, teljes közművel, furtkuttal és egy hatalmas 130 négyzetméteres melléképülettel várja az új gazdáját. A telefonszám 00 36 30 986 20 73. Rédicsen eladó 85 négyzetméteres téglaépítésű családi ház, háromszobás, üveges terasszal, nagy telekkel, pajtával, garázssal, melléképületekkel, saját kuttal. A tetőt 2012-ben, a villanyvezetékeket pedig 2015-ben teljesen kicserélték. Érdeklődni lehet a következő mobilszámokon: 00 36 30 644 07 20 vagy 00 36 70 942 06 10.

Eladó bontásból származó jó állapotú műanyag bevonatos drótkerítés, zöld színű, a dróthálló szerkezetileg épp, a bevonat nem töredezett, azonnal újra beépíthető, nagyjából 15 méter, a magassága pedig 150 centi. Érdeklődni lehet a következő mobilszámon: 00 36 30 490 50 18. És ez volt a délelőtti apró hirdetés rovatunk is egyben, hiszen most már egy perccel vagyunk 9:45 után, de ma még tudnak hirdetni, hiszen kedd van, úgyhogy délután 2:45-kor is jelentkezik majd ez a rovat, hirdetéseiket pedig bármikor el tudják küldeni messenger üzenetben, vagy akár e-mailben is hozzánk, délután pedig a műsor ideje alatt újra hívhatóak vagyunk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak, nálunk hirdettek, az elhangzott hirdetéseket hollapunkon megtalálják, hollapcímünk www.mmr.si. Zenélünk tovább, 10 órakor pedig jövünk a friss hírekkel.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz óra van. A mezőgazdasági élelmiszeripari Panvita csoport tegnap kiemelte a horvát Boskvar Invest befektetési csoporttal kialakított stratégiai partnerség pozitív eredményeit. A Boskvar Invest 2024. novemberében 51%-os részesedéssel lépett be a Panvitába. A partnerség célja az volt, hogy a Panvita platformjára építve Közép- és Dél-Kelet-Európa élelmiszeriparának vezető regionális szereplője jöjjön létre. A nyereségesség növekedése mellett olyan beruházásokat emeltek ki, mint a több mint 9 millió eurós modern salátatermesztő üvegház építése Nemscsák településen. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. A döntésről azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba. Közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá a magyar külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy az új korszak új megközelítést kíván. A megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban, írta Orbán Anita. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője videóüzenetében az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá, megjegyezte. Magyar Péter két hete más sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól, fogalmazott a politikus. Antonio Zanardi Landi lehet az új boszniai nemzetközi főképviselő. Az olasz diplomata jelölését Olaszország mellett az Egyesült Államok is támogatja. A végső döntést az unió tagállamai hozzák meg. Az új főképviselő megválasztásáról a Béke Végrehajtási Tanács június 3-án tartandó ülésén dönthetnek. Ez egyben a távozó főképviselő Christian Schmidt mandátumának végét is jelenteni. Schmidt május elején már benyújtotta lemondását. Antonio Zanardi Landi diplomáciai pályafutása során Olaszország szerbiai és oroszországi nagyköveteként is szolgált. Emellett az olasz államfő tanácsadója volt. Sport. Két év múlva Reims-ből rajtol a világ legnagyobb háromhetes országúti kerékpáros körversenye, a Tour de France. A viadal szervezői hétfőn azt is bejelentették, a viadal a júliusi Los Angeles-i olimpia miatt a megszokottnál korábban június 24-én startol el. A Reims legutóbb 1956-ban volt házigazdája a nagy rajtnak, amely idén Barcelonában, jövőre pedig Nagy-Britanniában lesz.
2: Időjárás.
1: Délután változóan felhős időre kell számítani. Főleg az ország középső részén fordulhat elő zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Holnap változóan felhős idő várható. Reggel helyenként köd képződhet az alacsonyabban fekvő területeken. Délután helyi záporok alakulhatnak ki, néhol zivatar is előfordulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 9 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott tehergépkocsi lassítja a forgalmat a Steyr autópályán Szlovenska Bystrica lyuk és Tepánye között Ljubljana irányában. Tolódik a forgalom Lukovica és Zadrobová között a főváros irányában.

nyitott szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarus, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

fajfoltos sárgult kebre, egy régi tollas bába. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őségi csoda.

Az üres lakás súlyos csendje helyett inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjába a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva koncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatú, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak megidübörög a hat henger zajon.

Ez volt a második műszak nevű zenekar, és mi már a délelőtt második részét kezdtük el, hiszen 10 óra múlt hajszál, pontosan 9 perccel. Csodaszépen emelkedik a hőmérő higanyszála, és egyre naposabb a délelőttünk, eltűntek most már a fátyol felhők is, a derült ég alatt lendván 16-17 fokot mutatnak most a hőmérők. A folytatásban Olaj Ibolya érkezik egy kis Öröm és Könny című dallal, de itt lesz a Takás Tamás Dirty Blues Band is, és természetesen a Horizont veszi át mindezek után majd a helyet itt a műsorban. Botka Ágnes várja önöket.

0: Jó napot kívánok! A képzőművészet nagyjai elnevezésű sorozatban idén a 90 éves Király Ferenc Munkácsi díjas festőművész előtt tiszteleg a Lendvai Galéria Múzeum. Hosszú és termékeny életút ez, ami a Ljubljanai Iparművészeti Középiskolában kezdődött, majd a Képzőművészeti Akadémián Franciszek Smerdu osztályában folytatódott. Ezt követően Franek Kršinićnél végezte tanulmányait Király Ferenc Zágrábban. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amely az egyik legrégibb az országban. Az október végéig megtekinthető tárlat a Rajzok és Szobrok címet kapta. Az idő ugyan már sárgásra festette a rajzlapokat, újságpapírosokat, amelyekre ezek a vázlatok kerültek ceruzával, szénnel, mégis örökérvényűek maradnak. Általuk talán valamit megsejthetünk abból, amit alkotási folyamatnak neveznek, az ötlettől a kisplasztikáig, vagy a szabadtéri szoborig. Mai adásunk a kiállítás megnyitón készült beszélgetésekből állt össze.
1: Király Ferenc szobrászművész szerénységét dicséri az is, hogy ezen a kiállítás megnyitón nem önmagáról beszélt, hanem köszönetet mondott Dubravko Baumgartnernak, és mindenféle elismerő szavakkal illette az eddigi munkáját. És Dubravko Baumgartner valóban nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a sok egyéb kiállítás mellett ez az idei is létrejöjjön. A kiállítás anyagát együtt válogatták, dolgozták egybe Breda Illich Klancsnikkal. Néhány szót erről a munkáról.
2: Breda Illich Klancsnik művészettörténésze, akit megkértem, hogy ennél a kiállításnál közreműködik, mint kurátor, tehát így szívesen vállalta a kihívást, hisz már azt mondta, hogy több éven keresztül tehát közreműködtek Király Ferivel, művészet történésznő, tehát többször itt járt a művésztelepek során, többször írt a katalógusokban is, úgyhogy még volt ez a, hát szerintem olyan 20 éves kapcsolat, és jól ismerte Lendvát, és valahogyan így, amikor gondolkodtam, kit meghívni erre, így eszembe jutott ez, hogy tulajdonképpen ő az igazi, aki tehát jól ismeri Ferit, meg hát szívesen vállalta, tehát egyből is nekifogott a munkának, ahogyan kértem, tehát több, hát ez azt mondhatom, hogy 2000-2500 rajzot is átnézett, tehát mindegyiket kézbe fogta, és a legjobbakat kiválogatta, és hát ezek itt a kiállító térben láthatók is. Tehát ez egy csöpp annak a munkásságnak, amit Király Feri így alkotott. Úgyhogy ez egy ilyen áttekintő kiállítás, amit illeti így a rajzokat, hisz legkorábbi rajza itten 1954-ből van, amely ábrázolja Salamon Árpád urat, művész urat, tehát aki sajnos már nincs közöttünk, és egészen 2005-ig vannak ezek a rajzok, úgyhogy egy ilyen széles bemutatás, és a szobrok illetően pedig az, hogy így nem akartuk megismételni azt a történet, amit már praktikusan 20 évvel ezelőtt megcsináltunk, tehát egy retrospektív bemutató volt a szobraiból. Úgy döntöttünk, hogy az utóbbi 20 évet vesszük, tehát amikor itten bemutatkozott, tehát attól a évtől kezdődően praktikusan ezek, amik nem voltak még kiállítva, azokat a szobrokat választottuk ki, de ez, ami itten ki van állítva, ez praktikusan csak egy része, tulajdonképpen a állandó kiállításban fönt a padláson folytatódik, tehát ottan is számos alkotása a bronzban tudunk tekinteni, úgyhogy van bőven anyag. Tehát áttekintést nyerünk itt ezen a kiállításon, láthatjuk ezeket a motivumokat, amelyeket ő tehát kifejlesztett tehát sok éven keresztül, és tehát ezek a motivumok valahogyan így az életre vonatkoznak, és különböző organikus formák jelennek még így több változatban. Úgyhogy ez kíséri így a rajzokban, így a maga szobrászati technikákban, a kerámiától, a fától, a bronzig, sőt, kőben is. Úgyhogy nagyon gazdag ez a motivumvilág nála.

0: Brödja igyekezett valami tematikus ízet összeállítani, csak nem bírt, nem, mert először is nincsenek datírozva, nincsenek évekre, viszont soha. Mert hát én, ahogy csináltam, én sose egyesek alásig vannak írva, meg semmi sem. Úgyhogy nehéz volt az. Úgyhogy az ő ízlése szerint ő válogatta ki.
1: Igen. Milyen értéket képviselnek egy szobrász életművében az ilyen rajzok? Ezek vázlatok, tervek, elképzelések?
0: De ezek mind álmok, meg ilyen tervek, meg ahogy ön is mondja, hogy miért nem. Ezek úgy keletkeznek, úgy, ahogy mit tudom, sétálunk és valami eszünkbe jut, és akkor azt jegyezzük, vagy otthon, vagy álmodozunk, vagy mit tudom is. Én is ezeket úgy csináltam, nem? Volt úgy, hogy valamikor gyűliseken voltam, ott is csináltam egy vázlatot, rajzoltam, hogy majd, mert hát tudjuk, hogy hát egyszer, hogyha az nincsen valahol megjelölve, vagy akkor az eltűnik az ember gondolatából, nem? Úgyhogy az elfelejted, nem? Illetve az sose, az legjobb volna mindjárt abban a pillanatban, hogy megjelenik az emberbe, hogy hát azt rögtön realizálja valamilyen formában, valamilyen anyagban, vagy valami. Hát nekem ez így sikerült így rajzokban sok mindent így megcsinálni, de hát ugye ezt mind realizálni kellene nagyobb konceptusokba, és anyagokba, fába, kőbe, bronzba, mit tudom is én, különböző anyagokba. De.
1: Kiemelte még a portrékat a művészettörténész.
0: Igen, ja. Azok is így történtek. Mikor ilyen hangulatban, akkor leültem, és akkor megrajzoltam. Úgyhogy valószínű valami feszült helyzetben is voltam. Nem valami stresszben, vagy mit tudom is én, hogy akkor kértem magamat a saját portrétom. Ebből is van elég sok, meg minden, úgyhogy nem tudom, ebből mit állítottak ki, csak rajzokat vagy szobrokat, nem, mert azok még otthon vannak, mert van sok autoportré, gipszbe meg nagyon régi dolgok, úgyhogy.
1: Ezek a portrék nagyon autentikusak, és azért olyan autentikusak, mert hát igazából Király Ferencnek nagyon karakteres arca van.
0: Egy lehet, én erről sose gondolkodtam, hanem igyekeztem valami gondolatok szerint, vagy élmény szerint, hangulat szerint belevinni azt a lelket, aki ezt rajzolja. Tehát az én voltam, nem? Úgyhogy akkor ez valószínű, hogyha, mert azt mondják, hogyha a portrétban mindig ennek bent kell lenni, vagy mert hogyha nem, akkor az nem, az hideg, merev, nem. Valamit kell neki mondani, nem valamiri, nem, úgyhogy. És hogyha ezt észreveszi a látogató, akkor elérted a célodat, nem?
1: A szobrok esetében viszont az utóbbi 20 év munkájából válogatták a szobrokat. Ebben az utóbbi 20 évben változott valami a művészetében, mondjuk rá, amit az életkor hozott magával?
0: Semmi se változott. Ez kiskoromtól fogva úgy látszik bennem volt, és én ezt csináltam. Úgyhogy erről nem is gondolkodtam sohasem most ez milyen időszakban történt, vagy mit tudom. Egyformán érzem ezt, egyformán tretérozom a dolgokat, ahogy jönnek, és beleélem magamat, és ezt úgy csinálom, mint hogyha mit tudom, bennem van, és akkor kitőttem csak. Nem? Ja, úgyhogy itt nem, nincsenek itten valami, hogy most ez időskor, vagy ilyenkor, vagy még tudom is. Ebben nem foglalkoztam sohasem.
1: Azt szeretném mondani, hogy ezek szerint öröki fiú.
0: Hát most, ha így gondolják, vagy így, akkor rendben van, ha pedig. Igyekezik. Igyekezik avval nem foglalkozni, avval a sötét dolgokkal, ami az ember lelkit megtámadja, vagy valami. Mindig azért igyekeztem, hogy elfogadjam az életet úgy, ahogy van. Úgyhogy sohasem. Nem voltak azok az elek, hogy most ez engemet úgy depremírozott lennék, hogy most ott, hogy ez így meg úgy, nem, sohasem.
1: Mondta az ünnepet.

0: začetku pri veliki količini portretov se ta realizem še čuti, medtem ko je pri njegovi plastiki, ki jo izbira in ima bolj ali manj.
1: A kezdetekben a nagyszámú portrékon erősen érződik a realisztikus megközelítés, miközben a szobrai esetében azok többnyire szimbolikus jelentést hordoznak a természet burjánzásától, a magvak csírázásán keresztül, mind az élet igenlésére utalnak. Ami életének utóbbi 20 évében készült alkotásait illeti, érezhetők bizonyos változások. De ahogyan már említettem, a realizmusból indul ki, és minden esetben a természetből, annak gazdag világából merít. Még akkor is, ha a formákat elvonatkoztatja, bizonyos részleteket visszavesz. A lekerekített idomok, a harmadik dimenzió iránti érzékenysége az, ami a szobrászatát jellemzi. Mindig érződik kezének a nyoma, és rá sem kell néznünk az aláírásra, tudni fogjuk, kinek az alkotása. Azzal egyetértek, hogy a szélesebb közegben a művészete nem kapott elég hangsúlyt, miközben ebben a térségben, a magyar határ közelében felismerték értékeit, amit igazol a Munkácsi díj, amit a művészetért kapott.
0: Ki je v bližini mađarske meje prepoznali kot kvalitetnega kiparja, se o tem nam priča odličje najvišje, ki ga Mađari podeljujejo likovnikom Munkácsieva nagrada.
1: Nyilatkozta Breda Illich Klancsnich művészettörténész, a katalógus szövegének szerzője. Mindaz, ami ezen a jubileumi kiállításon látható, üveglapok alatt, vitrinekben, vagy posztamenseken, Király Ferenc fáradhatatlan kezének meg annyi erőteljes, vagy éppen apró, kifinomult mozdulatát őrzi. Vajon hányszor ütött a kalapácsra, hogy a véső nyomán a márvány lepattanjon, meddig faragta, csiszolta a faszálkás felületét, míg az meg nem adta magát. Gondoljanak arra is, hogy a szobrászathoz az ötlet, a képzelőerő mellett mennyi fizikai energia is szükséges. Jusson számára mindig elegendő. A Horizont kedd délelőtti adásának hangtechnikusa Király Tomi volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Adele énekelt, most 6 perce vagyunk fél 11 után, és egy mai programra hadd hívjam fel a figyelmüket, hiszen a Muraszombati Pomorja Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából mindenkit szeretettel vár a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára. Ez 18 órakor kezdődik majd a kiállítóteremben, az első emeleten Muraszombati Várban. A kiállítás a Rozsice csoporttal való 11 éves közreműködés eredményeként jött létre, mű és kreppapírból készült virágokat lehet megtekinteni, és természetesen ezekben gyönyörködni. Egészen szeptemberig lesz látogatható ez a kiállítás a Muraszombati Várban. Lentiben a Városi Könyvtárban pedig Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző Agymár csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének a bemutatójára kerül sor május 22-én pénteken 17 órai kezdettel. Ezen kívül a hétvége mozgalmas lesz, hiszen lesz Hosszúfalóban hagyományos párganap, és ugyanezen a napon tartják idén már 11. alkalommal a Hodos Pince gyalogtúrát. Ez pont azt jelenti, hogy Hodostól egészen Pincéig gyalogolnak. Reggel 6 órakor lesz az indulás Hodosról a vasútállomásról, az útvonal során érinti Kapornak, Domonkosva, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakónakító, Dobronak, Zsitkóc, Kámaháza, Göntérháza, Hosszúfalú, Lendva, Csente, Völgyi falu falvakat, és a cél Pince várhatóan este 7 órára érkezik meg majd a csapat. Akár a teljes útvonalra lehet csatlakozni, de szakaszosan is be lehet lépni, bármelyik faluban 1-2 kilométerre támogatva az elejétől elinduló csapatot, és segítve őket abban, hogy egészségesen és biztonságosan célba is érjenek. Gyönyörű idő lesz a hétvégén, hogyha van önöknek kedvük több 10 kilométereket gyalogolni, akkor idén is vár mindenkit a Hodos Pince gyalogtúra május 23-án. Lesz egy jótékonysági rendezvény is, május 26-án a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, a szervezők a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa, Nagy Hősök Kis Lépésekkel, ez a jótékonysági est mottója, és május 26-án 17 órakor kezdődik a program Lendván a színházban.

életünk. Ó, azok a 60-as évek, ma már csak szép mesék. Nem volt az éden, mégis közelnek tűnt az ég. A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk. De hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Jöjj hát és hazudd azt, hogy

úton, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett, hova tűnt?

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

Paul McCartney énekelt, és jön még Charlie Sakakánnal, egy rövid reklám után pedig 11 órakor friss hírekkel várja önöket a délelőtti hírszerkesztő Szabó Rudolf.

0: Reklám.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Szlovénia ma ünnepli a Lipicai ló első hivatalos napját, amelyet a kormány az év elején nyilvánított emléknappá. Május 19-e különleges történelmi és kulturális jelentőséggel bír az ország számára, ugyanis 1580-ban ezen a napon írták alá a Kobilárna Lipica Ménes udvar alapító okiratát, közölte a mezőgazdasági, erdészeti és élelmezés ügyi minisztérium. A Lipicai ló a szlovén kulturális örökség, a nemzeti identitás és a történelmi folytonosság egyik legismertebb szimbóluma. A Kobilárna Lipica a világ legrégebben folyamatosan működő ménes udvara, a lipicai pedig az egyik legrégebbi kultúrnemesített lófajta. Fadöntés közben tragikus baleset történt Csernánakoroskem község Javorje településén. A rendőrség eddigi információ szerint egy az Erdei út közelében kivágott fa éppen akkor dőlt rá egy arra haladó személyautóra. A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette, közölte a céljai rendőrigazgatóság. A rendőröket ma reggel 6:30 értesítették a balesetről. A helyszíni szemlét a bűnügyi rendőrség szakemberéből álló vizsgálócsoport végzi. A helyszínre vizsgálóbíró és körzeti ügyész is érkezett. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetről további részleteket a helyszínelés és az adatgyűjtés lezárása után közölnek. Kett hajnalban orosz légitámadás érte Izmailt, Ukrajna legnagyobb folyami kikötőjét, amely kiemelt stratégiai célpontnak számít. A támadó eszközök nagy részét sikerült megsemmisíteniük. Harkivban egy orosz dróntámadást követően két embert mentette ki a romok alul. Mindeközben az orosz légvédelem 4 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. A támadás azután történt, hogy a hétvégén Ukrajna nagyszabású drón offenzívát indította az orosz főváros ellen. Erre Oroszország Odessa és Dnipro elleni rakéta és dróntámadásokkal válaszolt. A csapások tucatnyi sebesültet követeltek. Gyorsan terjedő bozott tűz söpör végig Dél-Kalifornia dombjain Los Angeles egyik elővárosában. A bozott tűz hétfőn ütött ki. A gyorsan terjedő lángok miatt a helyi hatóságok több ezer lakos evakuálását rendelték el. A tűz egy házat elpusztított. Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. A tűz hétfő estére a tűzoltók tájékoztatása szerint már 552 hektáros területre terjedt ki. Karen Bass polgármester szerint a lángok várhatóan nem érik el magát Los Angeles-t. Sport. A San Antonio Spurs kétszeri hosszabbítás után 122-115-re nyert az Oklahoma City Thunder otthonában az NBA nyugati főcsoport döntőjének első mérkőzésén, és ezzel elvette ellenfele pálya előnyét. A Spurs hőse Victor Wembanyama volt, aki elképesztő teljesítménnyel 41 pontot és 24 lepattanót szerzett. A francia sztár ezzel NBA rekordot állított fel. Ő lett a liga történetének legfiatalabb játékosa, aki playoff meccsen elérte a 40 pontos és 20 lepattanós határt. Az Oklahoma-nál Shai Gilgeous-Alexander 24 ponttal és 12 gólpasszal zárt.
2: Időjárás.
1: Délután változóan felhős időre kell számítani, főleg az ország középső részén fordulhat elő zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Holnap változóan felhős idő várható. Reggel helyenként köd képződhet az alacsonyabban fekvő területeken. Délután helyi záporok alakulnak ki.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Körtina és Zadrobová között Ljubljana irányában. Főleg a tergépkocsik lassítják a forgalmat ezen a szakaszon.
0: MMR.

Egy örökre szóló nagy sláger a Republiktól. Talán ennek a szövegét tudják a legtöbben, ez volt a 67-es úton, és hogyha a 67-es úton autóznak egyébként, akkor ott van egy zenélő útszakasz, amire, hogyha egy kerékkel ráhajtanak, akkor ezt a dalt fogják majd visszahallani, úgyhogy érdemes egyszer arra is autózni. És ha most éppen autóban hallgatnak bennünket, akkor jó utazást kívánunk, és biztonságot, célba érést, és mindenkinek nagyon kellemes délelőttet. Lendván már 19-20 fokot mutatnak a hőmérők, bár most ismét a felhők vették át a főszerepet, de ez ilyen lesz a mai napon. Felhő, egy kis napsütés, megint felhő, kicsit változékonyabb időt kapunk, de egyértelműen ez a hét már hozza a kellemes tavaszi, illetve kora nyárias időjárást a következő napokban egyértelmű melegedéssel. Ami pedig nálunk a folytatást illeti, Santana jön a Black Magic Woman-nel, itt lesz a Honey Beast, utána pedig a tulipános láda jelentkezik. Ezúttal a Magyar Nemzeti Múzeumba viszi el önöket Kepényi dr. Bihar Mária műsor szerkesztője, mégpedig vele együtt megnézzük az Attila című kiállítást.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda című műsorunk májusi adását hallják. Attila, a hun uralkodó, több mint 1600 éve áll az érdeklődés homlokterében. Ahány ember, annyi Attila kép. Nevezik az Isten ostorának, de a világ egyik legtehetségesebb birodalom szervezőjének is. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2026. január 22-én nyílt meg az Attila című kiállítás, amely az elmúlt 40 év legjelentősebb hunokról szóló tárlata Európában. A kiállítás mintegy 400 műtárgyat vonultat fel 13 országból. A kiállításról dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mesélt nekünk. Adásunk zenei aláfestése pedig a kiállítás hivatalos zenéje, a Bársony Bálint és a Magyar Rapszódik közös munkája az Attila című alkotás lesz. Kérem, tartsanak velünk!
1: Azt hiszem, hogy a Attila kérdése, az Attilához fűződő történetek, azok valójában mindannyiunkat foglalkoztatnak, szerte a Kárpát-medencében, de valójában ezen is túl Európában is jelentős hagyománya van és emlékezete van Attilának, ahogyan egyébként a türk világban, Közép-Ázsiában is. Éppen ezért van az, hogy itt a Magyar Nemzeti Múzeumban az a hatalmas műtárgy mennyiség és rengeteg műkincs, amit láthatunk, az Attila egykori hunbirodalmának szinte valamennyi szegletéből érkezett, nem csak a magyar múzeumokból, nem csak a Kárpát-medencéből, hanem olyan neves múzeumokból, mint a British Múzeum, a Louvre Abu Dhabi, a szamarkandi, kazaksztáni intézmények, vagy éppen az itáliai, olaszországi, németországi, francia gyűjtemények. Tehát nagyon-nagyon jelentős emlékezet halmazt hoztunk itt egybe a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. Pontosan azt szerettük volna érzékeltetni, hogy Attila bár 1600 éve meghalt, de az emlékezete, az öröksége, tulajdonképpen velünk van 1600 éve folyamatosan, ha úgy tetszik, akkor országhatárokon, korokon, ideológiákon messze átívelően.

konkrét előkészületeket 2024 nyarán kezdtük el, akkor kezdtünk el tárgyalni azzal a rengeteg múzeummal, ahonnan ezek a műtárgyak és műkincsek ideérkeztek hozzánk. Ugye 13 ország 64 múzeumából több mint 400 Attilához, a hunokhoz kötődő műtárgy és műkincs látható itt. Ezek a kölcsönzési tárgyalások, ezek 24 nyarán, tehát jó másfél évvel ezelőtt kezdődtek el, és aztán szépen folyamatosan épült és fejlődött itt ez a kiállítás, aminek a kurátori koncepció is azt hiszem, hogy elég világos, alapvetően a tudomány és az emlékezet párbeszédére építve igyekeztünk valamivel többet megismertetni a látogatókkal Attiláról, mint amennyi általában hozzáköthető emlékképünk van.

Ugye nagyon érdekes, mert hogy Attila a Muravidéktől Budapesten át, Kolozsvárig, Székelyföldig mindenkinek mond valamit. Valójában azt hiszem és azt gondolom, hogy a magyarság őrzi leginkább, legmélyebben Attila örökségét. Gondoljunk csak arra, hogy egyáltalán a magyar eredettörténetnek a vitás kérdései is elvezetnek Attilához, de itt a Magyar Nemzeti Múzeumban, amikor a történelmi díszlépcsőházat kialakították és megfestették, akkor Tám Mort és Locz Károlyt kérték fel a magyar történelem nagy pillanatának a megfestésére, és ők ezt a történetet 1875-ben Attilával kezdték el. Tehát nagyon szervesen az emlékezetünk, a népi hagyományaink része Attila. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy mi magyarok itt Európa szívében talán a legtöbbet tudunk erről a kérdésről elmondani, úgy is, hogy jól értjük az európai emlékezetet, az európai krónikairodalmat, vagy művészeti ábrázolásokat, de épp úgy párbeszédünk van, és értésünk van a közép-ázsiai régióval, ahonnan szintén számos műtárgy érkezett ide, és számos tudást tudtunk ilyen formán itt most megjeleníteni ebben a kiállításban.

Gondoljunk csak arra, hogy itt van most számos olyan műtárgy, ami nemhogy Budapesten nem volt eddig, de Európában sem. Vannak olyan kazasztáni, üzbegisztáni leletanyagok, amelyek rendkívül értékesek, nem voltak igazából ennek a diskurzusnak a szerves részei. Például az az orlati lemez, ami ennek a kiállításnak a fő vizuális, grafikai elemét is megjelenítette, vagy gondoljunk csak arra az orlati lemezre, ami Üzbegisztánból érkezett, és a kiállításnak a logóját is inspirálta. Ez az egyik legelső hun ábrázolását 4. századból, akkor, amikor a hunok feltűnnek Európa keleti horizontján. Ez kevésbé volt ismert a szakma számára is, különösképpen az ide látogatók számára, de itt van ez a Hán Antal kép a hátam mögött, ami tulajdonképpen Raffaello vatikáni stancájának a tűpontos másolata, és ezt Hán Antal magyar festő festette meg, 1881-ben hosszú évek munkájával végzett ezzel az alkotással. Az eredetiét ugye 16. században Raffaello alkotta meg. Valójában itt is érdemes látni, hogy mit akart ezzel üzenni a kor, a pápa, aki megrendelte Raffaellótól ezt az alkotást, hogy nyilvánvalóan a pápa szerepét kívánta akkor hangsúlyozni. De ezt mi jól értjük, ezt a történetet, hiszen ismerjük az európai történelmet, de közben azt is látjuk, hogy mégiscsak egy Attila ábrázolás, Attila halála után bő 1000 évvel később, tehát valójában az nagyon izgalmas, hogy folyamatosan visszatérünk Attila alakjához az európai emlékezetben is, akkor, amikor elesik Konstantinápoly 1453-ban, akkor a nyugati krónikák Attila turbánban ábrázolják, vagy láthatjuk azokat a katolikus hagyományokat, katolikus történeteket itt, például a Szent Orsi a legendát, amely szintén nem értelmezhető az európai hagyományon kívül. Tehát valójában láthatóak még azok a magyar vonatkozású történetek is, amikor látjuk például az Eszterházi családnak a családfáját. Ők visszavezetik a családfájukat Attilához egyenesen, de láthatjuk azokat a magyar népi hagyományból gyökerező emlékeket és ábrázolásokat, akár Kós Károlytól, akár egyébként Packa Ferenctől, vagy más festőktől és más művészektől, akik hosszú-hosszú korokon átívelően is visszatértek Attila alakjához. Valójában, amit itt a múzeumban látunk, az 1600 évnyi emlékezet és az erre rárakódott tudomány eredményei. A kiállítás legvégén pedig megmutatjuk azokat a arcrekonstrukciókat, amelyek 1600 éve meghalt emberek, tehát hun síroknak a leletanyagából előkerült koponyákra épülő olyan hiperrealisztikus arcrekonstrukciók, amelyeket soha korábban itt nem lehetett még látni. Tehát a kiállítás vége úgy zárul, hogy lényegében belenézhetünk egy 1600 éve meghalt Kárpát-medencében eltemetett hun vitéznek a szemébe. Egészen hátborzongató, hogy ma a tudomány már hol tart. Gondoljunk csak arra, hogy az első leletek mikor kerültek elő a régészeti ásatások eredményeképpen. Nagyjából bő 200 éve beszélhetünk igazából a régészetnek a újabb és újabb eredményeiről. Nagyjából 20-30 éve beszéltünk a archeogenetika, a génrégészetnek a új kutatásairól. Mindeközben mi 1600 évről beszélünk ebben a kiállításban, tehát nagyon-nagyon fontos látni azt, hogy a tudomány friss eredményeit is át és átszövi a mítosz, a legenda, a hagyomány, legyen akár a népi emlékezet, legyen akár a hivatalosnak mondott történettudomány vagy művészet.

Én azt hiszem, hogy mindenkinek van egy Attila képe, és egy ponton túl ebbe mi nem tudunk beleavatkozni. Tehát mindenki hisz, mindenki elképzel valamilyen Attilát, és azt gondolom, hogy ez rendjén is van. Hiszen a hitünk, a mítoszaink, a bennünk lévő történeti képek, bármennyire is a tudomány eredményei szerint hitelesek vagy nem hitelesek, valójában sokkal erősebbek, mint sokszor a tudománynak az eredményei. Magyarul a bennünk élő mítoszok, a bennünk élő képek sokkal inkább tartanak egybe bennünket, akár bennünket, magyarokat, hiszen ne felejtjük, hogy a mítoszaink rendkívül erősen szövik át az identitásunkat, sokkal erősebben határozzák meg az én képünket.

Nagyon izgalmas az európai emlékezet, nagyon vegyes. Gondoljunk csak a Nibelungénekre, a germán-német történetírásban, illetve a germán-német hagyományban. Attila tulajdonképpen egy pozitív alak, sokkal pozitívabb alak, mint például Franciaországban, ahol a Szentorsia legenda eredeztethető, vagy akár ha Észak-Itáliára, Olaszországra gondolunk, hogy egyrészt ismert jól az a kép, amikor Attila és a pápa találkozása lezajlik, illetve ismertek azok a történetek, amelyek Aquileiához, vagy akár, ha tévesen is, de Velencéhez kötődnek, tehát azok az Észak-Itália, Észak-Olaszországi városok, amelyek voltak éppen Attilához a második megszületésüket, újraalapításukat kötik, ott is megvan Attila emlékezete, nagyon vegyes az Attila hagyomány ilyen szempontból, van, ahol pozitív, van, ahol negatív hős. Európában általánosságban egyébként nagy jellemzően negatív, Magyarországon természetesen pozitív alaként jelenik meg már a krónika irodalmunkban is, ugye az Árpád dinasztia alapítójaként tűnik fel számos alkalommal, és hát nagyon pozitív a kép Közép-Ázsiában tőlünk keletre is. De az kétségtelen, hogy Attila mindenkit megmozgat, valahol az emlékezetben, a hagyományban, mindenütt jelen van 1600 éve Nyugat-Európától Ázsiáig. Az kétségtelen, hogy ez a hun periódus, ez a történet tudományban is egy éles váltás. Gondoljunk csak arra, hogy Róma koporsójába azért nem egy szöget vernek be a hunok. Tehát valójában kétségtelen, hogy Róma bukásához nagyban hozzájárultak a hunok, és egyébként azok a hunok is, akik Attila halála után formálták tovább Európa, vagy akár Róma történelmét, számos olyan hadvezért, diplomatát látunk ebben az időszakban, Attila halála után is, akik Attila táborában nevelkedtek, akik Attila birodalmának valamilyen fajta tisztségviselői voltak. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy azok a barbár betörések, amelyekre a történelmi könyvekben ismerünk, amelyek végül Róma bukását eredményeztek, abban jelentős részben ott vannak a hunok Attila idején is, és Attila halálát követően is. Azt hiszem, hogy az vitán felül áll, hogy Attila emlékezete az a magyar identitás és a magyar kultúra szerves része. Természetesen a tudományban nagyon sokfajta vita zajlik. Attila körül is, de más témákban is. Gondoljunk csak akár a soron következő Mohács 500 évfordulóra. Ez természetes. A történet tudomány, akár régészet tudomány, egy vitákra, polémiákra épülő tudomány, ez természetes is, és ez így helyes is. De mindeközben azok az emlékképek, amelyek bennünk élnek mélyen, azok épp úgy fontosak az identitásunk szempontjából. Nem szabad elfelejteni azt tehát, hogy Attila a magyar nemzet identitásának és kultúrájának vitathatatlanul szerves része.

0: S milyen konkrétumok derülnek ki a kiállításból Attila életéről és haláláról. Ezen a téren Sóti Lajos, a Magyar Nemzeti Múzeum történész muzeológusa volt a Kalauzunk a kiállításban.
1: Attila az 5. század első felében egy hun uralkodó volt, akinek a birodalmának a központja az valóban a Kárpát-medence volt, de Európában egy nagy kiterjedésű területet birtokoltak, azonban ez volt ugye a hun birodalom, azonban ez nem egy homogén társadalom volt, hanem számos népcsoport lakott ezen a területen, mint például germánok, rómaiak, gepidák vagy szkírek. És ezt a vegyes népcsoport fölött uralkodott Attila, mint a hun birodalom vezetője. Attila esetében az utolsó két évében meghatározóak voltak a nyugati offenzívek. Ugye először járt Galliába, a mai Franciaország területén, majd halál előtt évben 452-ben járt Itáliában, és egészen nagyjából a mai Mantova vonaláig jutott, ahol találkozott ugye első Leó pápával, aki ugye rábeszélte és meggyőzte őt, hogy forduljon vissza és ne támadja az itáliai félsziget többi részét. Ugye ennek az egyik legfontosabb forrásunk Aquitániai Prosper, aki a pápának volt a titkára. És ugye ezek után Attila visszatért a mai Kárpát-medencé, feltételezhetően a mai Kárpát-medencében a központjában, és a következő évben a történeti, első ránkmaradt történeteiből tudhatjuk, hogy meghalt. Ugye közvetlen forrásunk Attila halálával kapcsolatban nincs. Ami fönnmaradt, az a Jordanes Góth történetírónak a Getika című munkája, amelyben viszont egy kortárs, Attila egyik kortársára hivatkozik, Priscos Rétorra, aki egy bizánci követként járt Attila udvarában. Ugye azt tudhatjuk, hogy Attila az Ildikóval kötött mennyegzője után halt meg. Ugye ez feltételezhetően, hogy az orravéreben fulladt meg. Ugye más bizánci források szerint akár gyilkosság is történhetett, például Marcellius Comes a 6. században, abban az évszázadban, amikor Jordanes is írt, azt írja, hogy a felesége ölte meg egy törrel, ugye Ildikó. A magyar néphagyományban ugye három motívum maradt meg Attila halálával, vagy temetésével kapcsolatban. Ugye a hármas koporsóban történő temetés, a folyómederben történő temetés, valamint hogy akik ebben részt vettek, azokat megölték. Na most ugye ezek a motívumok megtalálhatóak Jordanes munkájában is, viszont Attilánál csak kettőt említ meg, a hármas koporsót, valamint az, hogy a temetésben résztvevőket megölték. Ugye a harmadik motívum is megtalálható a Getikában, viszont ez Alarik vizigót uralkodó esetében, akit Dél-Itáliába temettek el a mai Buzentó folyó medrében, legalábbis ezt állítja Jordanes. Ugye ez a hármas hagyomány feltehetőleg a 19. században ötvöződik, és onnantól tudjuk, ugye ez a nemzeti romantikának a korszaka, és ugye a minden nemzet Európa

temetéssel kapcsolatban nem tudunk biztosat. Ugye valószínű, Jordanesnek elég gyenge latinsággal fogalmazta meg művét, úgyhogy ez valószínű egy nem temet koporsóra utalhatott ez a kifejezés, amit ő használ, hanem szemfedőre. Tudjuk azt ázsiai keleti minták alapján, hogy ez akár ilyen sírkamrákra is utalhat ez a hármasság valószínűleg. Az, hogy folyómederben történt temetés, ugye ezt az előbb is említettem, hogy ez egy másik uralkodónál, Alariknál fordul elő, viszont visszatérve a hármas koporsóhoz, egy mongol népmesében ez megtalálható, hogy hasonlóan temették el ezt a egy uralkodójukat. A helyszín kérdése, az, arra pontos választ nem tudunk adni. Bóna István régész professzor állítása szerint, hát hogyha Nagy-Alföld területén leásunk, akkor egy 10 kilométeres sugarú körbe, akkor lehet, hogy ott van, lehet, hogy nincs ott. Ugye Attila központja az nagyjából Bóna szerint a Körösöktől délre és a Temes folyótól északra terülhet el. És valószínű, ugye a birodalmi központhoz közel temethették el Attilát. Na most az elmúlt két évszázad során nagyjából 80 helyszínt találtunk, ahol bejelentés történt, hogy megtalálták Attila sírját. Ez Kelet-Franciaországtól a Kereti Kárpátokig húzódik. Nagyrészt inkább a Délaföldön vannak helyszínek, Szeged, Szentes, Dombegyház környékén, de a mai Magyarország, illetve a Trianon előtti Magyarország területén is találhatunk ilyen helyszíneket. Ugye kiemelhetjük például a Szentest, valamint Tápió-Szentmártont. Ugye ezeknél a két helyszínnél azért is érdekes, hogy a Szentesnél Csallány Gábor, aki az 1900-as évek elején volt a Szentesi Múzeum igazgatója, és a Blacskovics János, akinek a munkája 1923-ban jelent meg, mind a ketten Priscos Rétornak az útleírására hivatkoznak, viszont ugye máshogy számolják ki a távolságokat, máshogy adják meg a földrajzi egységeket, és ezért Csallány esetében Szentes határában a Dónátnál lesz Attila székhelye, és közelében a Attila sírja, Blaskovicsénknál pedig Tápió-Szentmártonnál, itt Pest megyében található a központ, valamint a sír. Csallány régészként is tevékenykedett, és ennek következtében több névvándorláskori sírt is föltárt. Míg a Blaskovicsok ugye szintén az 1920-as években kezdeményeztek ásatásokat. 1923-ban például a Tápió-Szentmárton mellett található, ma már Attila domnak nevezett területen, november 8-án Bella Lajos vezetésével, aki akkoriban a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt, találták meg a kiállításunkban is szereplő Tápió-Szentmártoni aranyszarvas, amelyről azt gondolták, hogy Attila tegezét díszíthette, viszont ma már tudjuk, hogy ez egy szkíta pajzsdísz lehetett.

Ugye Prisco Sretor egy bizánci diplomata volt, aki Attila kortársa is volt egyben, és követségként járt, a bizánci császár követeként érkezett Attila udvarába, és ő precízen leírja, hogy mit, hogyan tettek a hunok, mármint ami megmaradt, mert ugye az eredeti munkája az nem maradt ránk, hanem csak átiratokból ismerhetjük az ő művét, de ennek ellenére is nagyon sok jó leírást kapunk tőle, valamint ugye a későbbi történetírók is ráhivatkoznak, amikor Attila erről és a hunokról írnak. Attila az európai kultúrában végül is a középkor kezdetéhez járult hozzá. Ugye hagyományosan a 476-os nyugat-római birodalom bukását előidéző germán törzsek betörése, valamint a germán államok létrejötte, és a római birodalom bukása.

Kedves hallgatóink! A Budapesti Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása még július 12-ig lesz látogatható, ha tehetik, nézzék meg! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon!

0: Tulipános Láda. A Muravidéki Magyar Rádió helytörténeti, honismereti és néprajzi műsora.
1: Nyolc rádióállomás. Öt televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
2: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
3: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10-en bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
4: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyerskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!
5: TV Express!

Ő volt Deniz, és ez az Egyetlen című dala. Ugye ebben énekelte, hogy nincs olyan, amit nem érhetsz el. Hát, hogyha az égre emeljük a tekintetünket, akkor mindent látni fogunk, még szabad szemmel is, és higgyék el, hogy gyönyörű lesz az együttállás, kár lenne kihagyni. Ráadásul a következő napokban tiszta égre tekinthetünk fel csillagfényesre, így nagyon látványos lesz az esti együttállás május 20-án szerdán, ahogy a Holdsarló tovább halad égi útján. Ugyanis négyes együttállás látható majd május 20-án az esti égen. Elbetűt formáz a Jupiter, a Holdsarló és az Ikrek csillagkép két csillaga, és ez még nem minden. Két további együttállást is megfigyelhetnek azok, akik kémlelik az égboltot május 20-án, 21-én, de egyébként ma is együttállások vannak, a Hold most a Jupiter bolygóval, és az Ikrek csillagkép két csillagával, a Pollux-szal és a Kasztorral formáz ugyancsak egy nagy égi elbetűt. Ezt a jelenséget szabad szemmel is megnézhetjük, szabad szemmel is látványos, a nagyobb magasság miatt könnyebben megfigyelhető, és az együttálló égi testek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig tovább emeli a jelenségnek a fényét. A már sötétedő égen nagyjából 21 óra 45 perc körül érdemes a nyugati égbolt felé fordulni. Egyébként az együttállás megfigyeléséhez kitakarásmentes nyugati látóhatás szükséges, de ez a négy égitest már kedvező, könnyen megfigyelhető magasságokban jár, tehát szabad szemmel is tökéletesen fogjuk látni. Aki pedig még inkább szeretné ezt közelebb érezni, nagyon sok csillagvizsgáló mindkét este távcsöves bemutatóval, szakmai vezetéssel várja az érdeklődőket, úgyhogy akár a legközelebbi csillagvizsgálót is felkereshetik, de csupán elég az, hogyha kiállnak és az esti égboltot kémlelik. Négy olyan együttállás, látványos együttállás lesz most az égbolton, ami L betűt fog formázni, Jupiter, Holdsarló és az Ikrek csillagkép két csillaga, a Pollux és a Kasztor fog feltűnni most az égbolton. Nálunk pedig zene érkezik, mégpedig a Kocsmazaj.

Én is akarok élni, ez volt a Kocsmazaj, Böröc Roli énekelt, 11 óra 54 perc van. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Május 19-én kedden, most éppen felhős az ég felettünk. Hát a hét második felétől köszönt be majd a nyáriasabb időjárás, fokozatosan javul az idő. Ma viszont még előfordulhatnak akár záporos, zivataros periódusok is, de egyre több felé azért a naposabb arcát fogja mutatni az időjárás. Szerintem nem panaszkodhatunk a 20 fokra, mert most éppen annyit mutatnak a hőmérők, és remélem, hogy a következő 7 órában sem fognak panaszkodni. Itt lesz Kovács Sándor önökkel, a délutáni műsorvezető és csapata. Mi pedig köszönjük szépen a kora reggeli délelőtti figyelmet. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallották. Én legközelebb pénteken reggel várom majd önöket. Legyen szép napjuk, minden jót kívánok. Köszönöm.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Kovács Sándor műsorvezető összegzi az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeit először röviden címszavakban.
2: 12. rendkívüli ülését tartotta a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsa.
1: Ma nyújtják be a parlamentnek Janez Jánosnak miniszterelnök jelöltségét.
2: Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze a Magyarországgyűlés.
1: Donald Trump elhalasztja az Irán elleni kedre tervezett támadást.
2: Donald Trump után Vlagyimir Putyin orosz elnök is Pekingbe utazik.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: 12. rendkívüli ülését tartotta a Dobranak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Mivel a Dobranaki Községi Tanács a Községi Magyar Önkormányzat jóváhagyása nélkül fogadta el a község új statutumát és ügyrendjét, a tanács úgy döntött, az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a két dokumentum alkotmányosságának felülvizsgálatát.
1: Az ülésen pozitívan véleményezték Milena Ivanusa kinevezését a Dobranaki kétnyelvű általános iskola igazgatói posztjára. Határoztak arról is, hogy a 2027-es évre is kérelmezik a nemzeti közösség közvetlen finanszírozását. A teljes összegből a közösség részére annak 91,75%-ot javasolják jóváhagyásra. Az ülésről a mai telepjáróban számolunk be részletesebben.
0: Ma nyújtják be a parlamentnek Janez Jánosnak, az SZDSZ elnökének miniszterelnök jelöltségét, miután valamennyi leendő koalíciós partner jóváhagyta a koalíciós megállapodást. Ezt maga Jánosa közölte hétfőn.
1: A jelöltség benyújtásának feltételei ezzel teljesültek, mondta Jánosa. A koalíciós megállapodást várhatóan a hétvégéig írják alá. A koalíciós megállapodás 4 fő pillére a korrupció elleni küzdelem, a decentralizáció, a bürokrácia csökkentése és a gazdasági növekedés. Jánosának 46 szavazatra van szüksége megválasztásához, miközben a koalíciós szerződést aláíró pártoknak összesen csak 43 képviselőjük van. Jánosa azonban számíthat a Resznice párt támogatására is, noha az formálisan nem lesz a koalíció része. Hogy annak elnöke Zoran Sztevánovics szombaton elmondta, aláírásaikkal is támogatják Jánosa jelölését. Az új miniszterelnökről szóló szavazás leghamarabb pénteken lehet.
0: Az SLS és a Fókusz szervei hétfőn egyaránt jóváhagyták a leendő kormánykoalíciós partnerek koalíciós szerződését. Az SLS párt elnöke Tina Bregant szerint hisznek abban, meg tudják valósítani mindazt, amit a választóknak megígértek.
1: A párt közleményében kiemelte, a koalíciós megállapodás több konkrét SLS javaslatot is tartalmaz, a mezőgazdaság, az egészségügy, helyi önkormányzatok, a decentralizáció, demográfia, valamint a hosszú távú gondozás rendezése területén. A Marko Lotrics vezette Fókusz ülése után a pártelnök elmondta, a koalíciós szerződés egyeztetése során pártja konkrét fejlesztési javaslatai is bekerültek, különösen a gazdaság, az uniós források, a helyi önkormányzatok, a bürokrácia csökkentés, digitalizáció, valamint a vállalkozások és innovációk számára ösztönző környezet kialakítása terén.
0: Az államtanács a munkavállalói érdekképviseleti csoport javaslatára 14 igen, 21 nem szavazattal nem fogadta el az intervenciós törvény halasztó vétóját. A munkavállalói csoport képviselő elsősorban azt bírálták, hogy a nyilvánosságot és az államtanácsot is kizárták a törvény elfogadásának folyamatából.
1: Ahogy Lidia Nyerkics államtanácsos a vétó kezdeményezőinek nevében a rendkívül ülésen hangsúlyozta, a szlovénia fejlesztésről szóló intervenciós törvényről, amelyet az országgyűlés egy hete fogadott el, azt állítják, se nem intervenciós, se nem fejlesztési jellegű. A törvényjavaslat beterjesztőinek nevében az NSZI képviselője Janez Ciglerklár hangsúlyozta, olyan jogszabályról van szó, ami az első intézkedéseket hozza meg a Robert Golob baloldali kormányának 4 évnyi elhibázott politikája utáni helyzet normalizálására. Egyebek mellett visszautasította a törvény ellenzőinek azon állítását is, hogy a jogszabály költségvetési hiányt okozna és megszorításokra lenne szüksége miatta.
0: Várhatóan pünköst után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, közölte a magyar miniszterelnök a hétfői kormányülés után.
1: Magyar Péter többek között jelezte, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvény módosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan tette hozzá.
0: Augusztus végig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezte.
1: Jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével. A tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között pedig már elkezdődött. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye Magyarországon van, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Magyar Péter jelezte, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.
0: Donald Trump, Amerika elnök közölte, az öbölmenti országok vezetőinek kérésére elhalasztja az Irán elleni kedre tervezett támadást. Hozzátette, jelenleg komoly tárgyalásokat folytatnak Teheránnal, és az öbölmenti országok úgy vélik, létrejöhet egy megállapodás, melyben garantálják, hogy Iránnak nem lehet nukleáris fegyvere.
1: Az amerikai elnöke a fentiek mellett arról is beszélt, fel kell készülni arra, hogy egy pillanat alatt nagyszabású támadást indítanak Irán ellen abban az esetben, ha nem születik elfogadható megállapodás. Trump vészjósló figyelmeztetések sorozatát intézte Iránhoz azóta, hogy múlt héten hazatért Pekingből, a Xi Jinping kínai elnökkel találkozott. Az amerikai elnök vasárnap este közölte, hogy az óra ketyeg, és azzal fenyegetőzött, hogy nem marad semmi Iránból, ha nem születik mielőbb béke megállapodás.
0: Alig egy héttel az amerikai elnök kínai látogatása után Vlagyimir Putyin orosz elnök is Pekingbe utazik. Oroszország nagy reményeket fűz Vlagyimir Putyin elnök kínai látogatásához. A Kreml szerint mindkét fél azzal a céllal ül tárgyalóasztalhoz, hogy tovább mélyítsék a partneri viszonyukat.
1: Moszkva hivatalos közleménye szerint a látogatás Oroszország és Kína stratégiai partnerségének megerősítésére fókuszál, de ennél jóval többről szólhat, figyelembe véve Kína növekvő diplomáciai befolyását. Putyin tanácsadója Jurij Uszakov hétfőn határozottan tagadta, hogy bármilyen kapcsolat lenne az orosz vezető látogatása és Trump közelmúltbeli útja között. Putyin keddest érkezik Pekingbe és szerdán találkozik Xi Jinpinggel. Putyin várhatóan nagy hangot fektet majd arra, hogy biztosítsa Moszkva további kínai támogatását, ami annak fényében nem meglepő, hogy az ukrajnai háború kezdete óta Kína Oroszország legfontosabb nemzetközi partnerévé vált.
0: Két támadó tüzet nyitotta a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A támadásban 3 ember meghalt. A két támadó egy 17 és egy 18 éves fiatal is meghalt. Halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta.
1: A lövöldözés előtt 2 órával az egyik 10 éves elkövető anyja bejelentést tett a rendőrségen. A nő közölte, a gyermeke, aki korábban öngyilkosságról beszélt, katonai terepruhába öltözve egy társával ismeretlen helyre távozott. Azt is elmondta, eltűnt több az otthonukban tartott fegyver és az autójuk. A 17 és 18 éves fiatalok egy mecsettel egybeépült iszlám központnál nyitottak tüzet az ott tartózkodókra. A 3 halálos áldozat egyik egy biztonsági őr volt. A hatóság képviselője azt is közölte, hogy a támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek.
0: A mezőgazdasági élelmiszeripari Panvita csoport tegnap kiemelte a horvát Boskvar Invest befektetési csoporttal kialakított stratégiai partnerség pozitív eredményeit. A Boskvar Invest 2024. novemberében 51%-os részesedéssel lépett be a Panvitába. A partnerség célja az volt, hogy a Panvita platformjára építve Közép- és Dél-Kelet-Európa élelmiszeriparának vezető regionális szereplője jöjjön létre.
1: A partnerek meggyőződése szerint az eddigi eredmények azt mutatják, ez a cél megvalósulóban van. A nyereségesség növekedése mellett olyan beruházásokat emeltek ki, mint a több mint 9 millió eurós modern salátatermesztő üvegház építése nemesség településen, tovább a Panvita növénytermesztési ágazatának korszerűsítése és a kereskedelmi tevékenység megerősítése. A csoport jelenleg több mint 760 embert foglalkoztat, és mintegy 2500 szerződéses partnerrel működik együtt.
0: Szlovénia ma ünnepli a Lipicai ló első hivatalos napját, amelyet a kormány az év elején nyilvánított emléknappá. Május 19-e különleges történelmi és kulturális jelentőséggel bír az ország számára, ugyanis 1580-ban ezen a napon írták alá a Kobilárna Lipica Ménes udvar alapító okiratát, közölte a mezőgazdasági erdészeti és élelmezés ügyi minisztérium.
1: A Lipicai ló a szlovén kulturális örökség, nemzeti identitás és a történelmi folytonosság egyik legismertebb szimbóluma. Egyik azon kevés szlovén kulturális és természeti örökségi elemeknek, amelyek világszintű ismerettséget szereztek és maradandó nyomot hagytak az európai és a világ kulturális örökségében. A Kobilárna Lipica ma a világ legrégebben folyamatosan működő ménes udvara, a Lipica pedig az egyik legrégebbi kultúrnemesített lófajta. Nemzetközi jelentőséget tovább erősíti, hogy a lipicai ló tenyésztési hagyománya 2022. december 1-én felkerült az UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.
2: Sport.
0: Az Arsenal Kai Havertz felsével 1-0-ra legyőzte a Burnley-t a Premier League 37. fordulójának hétfői mérkőzésén. Az Arsenal 5 pontra növelte előnyét a kedden játszó Manchester City előtt. A San Antonio Spurs kétszeri hosszabbítás után 122-115-re nyert az Oklahoma City Thunder otthonában az NBA nyugati főcsapat döntőjének első mérkőzésén, és ezzel elvette ellenfele pálya előnyét. A Spurs hőse Victor Wembanyama volt, aki 41 pontot és 24 lepattanót szerzett. Szintén hosszabbításban harcolta ki a győzelmet az NHL keddi mérkőzésén a Montreal Canadiens a Buffalo Sabres ellen. Newhook gólja 3-2-es sikert ért a vendégeknek, akik ezzel összesítésben 4-3-ra megnyertik a párharcot, és készülhetnek a Carolina Hurricanes elleni keleti döntőre. A finn válogatott 6-2-re legyőzte a címvédő amerikai csapatot a svájci jégkorong világbajnokság harmadik fordulójában. Dánia 5-1-re kikapott Kanadától, a házigazda Svájc 6-1-re verte a németeket, a csehek 4-3-ra legyőzték a svédeket. A Nemzeti Sport értesülései szerint Mim Gergely a nyáron szerződése lejártával búcsút inthet Zalaegerszegnek. A 26 éves szélső 2022-ben igazolta a Puskás Akadémiától Zalaegerszegre. A 2025-26-os idényt sérülés miatt kihagyta, és mivel lejár a szerződése, a nyáron távozik a Zetitől.
2: Időjárás.
1: Délután változóan felhős időre kell számítani, főleg az ország középső részén fordulhat elő zápor, zivatar. Legmagasabb hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Holnap változóan felhős idő lesz, reggel helyenként köd képződhet az alacsonyabban fekvő területeken. Délután helyi záporok alakulnak ki, néha zivatar is előfordulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 9 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom, fennakadásokról nem érkezett hír.
0: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Kovács Sándor műsorvezető és Király Tomi hangtechnikust nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: időjárás.
1: 13 óra a pontos idő, kedvan, május 19-e, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, benne jönnek az információk, és hát akkor nézzük is, hogy milyen lesz a hőmérséklete. Ma először is azt említjük meg. Itt Lendva környékén 22 fokra számíthatunk, jelenleg egyébként 21 fok van. Na de nézzük akkor a részletesebb előrejelzést. Délután a változóan felhős időjárás lesz. Elsősorban az ország középső részén előfordulhatnak záporok, de akár a zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet ország szerte 19 és 23 fok közt alakul. Északnyugaton 17 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Holnap is változóan felhős időjárás lesz. Reggel helyenként a síkságokon köd képződhet. Délután viszont előfordulhatnak helyenként csapadékok, de akár zivatar is kialakulhat. A reggeli hőmérséklet 5 és 10 fok közt alakul, majd a nap folyamán a maihoz hasonló, tehát 19 és 23 fok közti értékekre számíthatunk. Csütörtökön ismételten majd több lesz a napsütés, és csökken majd annak az esélye, hogy a délután csapadékok, záporok, zivatarok alakuljanak ki. Viszont több helyütt majd lehet akkor számítani északi irányú szélre. Pénteken túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, és fokozatosan melegszik majd az idő. Egyébként pedig Muravidéken holnap hajnalban reggel 10 fokra lehet számítani, délután 21 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, és egyébként közepesen felhős égboltra készülhetünk. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket országszerte. Kerány 20 fokos. Triglav-Kedericán 0 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 20 fokot mérnek. Maribor 19 fokos. Muraszombat jelenleg 21, Ptújban 20 fokot mérnek. Celjéből 22 fokot jelentenek. Kopperben 18 fok van, Goricskon 20 fok, Lendván 21 fokot mérünk, Portoros pedig 19 fokos. Magyarországra az előrejelzés pedig így hangzik. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet a mai nap. Ezt követően alapvetően országszerte sok napsütésre lehet számítani, kevés fátyol felhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, délnyugati határ mentén esetleg zivatar előfordulhat. Az északi a szelet élénklőkések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Zala és a Vasvár megyére pedig kisé felhős égbolt és 21 fokos csúcsérték várható. Szerdán, vagyis holnap. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb esél a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kíséreti élénklökések. Legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye derült lesz az égbolt, 10 fokra lehet számítani. Na aztán délután kisé felhős égbolt mellett mindkét vármegyében 24 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Csütörtökön a goma és fátyol felhők mellett sokat süt a nap, az ország középső táján lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, kora esti órákban. Az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben pedig erős lesz. Pénteken döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. Az északi a szél sok felé megélénkül, legtöbb helyen Tiszántúlon erősödik meg, de másutt is lehetnek helyenként erős lökések. Na és akkor a hőmérsékletek. Békés Csabán, Budapesten 19 fok van, Debrecen 18 fokos, Győr 20, Pécs 20, Sármellék 21, Siófok 20, Szeged 19, Szolnok 18, Szombathely 20, Lenti 22, Keszthely pedig jelenleg 21 fokos. Mi pedig akkor nézzük meg azt is, hogy mi a helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken jelenleg nagyobb fennakadás nélkül zajlik a forgalom, tehát fennakadásokról nem érkezett hír, a rendőrség pedig ma Muraszombat körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Na a távolabbra tartóknak, ugye Szlovenska Bistrica környékén a Steyr autópályán még mindig munkálatok folynak, és ott ugye Szűkített sávok vannak, ami azt jelenti, hogy mindkét irányban, tehát Ljubljana és Maribor irányában is torlódik a forgalom, és csak lassan lehet akkor haladni, de egyébként pedig más fennakadásokról most nincs hír, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
6: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
7: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
8: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!

13 óra 10 perc, pontos idő, az Éva Presszót hallhattuk. Indul az idő, és hamarosan indul majd az aréna is, de előtte még itt lesz velünk Anastasia is. Na de, Anastasia után akkor jön az aréna mai adása, és Göncz Edit várja önöket, úgyhogy számít a figyelmükre.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Jó napot kívánok! A mai arénában a következőkről hallhatnak. A Lendvai Elektromateriál vállalat, mely kiváló minőségű kapcsolókat és konnektorokat gyárt, 2 éves szponzori szerződést kötött Jacques Mogel síugróval. Az adásban megszólal a szlovén A síugró válogatott is. Tartsanak velünk! Meggyőződésünk, hogy együtt sikeres történetet írhatunk a sport és a Lendvai Elektromateriál vállalat üzleti területén. Hangzott el a vállalat tulajdonos igazgató Branko Fiók részéről a szponzori szerződés aláírása napján.
2: Z veseljem danes vas želim informirati, da podpisujemo dvoletno
3: örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ma támogatási szerződést írunk alá a szlovén A válogatott síugrójával. Jacques Mogel a tehetséges sportoló generációjának tagja, akik folytatják a szlovén sikerek hagyományát ebben a sportágban. Elkötelezettségével, munkamoráljával és sportos jellemével megtestesíti a modern élsport értékeit. Az elektromateriál vállalatnál úgy véltük, hogy Mogel a megfelelő választás egy partnerséghez, mivel ötvözi a sportágban rejlő potenciált, a pozitív értékeket és a fejlődésre való egyértelmű összpontosítást. Meggyőződésünk, hogy együtt sikertörténetet írhatunk. A síugrás az egyik legnépszerűbb sportága a kulcsfontosságú német, osztrák és szlovén piacainkon. Termékeinket a volt Jugoszlávia országaiban is nagy érdeklődés övezi, ahol szintén követik a síugrást. Elmondhatjuk, Jacques-kal együtt a sportüzleti szinergiákat keressük a jobb eredmények elérése érdekében. Mind sportpályafutásában, mind pedig vállalatunk üzleti tevékenységében. Együtt, kéz a kézben jobbat, magasabbat, messzebbre akarunk jutni. A 300 irányába.
1: A szponzori szerződés aláírását követően Jacques Mogel elégedettségének adott hangot.
3: Szeretném megköszönni a belém vetett bizalmat, azt, hogy a véletlennek köszönhetően találkoztunk. Elsősorban annak örülök, hogy az ország másik részén kötöttünk partnerséget egy jól működő vállalattal. Bízom benne, hogy az együttműködésünk a következő 10 évben a Muravidéken is felkelti a fiatalok figyelmét, érdeklődését a síugrás iránt, eltekintve attól, hogy a régiónak nincs megfelelő infrastruktúrája e téren, és hogy a Krányi Síugró Központ távol esik a Muravidéktől.
1: Az elektromateriál, melynek története 1963-ban kezdődött íródni, új grafikai arculatot kapott, mely közel 30 év után váltja fel a korábbi logót. A szponzori támogatásról szóló sajtótájékoztatón a vállalat az elmúlt évtizedben elért üzleti tevékenységeiről is hallhattunk. Radovan Zserjau, piacfejlesztési osztályvezető elmondta, az elmúlt 10 évben stabilan működtek, pozitív eredményekkel és a termékértékesítés folyamatos növekedésével. A lendvai vállalat termékeit Skandináviától kezdve Hollandián, Németországon, Ausztrián, a Balkánon, Görögországon át értékesítik. Termékeik 15%-a a belföldi piacon található meg. Kiemelendő, hogy az elektromateriál Lendva vállalat által forgalmazott összes termék hazai tudás, fejlesztés és tapasztalat eredménye, hangoztatta Zserjau, majd hozzátette.
3: A síugrás rendkívül népszerű sport azon országokban, beleértve Németországot és Ausztriát, amelynek piacain termékeink jelen vannak. E szempontból a vállalat fejlesztése, üzleti növekedése és fenntarthatósága egy új fejezetet is nyithat. A vállalat teljesen új grafikai arculata, beleértve a csomagolást, a promóciót, sokkal több, mint esztétika. Ez az a pont, ahol az Elna Elektromateriál Lendava márka értékei, személyisége és üzenete kézzelfoghatóvá válik. Az új arculata a nagyobb felismerhetőséget, a jobb értékesítést szolgálja a minőségen keresztül, amelyet mindenki aláír, főleg a külföldi piacokon.
1: A sport nem csupán egyéni fejlődési eszköz, hanem egy több milliárdos globális gazdasági ágazat is, amely professzionális alapokon nyugvó szponzorációs marketing és vezetői modellekkel támogatja a vállalkozások sikerét. A professzionális sportvilág és a vállalkozások működése számos ponton támogatja és erősíti egymást. Jacques Mogel szerint a 2 éves szponzori szerződés egyfajta stabilitást is nyújt. Nem kell foglalkozni a mással, mint a munkával, azzal, hogy az edzéseken és a versenyeken minél jobb eredményeket érjen el.
3: A szponzori támogatás mögött nagy lehetőség áll a következő generációk számára is, hogy közelebb kerüljenek a síugráshoz. Ugyanakkor örülök és hálával tartozom a vállalatnak, hogy a következő időszakban csak a sportra kell fókuszálnom. Néhány éve jelen vagyok a világkupa versenyeken. Voltak versenyek, ahol a legjobb 15, illetve a legjobb 20-ba verekedtem be magamat. Tudom, hogy alkalmas vagyok bekerülni a világ legjobb 10 síugrójának mezőnyébe. Egyes ugrásaim már ennek jeleit mutatják. Ezért az idei céljaim közt a folytonosság elérése szerepel, hogy minden egyes versenyen a legjobb ugrásaimnak örülhessek. Ez vihet el a legjobb 10 közé. A munka megkezdődött. Május elején találkoztunk az új idényre való felkészülésen. Most még az erőn léten a hangsúly. Az első hónapok a legnehezebbek, hiszen minden izmot fáj, nagy a fáradtság a terhelések miatt. 14 nap múlva kezdjük az első ugrásokkal, majd a sportruházat tesztelése is a program része. Augusztus elején pedig a nyári Grand Prix sorozat első versenyein indulok, Wisla és Courchevel lesz a helyszín. Alig várom. Ami pedig a múlt szezont, illetve az elmúlt 2 év szlovén síugró teljesítményeit, sikereit illeti, Nika és Domen Preuca a mezőny elején. Eredményességük útját igyekezünk mi is követni. Mindaz, amit ők elértek, motiváló hatással van ránk. A férfi mezőnyben, az A válogatottban 5-6-an vagyunk, akik képviseljük országunkat a világkupában. Bízom benne, hogy mindannyian feljebb tudunk lépni, és csapatként megmutatni erősségünket.
1: Nyilatkozta a lendvai elektromateriál vállalattal 2 éves szponzori szerződés aláírása után Jacques Mogel síugró. A szerződés anyagi vonaláról nem nyilatkoztak, mondván üzleti titok. Az Arénát hallották, köszönjük a figyelmüket!
0: MMR.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Viharos időszakát éli a szlovén politikai színtér ezekben a hetekben. Régen kavarta fel oly mértékben az indulatokat valami, mint az intervenciós törvény, amit az úgynevezett harmadik töm nyújtott be, és fogadott el a parlament előzetes egyeztetés nélkül a szociális partnerekkel. Ezt a témát járjuk körül május 20-án a 11 órai hírek után az aktuális című adásunkban, amelynek szerkesztője ezúttal Botka Ágnes lesz.

0: Anyád?
1: Lázolt Eldakra halott pénz is, valami van levegőben című dalok. Ezen a napon egyébként, tehát május 19-én 133 évvel ezelőtt megszületett Bajor Gizi. Bajor Gizi pedig a 20. századi magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja volt. Eredeti neve Beyer Gizella. Budapesten született, tehát ugye 1893. május 19-én. Nemzeti Színház legendás művészeként vált ismerté, játékát rendkívül érzelmi mélység, intelligencia és természetes jellemezte. Már fiatalon kitűnt a tehetségével, a Színművészeti Akadémia elvégzése után szinte azonnal a Nemzeti Színházhoz került, ahol pályafutása nagy részét töltötte. Olyan klasszikus szerepekben aratott sikert, mint a Júlia, Rómeó és Júliában, Kleopátra az Antonius és Kleopátrában, vagy Anna Karenina. Nem csak a tragikai szerepekben volt kiváló, hanem vígjátékokban is rendkívül népszerű volt. Kortársai szerint a színpadon élt igazán, és sokan minden idők egyik legnagyobb magyar színésznőjének tartják. A II. Világháború alatt embereket bújtatott és segített üldözötteknek, amelyet sokan különösen tisztelték emberileg is. Élete tragikus véget ért. 1951-ben férje, dr. Germán Tibor, aki súlyos mentális betegséggel küzdött, halálos morfium injekciót adott neki, majd önmagával is végzett. Az eset az egész országot megrázta. Érdekesség, hogy Budai villájában ma a Bajor Gizi Színész Múzeum működik, amely a magyar színház történet egyik fontos emlékhelye. Tehát ezen a napon született Bajor Gizi, a 20. századi magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja volt. Mi pedig folytassuk egy kis zenével, Rednek érkezik, meg aztán Csordás Tibi is itt lesz. Chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know. Yeah, ever

Ma egyébként, tehát május 19-én a gyulladásos bélbetegségek világnapja is van. A Crohn betegségre és a colitis ulcerosára hívja fel a figyelmet világszerte. Lila színnel szokták jelképezni. Ma egyébként a családorvosok világnapja is van. Házi orvosok és a családorvosok munkáját ismerik el ezzel a napon. Egyébként pedig a Magyar Honvédelem napja is. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Magyar Honvédsereg a budai várat a szabadságharc idején. De vannak nem hivatalos érdekes világnapok is. Például ma van a sütés világnapja. Több országban ilyenkor arra biztatják az embereket, hogy süssenek valami finomat családnak vagy barátoknak. Egyben pedig a whisky világnapja is van. Bár nem minden évben, pontosan május 19-ére esik, gyakran ez a dátumhoz közeli hétvégén tartják. Na valamint a növények egészségének napja is ma van. Növényvédelem és a fenntartható mezőgazdaság fontosságára hívja fel a figyelmet. Ez a nem hivatalos a világnap. 13:41 a pontos idő, jön a kikövet című dal és a Sugarloaf, utána pedig akkor megismételjük a mai frist.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és a most következő dallal hivatalosan is megnyitjuk a nyarat, hiszen igazi nyári életérzést közvetít az a popdalocska, ami a TNT előadásában jelent meg május 1-én. Ez az Ugye itt alszol című sláger, melynek zenéjét és szövegét is Dobrádi Ákos szerezte. Ebben a dalban vokálozik Demkó Gergely és Antal Timés, és hogy miről szól, hát természetesen a nyárról, hiszen egy könnyed, romantikus, vidám nyári dalocska, amely a friss szerelemről, az udvarlásról és a felhőtlen együtt töltött időről szól. A központi témája valóban egy kibontakozó kapcsolat, ahol a felek annyira jól érzik magukat együtt, hogy nem is szeretnének elválni éjszakára sem, és ez jelenik meg a dal kulcskérdésében, Ugye itt alszol. Egy hamisítatlan, autózós, utazós, lehúzott ablakos nyári életérzést hoz a következő néhány perc. Egyébként a dalszöveg sem akar túl komplikált lenni, kifejezetten laza, jópofa és fülbemászó sorokkal operál. Szerintem már a rajongók nagy kedvence, úgyhogy nálunk is érkezzen. Most az aktualitás a TNT-től. Ugye itt alszol? Ugye itt

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a Frissnek az ismétlése itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Kedd van, és május 19-e, bő 10 perc múlva, tehát 14 órakor friss híreket hallhatnak majd az MMR-en, következő órában pedig lesznek majd apró hirdetések is. És úgyhogy számítunk majd önökre is. Ezért pedig maradjanak velünk, jó rádiózást, szép délutát mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Jelka Godeczel az élen első. Az SDS képviselőcsoport benyújtotta Janez Jánsa a pártvezetőjének miniszterelnök jelölését. Az SDS képviselőin kívül már bejelentette támogatását az NSZI, az SLS, a Fókusz, a Demokraták és a hivatalosan ellenzékben lévő Resznica is. Tegnap estig a leendő koalíció összes pártja, az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták megerősítette a koalíciós megállapodást. Ez azt jelenti, hogy teljesültek az elnökjelöltség benyújtásának feltételei, mondta Janez Jánsa. A megválasztáshoz Jánsának 46 szavazatra van szüksége, míg a koalíciós megállapodást aláíró pártoknak csupán 43 szavazatuk van, de Jánsa a Resznica párt támogatására is számíthat, bár az hivatalosan nem lesz a koalíció része. A határidők miatt az új kormányfőről szóló szavazás már pénteken megtörténhet. Ha nem lesznek meglepetések, Jánsa az ország történetében negyedszer kapja meg a kormányalakítási mandátumot, írta az MMC. A szlovén rendőrszakszervezet figyelmeztet, hogy a rendszerezési törvény javasolt módosításai, amelyek két a rendőrség főigazgatójának szolgálatában lévő pozíciót szüntetnének meg, és egyidejűleg két új pozíciót hoznának létre, magasabb értékű. A belügyminisztérium és a rendőrség vezetése a kormányváltás előtt folytatja a rendőrség rendszerezésének módosítását. A rendőrség belső szervezetéről, rendszerezéséről, beosztásairól és címeiről szóló törvény módosításával a munkáltató megszüntetnek két a rendőrség főigazgatójának szolgálatában lévő betöltött pozíciót, egy vezető rendőrfelügyelőt és rendszereznek két új magasabb értékű pozíciót. A szakszervezet negatív véleményt adott a javasolt változtatásról, mivel úgy vélik, hogy az egy részleges és szelektív megoldás, ahelyett, hogy a karrierrendszer rendszer szintű átalakítását célozná. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint aktív párbeszédet folytatnak Magyarország új vezetésével, és kilátásba került a két ország kapcsolatainak konstruktív újraindítása. Az ukrán elnök az X-en közölte, Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter és más kormányzati tisztségviselők jelenleg is egy kétoldalú konzultációs fórum előkészítésén dolgoznak. Andriy Sibiha egyúttal megköszönte a magyar kormány gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Magyar Péter a múlt héten az Ópuszta-szeri kormányülésen határozottan elítélte a Kárpátalja ellen orosz rakétatámadást. Orbán Anita pedig behívatta a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Sport. A Svájcban rendezett jégkorong világbajnokságon játszik ma a szlovén és a magyar válogatott. Ed Terglau védencei a B csoportban mérkőznek Szlovákia ellen, míg a magyar csapatnak Nagy-Britannia lesz az ellenfele az A csoportban. Mindkét meccsre 20 óra 20 perckor kerül sor.
2: Időjárás.
1: Délután változóan borult időre kell számítani. A középső ország részben helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott jármű miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Turnistse és Hosszúfalu között Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Torlódik a tenger melléki autósztráda forgalma Unec és Posztolyna között Koper felé.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
2: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
3: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 literes kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
4: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!

0: vita? Nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en! By the rivers of Babylon,
1: there we sat down. Na kezdődnek akkor az apró hirdetések, és hát indítsunk azzal, hogy megnézzük a délelőtt folyamán beérkezetteket. Eladó az Őrségben egy favázas, egy vasvázas, faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind a három 380 voltos motorral. Továbbá eladó két darab két szezont futott nyári gumi, 215/65 R17-es Hankook Ventus 99V SUV 2. Érdeklődni. 0036 30-as 286 38 30. Felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében. Részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel. Minden megoldás érdekli a vásárlót. 0036 20-as 591 48 85 a telefonszámán. Mastiff alacsony profilú hidraulikus autóemelő eladó. Érdeklődni 0036 30 560 66 91-es telefonszámon lehet. Javításra szoruló nagy bocsonái kaptárok eladók. Magas ágyásnak is nagyon jók. A telefonszám pedig 0036 30-as 433 17 31. Gáborján házán a szlovén határtól mindössze karnyújtásnyira az osztrák határtól 40 kilométerre eladó egy 126 négyzetméteres részben felújított téglaépület. Egy fenelkes faluban található ingatlan teljes közművel, furt kuttal és egy hatalmas 130 négyzetméteres melléképülettel várja új gazdáját. Érdeklődni pedig a 0036 30-as 986 20 73-as telefonszámon lehet. Rédicsen eladó 85 négyzetméteres téglás családi ház. Három szoba, konyha, fürdő, üveges terasz. 1988 négyzetméteres telek melléképületekkel. Garázs, pajta, nyári konyha. Saját kút, gyümölcsös, konyhakert, patakparti nyugalom. Tetőcsere 2012-ben, villanyvezetékek cseréje 2015-ben. Gázkazános központi fűtés, bojleres melegvíz. Központi elhelyezkedés, bolt, posta, busz megálló pár lépésre. Lenti 4 km, szlovén határ is közel van. Két telefonszámon lehet érdeklődni. Az egyik 0036 30-as 644 07 20. A másik telefonszám pedig 0036 70-es 942 06 10. Eladó lentiben bontásból megmaradt jó állapotú, zöld műanyag bevonatos, tehát PVC drótkerítés. A bevonat nem töredezett, azonnal újra beépíthető. Hossza körülbelül 15 méter, magassága 150 cm. Érdeklődni pedig akkor az alábbi telefonszámon lehet. 0036 30-as 490 50 18. Pötrétén eladó jó állapotú kerekesszék. 0036 30 103 36 81 a telefonszám. Keszthelyen eladó 30 éves Volkswagen Passat 1,9-es dízel autó vonóhoroggal. Forgalomból átmenetileg ki van vonva. A telefonszám pedig 0036 30-as 410 89 68. Valamint érkezett hozzánk még egy hirdetés, ez pedig így hangzik, minőségi fehérbor eladó Lendva környékén. A telefonszám pedig 040 705 036. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amit most lehet hívni, ezek pedig akkor a következők 575 17 18, valamint 575 17 19. Ha pedig külföldről szeretnének feladni lakossági apró hirdetést, akkor ugye először a 00386, majd a 2-eset kell tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat.

0: Ma is van is már egy hirdetőnk. Halló, jó napot!
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Szobakerékpár újszerű állapotban.
0: Szobakerékpár, igen.
1: És 120 cm-es fehér redőny tokkal.
0: 120 cm-es fehér redőny tokkal eladó. Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 7240.
0: 7240.
1: 549 és Gutorföldén van.
0: 549 Gutorföldön. Föl is írtuk. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett.
1: Köszönöm, uram.
0: Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot, üdvözlet! Lenne szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Lenne Pannonia motorkerékpár eladó.
0: Pannonia motorkerékpár, igen.
1: Ez van egy olyan, hogy egy TLT típusú.
0: TLT.
1: És T5-ös.
0: És T5-ös, igen.
1: Akkor lenne hozzá egy oldalkocsi is. Azt akkor külön.
0: Oldalkocsi, igen.
1: Igen, akkor lenne egy multikár billencs pótkocsi.
0: Billencs pótkocsi, igen.
1: Teljesen fel van újítva, okványok nélkül.
0: Felújítva, okványok nélkül, igen.
1: De még egy Renault Megane mindig megvan, egy 1.9-es dízel.
0: Renault Megane 1.9-es dízel.
1: Okványok nélkül szintén.
0: Igen.
1: Meg Suzuki Swifthez lenne egy 1000 köbcent is, és ez egy automata váltós, motorral együtt, ne csak a blokk, meg a váltó.
0: Tehát Suzuki Swift 1000 köbcent is.
1: És ugye automata váltós.
0: Automata váltós, igen.
1: Igazából a kaszni az már nincs meg, csak a hátsó ajtó, meg az oldalsó ajtó, ami meg vannak.
0: Uh-huh, értem.
1: Ennyi.
0: Tehát
1: ennyi.
0: Akkor nagyjából inkább a motor, ugye? Ami...
1: Igen, motor váltó, meg az ajtók meg vannak, meg talán motor... műszerfa.
0: Váltó, igen.
1: Azt igazából ennyi, telefonszámot 30-as.
0: 30-as.
1: 511.
0: 511.
1: 8009.
0: 8009.
1: Nagy Kanizsa.
0: Nagy Kanizsa.
1: Köszönöm.
0: Köszönjük, szép napot, viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Tessék!
1: Alupelnire szerelt 185/65x15-ös nyári gumi.
0: 65x15-ös nyári gumi.
1: 4x100-as osztással.
0: 4x100-as osztással, igen.
1: Két darab egytengelyes pótkocsi kulló.
0: Két darab egy tengelyes pótkocsi kulló, igen.
1: Jó állapotban lévő Vogel Not 3-as eke.
0: Vogel Not 3-as eke.
1: Akkor kaszálógépek és 15 darab fűnyíró eladó.
0: 15 darab?
1: Igen.
0: Na, nem kevés. 15 darab.
1: 0620.
0: 20-as, igen.
1: 982.
0: Elnézést, még egyszer, 20-as.
1: 982-57-23.
0: Tehát 20-as, 982-57-23.
1: És Vas megye.
0: És Vas. Meg is van akkor. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, Sándor. További
0: szép napot kívánunk. Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.

0: Na van még egy telefonálók, halló, jó napot!
1: Halló!
0: Üdvözlet!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Szeretnék eladni 150 darab bubos kemencéhez téglát.
0: Bubos kemencéhez tégla, igen.
1: Minőségi tűztéri tégla.
0: Tűztéri, igen.
1: Irányár 300 forint. Érdeklődni.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 2.
0: Igen.
1: 583. 680-as telefonszámon. Köszönöm szépen.
0: Tehát 30-as 2583 680.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Esetleg csak még helyileg azt, hogyha eláruljuk. Akkor nem, úgy tűnik, megszakadt a vonal, semmi gond, tehát.

Más akkor ismételjük meg a délután folyamán beérkezett apró hirdetéseket minőségi fehérbor eladó Lendva környékén. Érdeklődni 040-705-036-os telefonszámon lehet. Újszerű szobakerékpár és 120 cm-es fehér redőny tokkal együtt eladó Guttor földén. Telefonszám 0036-30-72-40-549. Pannonia motorkerékpár TLT és T5-ös, valamint multigár billenős pótkocsi papírok nélkül. Renault Megane 1,9-es dízel okmányok nélkül és 1000 köbcentiméteres Suzuki Swift automata sebességváltós motor váltóval eladó nagy kanizsán. A telefonszám 0036 30-as 511-8009. Alufelnére szerelt 185x65x15-ös nyári gumi 4x100-as osztással. Két darab egytengelyes pótkocsi, kulló, Vogelnot 3-as seke, kapálógépek, kaszálógépek és 15 darab fűnyíró eladó Vasvár megyében. Érdeklődni 0036-20-982-57-23-as telefonszámon lehet. És eladó 150 darab búbos kemencéhez minőségi tűztéri tégla. Az irányár 300 forint per darab. Telefonszám 0036-30-2583-680. Na ezek voltak tehát akkor az apró hirdetések, megtalálják őket majd a honlapunkon is, mr.si, azt is ajánljuk a figyelmükbe, meg továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót, maradjanak tehát velünk, jó rádiózást, szép délutát!

A rendőrséget tegnap, tehát május 18-án értesítették robbanószerek megtalálásáról a Puconci községben található gyűjtőközpont területén. A hulladék lerakón a szemetet tárolják egy alkalmazott, egy fedeles PVC vödörben 4 darab M52-es típusú kézigránátot talált, amelyeket a rendőrség különleges egységének tűzszerészei osztálya vették át. Tehát. A rendőrök helyszíni szemlét tartottak, és tovább folytatják az információgyűjtést az ismeretlen elkövetővel kapcsolatban a közveszélyokozás bűncselekményének gyanúja miatt, valamint fegyverek vagy robbanóanyagok illegális gyártása és kereskedelme bűncselekményének gyanúja miatt. Az összegyűjtött információk után büntető feljelentést tesznek az illetékes állami ügyészségen. A rendőrség ennek kapcsán arra kéri a lakosságot, hogy a robbanószerek megtalálása vagy leadása esetén hívják a rendőrséget a 113-as segélyhívószámon, hogy a rendőrök megfelelően intézkedhessenek az ügyben, mint ahogy ezt tették tegnap is a hulladék lerakónál, Puconcin, ahol ugye 4 kézigránátot találtak, szerencsére nem történt nagyobb probléma. Enya pedig érkezik is, és az Oregon of Flow.

Hamarosan pedig akkor jelentkezünk majd a terápiáról 15 órakor, benne pedig 4 téma várja önöket, és hogy milyen témák lesznek. Az első téma, hogy a Dobrona Község Tanács, hogy a múlt héten a községi magyar önkormányzat jóváhagyása nélkül fogadta el a község új statutumát és ügyrendjét. Na emiatt a Dobrona Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa rendkívüli ülésen úgy döntött, hogy az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a két dokumentum alkotmányosságának felülvizsgálatát. Tehát többek közt erről is hallhatnak majd akkor, a terepjáróban is ezzel a témával indítunk majd. Szólunk arról is, hogy Dobrona Község 2026-ban is fontos célnak tekinti a közösségi élet fejlesztését, illetve a kulturális és a turisztikai programok támogatását. Na ennek érdekében a község elfogadta a 2026-os kulturális és turisztikai programot. Ennek alapján nyilvános pályázatok útján pénzügyi támogatást biztosít különböző egyesületek és szervezetek számára. A részletek pedig akkor jönnek a terepjáróban. Hallhattam majd arról is, hogy Leonardo Markovics lemondott az 5 éves mandátumáról, illetve azt szakította meg a Muravidéki Tűzoltó régió elnöki posztjánál, és az ő helyébe Andrej Trstenyákot választották. Na, az új elnököt kérdezte Szabó Márk a jövőről, úgyhogy ezt is akkor meghallgathatják majd a terepjáróban. 4. témaként pedig itt lesz, hogy a hagyományos muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója ezúttal is kellemes hangulatban zajlott a Domonkosfai portán. Hogy miért is pontosan, megtudják a terepjáróban. Úgyhogy ez a 4 téma várja önöket 10 perc múlva, 15 órakor itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Kedv van, május 19-e, és következik a terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban, benne négy téma várja önöket, mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk, számítunk a figyelmükre. Dobronak község tanácsa múlt héten a községi magyar önkormányzat jóváhagyása nélkül fogadta el a község új statutumát és ügyrendjét. Emiatt a Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsa rendkívül ülésen úgy döntött, hogy az alkotmánybíróságnál kezdeményezi a két dokumentum alkotmányosságának felülvizsgálatát. Az ülésen pozitívan véleményezték Milena Ivanusa kinevezését a dobronaki kétnyelvű általános iskola igazgatói posztjára, és határoztak arról is, hogy a 2027-es évre is kérelmezik a nemzeti közösség közvetlen finanszírozását. Fehér Ilona számol be az ülésről.
1: A Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsa elsőként az önkormányzat tavalyi program és pénzügyi beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el. A dokumentumot Nedelko Erika könyvelő mutatta be részletesen. A közösség teljes bevétele tavaly csaknem 178 ezer eurót tett ki. A kiadások pedig meghaladták a 179 ezer eurót. Az évvégi egyenleg 26,5 ezer euró volt. A közösség a programtervet teljes egészében megvalósította. A dokumentumot a tanács ellenőrző bizottsága pozitívan véleményezte. A tanács a beszámolót egyhangulag fogadta el. A Dobronaki Magyar Önkormányzat tanácsa rendkívüli ülésének egyik legfontosabb napirendi pontja a község statutumának és ügyrendjének elfogadását követő helyzetelemzés és a további lépések meghatározása volt. A Dobronaki Községi Tanács múlt héten a nemzeti közösség beleegyezése nélkül fogadta el a két dokumentumot, amit a nemzeti közösség tanácsa alkotmányellenesnek tart, mondván a döntés csorbítja a nemzetiség külön jogait. Az ülésen újra áttekintették az előzményeket és részletezték a dokumentumokból kihagyott, a nemzetiség jogaira vonatkozó cikkelyek jelentőségét. A nyelvhasználatról szóló, a kétnyelvű rendezvényekre és a kétnyelvű feliratokra vonatkozó részletesebb meghatározásokat, továbbá a községi tanácsban a magyar nemzetiségi külön státusú tanácstag szerepét. Lauro Pratnekár ügyvéd két megoldási változatot javasolt: beleegyezni az elfogadott tényállásba, vagy alkotmányossági felülvizsgálatot indítani. A tanács egyhangú döntést hozott.
2: Kezdeményezzük a statutum alkotmányosságának a felülvizsgálatát,
1: mondta Varga Edit, a Dobronaki Magyar Önkormányzat elnöke, és a döntéshez a következő magyarázatot fűzte.
2: Mivel úgy érezzük, hogy Dobronak önkormányzata nem adta a hozzájárulását a statutumhoz, és szerintünk ez fontos, hogy nekünk is a hozzájárulásunkat hozzá kell adni.
1: Napirenden szerepelt a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója kinevezésének véleményezése. A felhívásra egy jelölt, Milena Ivanusa, jelenlegi igazgató pályázott, akivel a nemzeti közösségnek jó volt az együttműködése. A jelölt 4 éves vízióját az ülésen felolvasták, majd határozatot fogadtak el.
2: Véleményeztük a Dobronak kétnyelvű általános iskola igazgatónőjének a jelölését, és a tanács pozitív véleményt adott a kinevezéséhez.
1: A Dobronaki Magyar Önkormányzat idén először élt a közvetlen finanszírozás lehetőségével, és úgy döntött, hogy a községtől a 2027-es évre is kérelmezi ezt a megoldást. Az állami támogatás felosztási arányát is meghatározták.
2: Elfogadtunk még egy határozatot, hogy a Dobronak önkormányzat kéri a direkt finanszírozást, és a teljes összegnek a 91,75%-át, ami az átlagot teszi ki az önkormányzatok oldaláról,
1: mondta Varga Edit tanácselnök. Az ülésen elbírálták a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület támogatási kérelmét is. Az egyesület éves tevékenységére 400 eurót hagytak jóvá. Az ülés végén elhangzott, hogy a Dobronaki Györgyház pince és padlás helyiségeinek felújítási munkálatai befejeződtek. Most az etnográfiai kiállítás felállítása van soron.
0: Dobronak község 2026-ban is fontos célnak tekinti a közösség élet fejlesztését, illetve a kulturális és a turisztikai programok támogatását. A község a korábbi évekhez hasonlóan most is úgy érzi, hogy a három település fejlődésének egyik alapja az aktív civil élet, a hagyományok megőrzése, valamint azoknak az egyesületeknek a támogatása, amelyek programjaikkal gazdagítják a helyi közösséget. Ennek érdekében a község elfogadta a 2026-os kulturális és turisztikai programot. Ennek alapján nyilvános pályázatok útján pénzügyi támogatást biztosít különböző egyesületek és szervezetek számára. A részleteket Cigán Szilvia foglalja össze.
3: A programok legfontosabb célja, hogy Dobronaközség még élhetőbb, aktívabb és vonzóbb településé váljon, mind a helyi lakosok, mind az ide látogatók számára. A község szeretné ösztönözni az embereket arra, hogy bekapcsolódjanak a kulturális és turisztikai életbe, részt vegyenek rendezvényeken, valamint saját ötleteikkel és munkájukkal hozzájáruljanak a közösség fejlődéséhez. A turisztikai program különösen a helyi turisztikai egyesület szerepét emeli ki. A cél a helyi turizmus erősítése, a természeti, kulturális és gasztronómiai értékek népszerűsítése, és azoknak a programoknak és rendezvényeknek a támogatása, amelyek hozzájárulnak a település ismertségének növeléséhez. Ide tartozhatnak különböző fesztiválok, hagyományőrző rendezvények, helyi termékbemutatók, kirándulások vagy közösségi események is. A kulturális program célja ezzel párhuzamosan a helyi kulturális élet fejlesztése és a hagyományok megőrzése. A község támogatni kívánja az amatőr kulturális tevékenységeket, az énekkarokat, néptáncsoportokat, színjátszóköröket, művészeti csoportokat és minden olyan szervezetet, amely kulturális programokat szervez a közösség javára. A cél nem csupán a szórakozás biztosítása, hanem a helyi identitás, a nyelvi és kulturális örökség ápolása, valamint a generációk közötti kapcsolatok erősítése is. A támogatások kizárólag nyilvános pályázat útján igényelhetők. A község minden évben meghatározza azokat a feltételeket és szempontokat, amelyek alapján elbírálják a beérkező pályázatokat. Pontos szabály, hogy ugyanaz a program vagy projekt nem részesülhet több önkormányzati támogatásban. Ez azt jelenti, hogy például egy turisztikai projekt nem kaphat egyszerre kulturális vagy sportcélú támogatást, és ugyanarra a tevékenységre. A pályázatokon olyan egyesületek és szervezetek indulhatnak, amelyeknek a székhelye Dobronak községben található, vagy ott működő szervezeti egységgel rendelkeznek, és ténylegesen aktív tevékenységet végeznek a község területén. Emellett fontos feltétel a pontos adminisztráció és az átlátható működés. Az egyesületeknek rendszeresen be kell számolniuk tevékenységükről, el kell készíteniük az éves beszámolókat és a következő évre vonatkozó terveket. A pályázat benyújtásakor nem lehet lejárt tartozások Dobronak község felé. Azok az egyesületek, amelyek tagsági díjat szednek és pontos nyilvántartást vezetnek tagjaikról, előnyt élvezhetnek az értékelés során. A 2026-os évre Dobronak község összesen 6750 eurót biztosít a turisztikai programok támogatására, míg a kulturális tevékenységekre 5250 eurót különít el a költségvetésből. A programok elfogadását követően a község hivatalosan közzéteszi a pályázati felhívásokat és a részletes feltételeket Dobronak község honlapján, valamint a hivatalos közleményekben.
0: Leonardo Markovics a 2023-tól 2028-ig tartó 5 éves mandátumát szakította meg, amikor lemondotta a Muravidéki Tűzoltó Régió elnöki posztjáról. Ezért előrehozott és rendkívüli választásra volt szükség, amelyet a Ljutomeri Tűzoltó Szövetségből, pontosabban a Branoszlavci ötéből érkező Andrej Trstenyák nyert meg nagy támogatottsággal. Szabó Márk kérdezi az új elnököt a jövőről.
4: Már 8 éves korom óta vagyok tűzoltó. Voltam a Branoszlavci Egyesületben parancsnok és később elnök is. 23 éve vagyok a Ljutomeri Szövetség parancsnoka. Ebből következik, hogy 2003 óta a régiós tanács tagja is vagyok. Tapasztalt vagyok tehát a régió vezetői köreiben, ezért is vállalkoztam az elnökségre. A szövetségi pozíciómat megtarthatom, az ötémben pedig titkárként működök. Mandátumom 2028 tavaszáig tart majd a régió élén.
5: Andrej Trstenyák tehát hosszú tapasztalattal rendelkezik a tűzoltóságban. Egyetlen jelöltként fel is sorakozott mellé a régió szövetségeinek jelentős része.
4: Eddig is nagy részt nagyon jól működtek a dolgok, tehát elődöm idején is. Nagyobb változásokra ezért nincs szükség, de szeretnénk nyugalmat vinni a régióba és olyan célokat megfogalmazni, amelyek tényleg megvalósíthatóak. De igaz, hogy nekem már csak 2 év maradt az 5 éves mandátumból, hogy utána hogyan tovább, az majd még kiderül. Számos dolgot elértünk az utóbbi években, de sok minden függ a Szlovén Tűzoltó Szövetség döntéseitől is. Szeretnénk végre elérni, hogy a régió jogi személyé váljon, hiszen most a Muraszombati Szövetség mellé rendelve működünk. Nagyobb önállóságra lenne szükségünk. Programszinten az új statútum megalkotása és elfogadtatása vár ránk. Ennek az első verzióját a mostani központi plénumon elfogadták, de most jön a munkajava, olyan alapiratokra van ugyanis szükségünk, amelyet az Országos Szövetség is minden elemében elfogad.
5: Most szombaton az Országos Szövetség megtartotta éves plénumát Törbaulien, ahol már Andrej Trstenyák képviselte a Mura vidéket.
4: A plénumon az Országos Szövetség igazgatósági tanácsába is befogadtak. Ami az őri napokat illeti, nagy kihívás volt nekünk az eddigieket is megszervezni. Igaz, mindhárom alkalommal magas színvonalat nyújtottunk. Azon leszünk, hogy az elért magas szintet megőrizzük. Viszont változtatni szeretnénk az időponton. A hagyomány már kialakult, de a márciusi terminus nem bizonyult a legjobbnak.
5: Mivel Trstenyák elnök Matej Miholic parancsnok helyettese volt ez idáig, és a Ljutomeri Komtechben munkatársak is, ezért nem számít arra, hogy gondok lennének az együttműködésükben. Mint mondja az új elnök, sosincs úgy, hogy csak egy valakinek lehet igaza, ezért fontos a folytonos véleménycsere.
0: A hagyományos muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója ezúttal is kellemes hangulatban zajlott. Ehhez hozzájárult minden bizonnyal a látványos helyszín, a domonkosfai porta, a Kutyonfigy társulat magával ragadó táncos mesés előadása, és valószínűleg az is, hogy némelyik óvis életében először utazott autóbusszal. A találkozóról Szőke Krisztina riportja következik.
6: A Muravidéki Kétnyelvű Óvodák tavaszi találkozójának szervezője a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Sós Mihály igazgató.
7: Úgy döntöttünk, hogy most az óvodásokat elhozzuk Domonkosfára, a domonkosfai portára, és itt egy közös napot fogunk együtt eltölteni. 2 busznyi gyerek jött, plusz még a domonkosfaiak, illetve a hodosi gyerekek, szóval több mint 100 gyerek van itt ma jelen. A lényege az együttlétnek az, hogy kicsit ismerkedjenek meg egymás közt is, hogy az óvodák is, az óvónők is tudjanak találkozni, és már elég korán kezdjünk közösséget építeni ezáltal, de természetesen az élmény is nagyon fontos, ezért is hoztuk ide a domonkosfai portára őket, hogy kicsit megtekinthetik a valamikori eszközöket, amit itt a paraszgazdák használtak, valamint természetesen a mese sem maradhat el.
6: Sőt, nem is akármilyen mese várt az óvodásokat. A felvidéki Kutyonfigy társulat előadása ugyanis egy mesés utazás a táncok világába, avagy táncos utazás a mesék világába. Dobsa Tamás.
8: Hát a társulatunk az kétszemélyes, gyakorlatilag egy családi társulat, a feleségemmel, Mónikával ketten alkotjuk. 15 éve alapítottuk, ugye idén ünnepeljük az évfordulót, ez alatt 18 műsort mutattunk be, ez idén mi kettőt teszünk hozzá, 15 országban voltunk világ minden táján gyakorlatilag. Ugye nagyon sokat járunk külhoni magyarokhoz, diaszporába, Kanadába is voltunk, de Törökországba is. Ugye most a gyerekek az Eltáncolt Cipellők című népmese feldolgozást látták, kicsit át lett gyúrva, ugye aki ismeri a Eltáncolt Cipellőket, a Széttáncolt Cipellőket, sok név alatt fut ez a mese. Mi megfogtuk az összeset és összegyúrtuk, kicsit táncosabbá tettük, hogy ezt kell tudni a társulatról, hogy mi mind a ketten hivatásos táncosok voltunk elég sokáig, és aztán amikor ez abba maradt, akkor alapítottuk meg a társulatot, és a műsorainknak a zömét, tehát a időtartamát, zömét a tánc teszi ki, a magyar néptánc. Ám bátor, van olyan is, hogy például a Három Mese Mátyás Királyról című darabban, ahol reneszánsz táncokat táncolunk, Kukorica Jancsiba barokk táncok jelennek meg, meg török hastánc, meg mindenféle ilyen finomságok, úgyhogy ilyen szempontból nyitottak vagyunk.
6: A Kutyonfitty társulat előadását a gyerekek örömmel fogadták, és figyelemmel nézték a történést a színpadon. Az ovisoknak emellett nagy élmény volt a buszozás is.
9: Mi a neved?
10: Szofia.
9: És hány éves vagy?
10: 6.
9: Tetszik neked ez a mai nap?
10: Igen.
9: Mi volt a legérdekesebb?
10: Az, hogy autóbusszal utaztunk.
9: Először buszoztál?
10: Igen.
9: És milyen volt busszal utazni?
10: Nagyon jó.
9: Ki tetszett neked a legjobban ezek a szereplők közül?
10: A lány.
9: A királykisasszony?
10: Uh-huh.
9: És oviba járni szeretsz?
10: Igen. Azért, mert ott lehet futkozni kint, meg a homokozóba játszani.
6: Mesélte Szofia. Majd egy fiúval is szóba elegyedtünk. Ő?
11: Izák.
9: És hány éves vagy?
11: 5.
9: Először buszoztál, vagy már valamikor utaztál autóbusszal?
11: Kicsiben voltam Moszkvában, de ilyen nagyjá már nem.
9: Mi mindent láttatok itt?
11: Házakat, cipüket, meg varrógépeket.
9: És a színpadon mit láttatok?
11: Játszották a színdarabot, beszélgettek.
9: Énekeltek is?
11: Igen. Táncoltak.
9: Tetszett neked?
11: Igen.
9: Melyik szereplő volt a legérdekesebb?
11: Bácsi.
6: Mesélték az ovisok, akik minden bizonnyal számos szép élménnyel gazdagodva őrzik majd emlékükben ezt a napot.
0: Május 19-e van kedd, és a Muravidéki Magyar Rádióban a Terepjárót hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
12: MMR.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Viharos időszakát éli a szlovén politikai színtér ezekben a hetekben. Régen kavarta fel oly mértékben az indulatokat valami, mint az intervenciós törvény, amit az úgynevezett harmadik töm nyújtott be, és fogadott el a parlament előzetes egyeztetés nélkül a szociális partnerekkel. Ezt a témát járjuk körül május 20-án a 11 órai hírek után az aktuális című adásunkban, amelynek szerkesztője ezúttal Botka Ágnes lesz.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Közigazgatási Minisztérium Hodoson szervezte meg a kétnyelvűségről szóló 11. tanácskozást. A rendezvényen bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet hatékonyságáról szóló elemzést, és a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott. A konferenciáról szólunk csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban. Tartsanak velünk!

Hivatalos bejelentés még nincs, de minden mértékadó szigetországi portál egybehangzó beszámolója szerint Pep Guardiola a nyáron 10 év után elhagyja az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Manchester City-t, sőt, a hírek szerint már az utódja is megvan az égszín kékeknél. A már a Barcelonával és a Bayern Münchennel is sikereket halmozó Guardiolát 2016 nyarán nevezte ki vezetőedzőjével a nagy álmokat dédelgető Manchester City, kimondottan azzal a céllal, hogy a világ tetejére repítse a gárdát. Na, a katalán tréner 10 év alatt aztán minden fontos sorozatban csúcsra is ért. Hatszor lett angol bajnok a gárdával, amelyet 2023-ban bajnokok ligája, európai szuperkupa, valamint klubvilágbajnoki címig is vezetett. Guardiola a manchesteri korszaka során átlagosan 2 trófeát nyert, az idei liga kupával és FA kupával éppen 20-nál jár. Nos, egy minimális esély a bajnoki aranyra is van a gárdának, igaz ehhez kedden, tehát ma a Bournemouthban, és szombaton az Európa Liga döntés Aston Villa ellen is nyernie kell, és szükség van arra is, hogy a záró fordulóban a jelenleg 5 ponttal vezető BL döntős Arsenal ne győzzön a finalista Crystal Palace vendégeként, akik pedig ugye a Konferencia Ligában vannak a döntőben. No, már azt is tudni lehet, kiváltja őt a manchesteri kispadon, a nemzetközi futballügyében Benfentes Fabrizio Romano, valamint a Talk Sport is arról számolt be, hogy Enzo Marasca érkezik a nyáron. Az olasz tréner a hírek szerint 3 éves szerződést köt az égszínkékekkel. Érdekesség, hogy a 46 éves szakember épp a Citynél kezdte edzői karrierjét Guardiola keze alatt. Még 2020-ban egyébként a második számú csapatnál, onnan ment a Parmához, ahonnan a sikertelen 5 hónap után elköszöntek tőle, és visszatért Manchesterbe. A Leicester City-vel bajnokként tért vissza a Premier League-be, miközben Marescat 4-szer is megválasztották a hónap legjobb menedzserének a másodosztályban. Ezt követően pedig a Chelsea csapott le rá. A londoni kékekkel 2025-ben a Konferencia Ligát, majd az új formátumban bemutatkozó klubvilágbajnokságot is megnyerte, de az év elején a bajnoki bukdácsolás következtében menesztette a klub. Most pedig akkor úgy vélik, hogy ő lesz az, aki Pep Guardiolát vártani fogja, és szinte biztosra veszi már mindenki, hogy Pep Guardiola távozni fog. Hát bizonyára hamarosan akkor majd megérkezik a hivatalos megerősítés is. Nálunk viszont megérkezik Bon Jovi, meg utána Dash, Fly és Azaria, így együtt.

Na és akkor következzen egy felhívás, ez pedig akkor így hangzik. Szlovén Köztársaság kulturális közalapjának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fúvószenekar újra szervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok tovább éltetésében. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal, az esti órákban tartják, fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első találkozó és alakuló találkozót más 22-én 19 órakor tartják. A pontos helyszínen pedig a jelentkezőken majd külön értesítik. Jelentkezni, illetve további információkat kérni pedig az oi.lendava@jskd.si e-mail címen, vagy pedig a következő telefonszámon lehet 02 57 88 5 3 6. Tehát fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszók, jelentkezzenek. Nálok pedig jön a kompakt diszkó, Világom, utána pedig érkezik Pál Dénes a hét zene számával.

Nem kell más, és Pádénes volt tehát ez, és ugye a hét zeneszámát hallhattuk itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Hamarosan pedig 16 órakor, pontosabban, ugye friss híreket hallunk majd méghozzá Farizs Doristól. No, aztán a következő órában jelentkeznek majd az ökopercek is. Mindenképp számítunk a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást, szép délutát!

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalos és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.
2: Reklám. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia, Izland és Norvégia képviselői ma Ljubljanában megállapodásokat írtak alá az Európai Gazdasági Térség finanszírozási mechanizmusának és a norvég finanszírozási mechanizmusnak a 2021-2028 közötti időszakra vonatkozó végrehajtásáról. Szlovénia számára 50 millió euró áll majd rendelkezésre, többek között helyi fejlesztési és közegészségügyi projektekre. A megállapodások aláírása fontos mérföldkő Szlovénia együttműködésében az országokkal. A donorokkal mindkét mechanizmus keretében a közös értékek, a kölcsönös bizalom és Európa jövőbeli fejlődéséért vállalt közös felelősség megerősítését jelenti, mondta Alexander Jósek kohéziós miniszter. Szlovénia hosszú távú támogatása nem magától értetődő, hanem a szolidaritás, a partnerség és az európai tér hosszú távú stabilitása iránti elkötelezettségen alapul. Szlovénia 1000 elsősegélycsomagot biztosított körülbelül 137 ezer euró értékben katonai segítségnyújtásként az ENSZ MINUSCA békefenntartó műveletének a Közép-Afrikai Köztársaságban. Ezeket a csomagokat a burundi hadsereg békefenntartó műveletben résztvevő tagjai fogják használni, jelentette be a Védelmi Minisztérium. Az ENSZ MINUSCA békefenntartó műveletének burundi tagjai a terepen fogják használni a csomagokat, ami a Védelmi Minisztérium szerint javítani fogja orvosi ellátásukat és a biztonságukat. A multilateralizmus iránti elkötelezettség részeként Szlovénia az ENSZ békefenntartó műveleteinek támogatására tett kötelezettségvállalást az ENSZ békefenntartó műveletekkel foglalkozó miniszteri találkozóján Berlinben, ahol Borut Szájovic védelmi miniszter bejelentette a csomagok biztosítását a békefenntartók biztonságának növelése érdekében. Az Európai Unió egyre közelebb kerülhet ahhoz a kompromisszumhoz, amelyet Donald Trump amerikai elnök autóvám emelési fenyegetése sürget. A probléma azonban már nem az, hogy sikerül-e megállapodni Washingtonnal, hanem az, hogy a megállapodás túléli-e az EU belső politikai vitáit, írta a Politico. A tervezet szerint az EU eltörölni az amerikai ipari és egyes mezőgazdasági termékek vámjait, cserébe Washington vállalná, hogy az európai exporttermékek többségére legfeljebb 15%-os vámot vet ki. Az Európai Parlament több baloldali és liberális képviselője azonban további biztosítékokat követel. Az egyik legvitatottabb elem az úgynevezett Sunrise záradék, amely csak akkor engedné életbe lépni az egyezményt, amennyiben az Egyesült Államok csökkenti az európai acél és alumínium termékekre kivetett jelenleg akár 50%-os vámokat. Sport. A plazma ifjúsági sportjátékok harmadik évadát nyitották meg ma a maribori Poljane atlétikai stadionban. A hagyományos 30. szezonban több mint 70 ezer gyermek vesz részt 255 sporteseményen országszerte. A fiatalok teremfociban, röplabdában és strandröplabdában, kézilabdában, utcai kosárlabdában, teniszben, asztali teniszben, atlétikában és sakkban mérik össze erejüket.
4: Időjárás.
3: Délután változóan borult időre kell számítani, a középső ország részben helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Raubarkomanda és Posztojna között Koper irányában, a Steyr autópályán pedig Celjeuszhod és Drámje között Maribor felé.
4: MMR. A zene összeköt.
5: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
6: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10-en bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
7: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Május 20-a a méhek világnapja. De ma nem ünneplünk, inkább megnézzük, miért kellene minden nap gondolnunk ezekre az apró rovarokra, és mit tehetünk értük saját kertünkben, erkélyünkön, sőt, a bevásárlókosarunknál is. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. De miért éppen május 20-a a méhek világnapja? Azért, mert ezen a napon született Anton Jansa, a 18. századi szlovén méhész, aki korának egyik legjelentősebb méhészeti újítója volt. Nem véletlen tehát, hogy éppen Szlovénia kezdeményezte 2018-ban a világnap létrehozását az ENSZ-nél. A méhészetnek Szlovéniában máig kiemelkedő hagyománya van. A lakosság arányában itt él a legtöbb méhész a világon. Amikor méhekre gondolunk, legtöbbször a méz jut eszünkbe, pedig a méhek igazi szerepe ennél sokkal nagyobb. Az emberiség élelmiszer termelésének közel egyharmada függ a méhek beporzó munkájától. Alma, körte, cseresznye, uborka, tök, napraforgó, mandula, repce. De ide sorolhatjuk a legtöbb bogyós gyümölcsöt, a káposztaféléket, sőt, a takarmánynövények nagy részét is. Ezek mind eltűnnének, vagy drasztikusan megdrágulnának, ha nem lennének beporzó rovarok. Hogy mennyire komoly a helyzet, jól mutatja egy kínai példa. Szecsuán tartományban, ahol a rovarirtók és az élőhely pusztítás miatt a méhek szinte teljesen eltűntek, az almás és körtéskertek gazdái ma már kézzel, kis ecsetekkel poroznak be minden egyes virágot. Azt a munkát végzik el emberek, amit a méhek évezredeken át ingyen és tökéletesen elvégeztek. A méhek tehát minden egyes falatunkban ott vannak, csak nem látjuk őket. Fontos tudni, hogy a méhek átlagosan csupán 2 kilométeres körzetben mozognak a kaptáruk körül. Ez azt jelenti, hogy ami a mi kertünkben, a mi környékünkön történik, az közvetlenül és azonnal hat rájuk. Sajnos ma ezek az apró lények egyre több veszéllyel néznek szembe. Az egyik legnagyobb probléma a vegyszeres permetezés, különösen virágzás idején. Egyes rovarirtók idegileg károsítják a méheket, tájékozódási zavarokat váltanak ki bennük, így sokan közülük már el sem találnak haza a kaptárba. A monokultúrás mezőgazdaság és a betonozott, gondosan nyílt kertek elvették természetes élőhelyük és táplálékuk nagy részét. A varroa atka, ez az apró élősködő, évtizedek óta tizedeli az állományokat világszerte, és komoly fejfájást okoz minden méhésznek. Ráadásul a klímaváltozás is összekuszálja a virágzási időszakokat, a méhek pedig nehezen tudnak ilyen gyorsan alkalmazkodni. De mit tehetünk mi, hétköznapi emberek? Sokkal többet, mint gondolnánk. Kezdjük a kerttel vagy az erkéllyel. Ültessünk méhbarát növényeket. A levendula, a facélia, a borágó, a lila akát és a napraforgó a méhek igazi kedvencei. De kedvelik a sáfrányt, a kasvirágot, a szellőrózsát, a tátikát, a gyűszűvirágot, az orgonát és a mézontófüvet is. A lista valójában hosszú. Szinte minden egyszerű, nem nemesített virág hasznos számukra. Ezek közül sok cserében is megél, tehát az erkélyen is megoldható egy kis méhbarát sarok. Permetezésnél legyünk körültekintőek. Virágzás idején lehetőleg ne nyúljunk vegyszerekhez. Ha mégis muszáj, csináljuk este, amikor a méhek már nem repülnek, és ha a közelben méhész él, értesítsük őt előre. A fűnyírónál is gondolhatunk rájuk. Elég 2 hetente egyszer nyírni. A here és a pittypang nekünk talán gaz, a méheknek azonban értékes és fontos táplálék. Tegyünk ki nekik itató tálat is. Egy lapos tál, néhány kő benne, hogy legyen mire leszállniuk, és rendszeresen frissített víz. Ennyi elég is. Mélyet ne használjunk, mert abba könnyen belefulladnak. Készíthetünk méh hotelt is, ami egyáltalán nem bonyolult. Egy fadarab, amelybe különböző méretű lyukakat fúrunk haránt irányban, hogy ne folyjon be az esővíz. A felület legyen sima, hogy a rovarok ne sérüljenek meg. Meleg, védett helyre tegyük ki a kertben. Ez igazi otthont ad a vadméheknek és más beporzóknak. No és végül a vásárláskor is tehetünk a méhekért. Válasszunk helyi termelőtől származó mézet. Ezzel egyszerre támogatjuk a hazai méhészeket, és biztosak lehetünk benne, hogy valódi, minőségi terméket kapunk. A méz megérdemli a figyelmet. Nem egyszerű édesítőszer. Funkcionális élelmiszer, melynek közel 70 féle gyógyhatást tulajdonítanak. Antibakteriális, immunerősítő, sebgyógyító. Fajtánként más és más az erőssége. Az akácméz megfázásra és immunerősítésre a legjobb. A hársméz idegnyugtató hatású. A napraforgó méz torokfájásra kiváló. A vegyes virágméz pedig az egyik legerősebb természetes immunerősítőszer. De vásárláskor figyeljünk oda. A boltokban kapható olcsó mézek között sajnos sok a hamisítvány. Cukorsziruppal higítják, vagy kétes eredetű, távoli országokból importált mézeket kevernek össze. Ha valami feltűnően olcsó, az mindig gyanús. A valódi, jó minőségű méz értékes, és az ára is ezt tükrözi. Összegezve, a méhek védelme nem csupán az állatszeretők ügye. Alapvetően a saját érdekünkről van szó. Amit a kertben teszünk, az visszahat az asztalunkra. Egy itatótál, egy méhhotel, egy helyi méhésztől vásárolt üvegméz, apró döntések, amelyek összességükben mégis sokat számítanak. A méheknek szükségük van ránk, de igazából nekünk van szükségünk rájuk. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Egy szomorú hír érkezett, ugyanis május 19-én, vagyis ma délelőtt meghalt Scherer Péter. Jászamari díjas színész halálhírét a Néző Művészeti Kft. Tette közzé egy Facebook posztban. A színész emlékére ma este 21 órakor virrasztást tartanak. Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt, nyugodj békében, Pepe írták. Scherer Péter 1961. november 16-án született, bár elképesztően színes színészi pályát tudhat magának, sokan leginkább Pepeként ismerik, de ő ezt egyáltalán nem bánta. Apám mindig azt mondta, amit Rejtő Jenő, hogy óvakodja a humortalan emberektől, mert akinek nincs humora, az bánt. A humor szerintem leginkább túlélés. A humorban nem ismerek tréfát, tehát én Karintival mindenben egyetértek, nyilatkozta 2020-ban a Karinti Gyűrű elnyerésekor a színész. A humor a pályán valóban mindig meghatározó volt, no a számos mély, drámai szerepben is kipróbálta magát. A színészkedés mellett rendezett, színházat vezetett, tanított, íróként, dramaturgént is tevékenykedett. Egy régi ördögkatlan beszélgetésen úgy határozta meg magát, hogy a mérnökök között az egyik legjobb színész vagyok. Ajkán született, Szombathelyen érettségizett, 1987-ig a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ahol építészmérnöki diplomát szerzett. Ezen éveknek mégsem ez volt a legfontosabb hozadéka számára, hanem az, hogy egy életre beszippantotta a színház, konkrétan a Skinén belül működő Arvis Ura Színházi Társulat. Később tagja volt a Bárka Színháznak, a Kréta Körnek is. Életére és pályára is meghatározó volt Csányi János rendezte Szent Ivánéi Állam, amelyben Mucsi Zoltánnak két alternatív mesterembert alakítottak. Ez az 1994-es szakmai és közönség figyelmét is kiérdemelt alakítás volt az első Kapa Pepe szerep, amit aztán többek között számos Jancsó Miklós film követett el karakterekkel. És hát elvégé is ugye megemlékezett jóra. A tévésorozatok néző leginkább a Vállótársakból és az Apa Tigrisből, mozikedvelők a Jancsó filmek mellett a Kontrollból, a Made in Hungáriából, vagy éppen a Papírkutyákból ismerhették. Színházi bemutatóinak száma meghaladta a 70-et. Kedvelt szinkronszínész is, barátnak és Ellen Garnernek, hogy a Másnaposokban is ő volt a magyar hangja, de a Bluffben vagy a Galaxis őrzőiben is megszólalt többek közt. Tehát elhunyt Scherer Péter, Jászamari díjas színész, 64 éves volt. Álmodjon továbbra is szépeket, ahogy írták a Facebook posztban, méghozzá Nézőművészeti Kft. Egyébként azt is írták, hogy ma este, tehát 21 órától virrasztanak a szeretett barátokért, B32-es galéria és a kultúrtérben, a címe pedig 1111 Bartók Béla út 32. Nyugodjon tehát békében, Scherer Péter.
1: Csónakos.
2: Itt leszek.
1: Barabás.
3: Itt leszek.
1: Nemecsek.
4: Itt leszek.
1: Leszik.
5: Itt leszek.
1: Richter.
6: Itt leszek.
1: Weiss.
7: Itt leszek.
1: Csele.
8: Itt leszek.
1: Kolnai.
9: Itt leszek.

Nagy klasszikus volt ez, ugye a Roxette-től és a The Look című dalat hallhattok. 16:42 perc a pontos idő, és ugye gyorsan csak említsük meg, hogy ma Ivo és Milánok ünnepelnek, valamint az Emiliának is ünnepelhetnek, úgyhogy névnaposoknak akkor boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Bavosi Brothers Company pedig már érkezik, és ha reám süt, ez a dal címe.

Oly regénnyel bővül a keresztapa világa, amely Connie Corleone, azaz Michael Huga szemszögéből mutatja be a trilógia történéseit. Emlékezetes, hogy az egész keresztapa sztori Connie esküvőjén kezdődött, a karakter pedig évtizedekkel az utolsó film után végre saját sztorit kap. A Random House 2021 őszén fogja megjelentetni a Connie című regényt, amelyet Adrian Trigiani bestseller szerző ír. A projektet az eredeti szerző, Mario Puzo örökösé is jóváhagyták, ezzel a hivatalos kánon részévé válik. Ez lesz az író halála óta a harmadik hivatalos regény, illetve az első, amelyet női szerző ír. A megfilmesítési jogok automatikusan a franchise pozis holdalaért felelős Paramount Picturesnál landolnak, de egyelőre nem volt szó arról, hogy készülne adaptáció. Trigiani azt mondta el a regényről, Connie egy regény, ami arról szól, hogyan dolgozik egy nő azon, hogy saját útját járhassa egy olyan világban, amely már eldöntötte helyet, hogy kicsoda is ő, mi is a dolga, és hogy kell őt kezelni. Az emberek, akik alábecsülték Don Vito Corleone-t és Michael Corleone-t megjárták. Ugyanez igaz lesz Connie Corleone-ra is. Filmekben Talia Shire, Francis Ford Coppola rendező Huga alakította a karaktert. A színészt az első filmben történő megjelenését mindössze $1500 kapott, de megérte kitartani a szerep mellett. A második részben nyújtott alakítását ugyanis már Oscar-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Tehát a regénynek akkor folytatása lesz, tehát folytatódik a keresztapa.

Hát a keresztapa regényeknek ugye lesz folytatása, és hát a keresztapa zenét is hallhattuk itt a háttérben. Hamarosan 9 perc múlva Faris Doristól hallhatjuk majd a friss híreket, következő órában pedig a Tini Express is jelentkezik.

0: A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton a muraszombati Maximusban.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárga nap Hosszúfaluban, május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Rokcseferin, az Alkotmánybíróság elnöke az államügyészség napján arra figyelmeztetett, hogy idén Szlovéniában a választások eredményeinek befolyásolására tett kísérletnek lehettünk tanúi. Szerinte a már megszerzett emberi jogok sincsenek garantálva, ezért meg kell védeni azokat az intézményeket, amelyek a demokratikus társadalom rendszereit védik, mint például az államügyészség, mondta. Cseferin szerint fontos, hogy minden egyes a demokratikus társadalom immunrendszerének lebontására irányuló kísérlettel megvédjük azokat az intézményeket, amelyek azt védik, mint például a bíróságok és az államügyészség, tette hozzá. Cseferin rámutatott, hogy az államügyészségről szóló törvény rendelkezéseinek olvasása során számos kérdés merült fel, különösen az államügyészek munkájának ellátásában betöltött függetlenséggel kapcsolatban. Május 20-a a méhek ünnepe. Ezen a napon született Anton Jánosa, akit a modern méhészet egyik korai megújítójaként tartanak számon. Jánosa a 18. században már azt vallotta, hogy a méhészet sikerének kulcsa a méhek természetes viselkedésének megértése, és az a gondolat ma is meglepően korszerűnek számít. Tanításai és megfigyelései messze túlmutattak saját korán, és jelentősen hozzájárultak a szervezett európai méhészet fejlődéséhez. Erre az örökségre építve Szlovénia kezdeményezte, hogy legyen egy olyan nemzetközi nap, amely felhívja a figyelmet a méhek jelentőségére és a beporzók veszélyeztetettségére. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2017-ben hivatalosan elfogadta a javaslatot, és 2018 óta világszerte megünneplik a méhek világnapját. Szlovéniában a méhészet sokkal több egy mezőgazdasági ágazatnál, nemzeti hagyomány és az egyik legkedveltebb hobbi. Szlovénia alig több mint 2 millió lakosa között több mint 11 000 regisztrált méhész van. Miután elállt korábbi tervétől, miszerint 3 sávosra bővíti a zágrábi elkerülőt, új mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő a horvát autópálya kezelő társaság, írja a Jutarnyi Liszt. Eredetileg a meglévő elkerülő Lucsko és Iványa Reka közötti nagyjából 20 kilométeres szakaszát akarták 3. sávval bővíteni, azonban a szakértők szerint ez rendkívül költséges és műszakilag bonyolult lett volna. A teljes bővítés csak a legforgalmasabb Zagreb-Západ és Lucsko közötti 4,5 kilométeres szakaszt érinti. Ott építenek 3 sávot, ahol naponta mintegy 100 000 jármű halad át. Erről a múlt héten írtak alá szerződést a kivitelezőkkel, a munkálatokat pedig az idei turisztikai idény után kezdik, és a tervek szerint 2027 őszén fejezik be. A most bővítendő szakaszon Horvátországban elsőként vezetnek be olyan intelligens forgalomirányítási rendszert, amely mesterséges intelligenciát is használ. Sport. Jaka Blažić kosárlabdázó térdsérülés miatt befejezte az idényt, jelentette ma a CD Vita Olimpia. A 35 éves sportoló az említett klub kapitánya hosszabb ideig távol marad a játéktól. A CD Vita Olimpia a legjobb játékos nélkül mérkőzik az OTP Banka Liga elődöntőjében. A Sencsur elleni első mérkőzést holnap 18 órakor kezdik.
2: Időjárás.
1: Változóan borult időre kell számítani, a középső ország részben helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Celje-Zahod előtt, a főváros irányában, a tenger melléki strádán, Nános és Senozsecse között Koper felé, valamint Studenec és Posztojna között Ljubljana felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Viharos időszakát éli a szlovén politikai színtér ezekben a hetekben. Régen kavarta fel oly mértékben az indulatokat valami, mint az intervenciós törvény, amit az úgynevezett harmadik töm nyújtott be, és fogadott el a parlament előzetes egyeztetés nélkül a szociális partnerekkel. Ezt a témát járjuk körül május 20-án a 11 órai hírek után az Aktuális című adásunkban, amelynek szerkesztője ezúttal Botka Ágnes lesz.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
3: Biztos?
1: 100%.
2: Szólunk magunkról,
1: az életünkről,
2: az iskoláról,
1: a kihívásokról,
2: az eredményekről,
1: a nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
1: Tini Express.
0: Tini Express.
4: Sziasztok!
5: Köszöntelek benneteket a Tini Expressben. Polgár Zsombor vagyok.
4: Én pedig Domokos Márk Szilárd, a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából.
5: Mai műsorom keretében két különleges világot mutatunk be nektek.
4: Az egyikkel a föld alatti sötétségbe kalauzolunk el benneteket,
5: a másikkal pedig az űrbe.
4: Kíváncsiak vagytok a részletekre, utazzatok velünk, hiszen ma sem maradnak el az érdekességek, no meg persze a könyv és filmajánló sem.

0: Kedves hallgatóink, jártatok már valaha szénbányában? Milyen érzés volt? Mi május elején voltunk a hetedikesekkel, a nyolcadikosokkal és persze a mi osztályunkkal. Az út remek volt, jó volt és elég érdekes és vicces. A föld alatt nagyon különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
1: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10-en bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá, és ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat, vagy a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
0: Én olyanról hallottam, hogy elég veszélyes ez a munka, hiszen elég kockázatos, mivel nagyon hirtelen történhet belőle tragédia. Tudtommal Velenyében 2025. január 20-án volt egy ilyen tragédia, ami nagyon megrázta az embereket.
1: A régi időkben sokkal nehezebb dolgok volt a bányászoknak, mivel nem volt egy kialakítva rendes, biztonságos alagút, ezért sokszor történtek bányabeomlások, és a kevés fény és az olajlámpákból, amelyeket maguk vettek a fizetésükből, az se volt nekik elég.
0: Tudjuk, hogy évtizedekkel ezelőtt egészen másképp folyt a szénbányászat, mint napjainkban.
1: Először is azóta levezették az elektromos áramot, most már leginkább gépekkel termelik ki a szenet és az emberek csak felügyelők, és hát emiatt ugye sokkal több fény is van, meg sokkal biztonságosabb, és az alagút szerkezetét is átalakították, hogy ilyen adaptív gerendákkal csinálják meg az egészet, hogy sokkal biztonságosabb legyen, és a föld mozgása is tudja befolyásolni a struktúrának az erősségét. Zsombor, hallottuk azt is, hogy egykor a bányákban is gyerekek dolgoztak. El tudod képzelni azt, hogy Suli helyett egy bányában dolgoznál napi több órát?
0: Én el tudom képzelni, mivel nem volt nagy fizikai terhelés a gyerekekre, hiszen csak a lovakat kellett irányítaniuk és vezényelniük. Tehát én szívesebben mennék bányászni, mint éppen iskolába járni.
1: Szerintem nem lehetett túl egyszerű munka. Ők mégiscsak egész nap a teljes sötétségben voltak. Ők is alig láttak napfényt, tehát hogy a felnőtt bányászok tovább dolgoztak, mint ők, de mondjuk ők is elmentek reggel és késő délután értek haza. Mindezt egy ilyen éhbérért, amiből éppen, hogy a családjukat valamennyire ki tudták segíteni. Szóval szerintem nem lehetett így se könnyű munka, hogy mégse a legnehezebb feladatokat bízták rájuk.
0: A kirándulás keretében nem csak a velenyei szénbányát néztük meg, hanem még egy rendkívül érdekes központba is jártunk.
1: Így van, megnéztük a Vitányai Nordung űrközpontot is. Szerintem elég érdekes volt, maga az egész épület is egy érdekes, modern építészeti remekmű, hogy így fogalmazzak. A belsejében legbelül egy ilyen konferenciatermet találtunk, körül pedig a kiállítást. Először is körbejártuk a kiállítást, majd a konferencia teremben Sunight Williams űrhajós nő bemutatta nekünk egy videó keretében, hogy milyen élni, meg hogy működnek dolgok a nemzetközi űrállomáson.
0: Nagyon érdekes volt az is, hogy kaphattunk egy ilyen VR szemüveget, amivel betekintést kaphattunk, hogy milyen is úgymond gravitáció nélkül közlekedni az űrhajóban.
1: Ebben az űrközpontban találkoztam először életemben egy humanoid robottal. A Vita nevű robot a bejáratnál áll, egy tablet van a kezében, és vicces volt, mert nagyon sokan álltuk körül, és azért próbálja mindenkire szemkontaktust tartani, ezért eléggé összezavarodottan forgatta a fejét, de nem nagyon kommunikáltunk vele, vagy nem kérdeztünk tőle semmit.
0: Én is először láttam ilyen robotot. Nagyon érdekes volt, hiszen igaz, látszott rajta, hogy próbál valamennyire az emberekre figyelni, de nem volt nagy erőssége.
1: Zsombor, mondd csak, téged mennyire foglalkoztat az, hogy mi vesz bennünket körül? Milyen nagyobb rendszer része vagyunk?
0: A tejútrendszer részei vagyunk. Engem különösképpen érdekel egy kicsit, hogy azért mégis mi vesz körül minket. Tetszik az, hogy nem csak a Földön élhetünk, hanem akár a Holdon is, csak ahhoz elég sok munka kellene, hogy ott élhessünk, hogy energiát kaphassunk. Mark?
1: Szerintem egészen lenyűgöző, hogy ennyire nagy ez az egész univerzum, a világegyetem, hogy mi csak egy porszem vagyunk a sivatagban, és hogy amúgy mennyire keveset tudunk még erről az egészről.
0: Szeretem az ilyen kirándulásokat, mert nagyon érdekesek szoktak lenni, mert persze így a közösség is elég összefogó. És amikor elmentünk a kirándulásra, nagyon remek volt, mert barátaimmal lehettem, sokat nevettünk, szép tájakat is láthattunk.
1: Szerintem is egész jó volt, mivel hogy igaz, hogy korán kellett kelni és későn értünk haza, de még emellett is sokat tanultunk amellett, hogy kicsit úgymond lazább volt a program, vagy valami újat fedezhettünk föl. Tehát, hogy tanultunk is közben, de hogy mégiscsak érdekesebb volt, mint egy átlagos iskolai nap.
0: Jöjjön most néhány érdekesség a Velenyei szénbányáról és a Vitanyai űrközpontról.
2: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
1: Tudtátok, hogy a Velenyei szénbánya Szlovénia legnagyobb szénbányája?
0: Velenyében 1887. októberre óta végeznek földalatti szénbányászatot.
1: 1887 végére termelték ki az első 3500 tonna szént.
0: Tudtátok, hogy a mai napig több mint 260 millió tonna szenet bányáztak ott?
1: Tudtátok, hogy a lignit réteget Franz Malges fedezte fel 1875-ben?
0: Ezt az évet tekintik a szénbánya születésének.
1: Tudtátok, hogy a Velenyei szénbányában több súlyos baleset is történt?
0: 1893-ban metánrobbanás történt, 31 bányász életét veszítette.
1: 1962-ben újabb súlyos baleset volt, ahol szintén több bányász meghalt.
0: Tavaly január 20-án este ismét baleset sújtotta a bányát.
1: Több száz köbméter agyag robbant be a Preloge barlangba.
0: A balesetben három munkás életét vesztette.
1: 2025. január 24-ét pénteket gyásznappá nyilvánították.
0: Tudtátok, hogy a Vitanyai Nordung központ külseje és belseje is igazán lenyűgözőek?
1: A látogatott kiállítások, multimédiás és interaktív tartalmak repítik az űrbe.
0: Űrutazást, űrtechnológiák megismerését teszi lehetővé a centrum.
1: Tudtátok, hogy a fő kiállítás Hermann Potocnik Nordungnak az űrkutatás úttörőjének van szentelve?
0: Nordung szlovén származású tudós, aki nagy hatással volt az űrtechnológiák fejlődésére.
1: Ő a szerzője az 1929-es az űrutazás problémája a rakétahajtómű című könyvnek is.
0: Tudtátok, hogy az űrközpontban ki lehet próbálni az űrszimulátort is?
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
1: Ez már a könyvajánlónk, benne pedig a Kosársuli Újra a pályán című könyv.
0: Szerzője Kolár Betty, mondjuk is a részleteket.
1: Török Luca meg van győződve arról, hogy semmit sem tud a szerelemről.
0: Korábban sosem csókolózott, nem volt egy fiúja sem.
1: Aztán jött Konrád. Konrád, aki bukasérült lánynak nevezi, aki túlorudit vett neki, amikor letört volt, aki segített, amikor meghúzta a bokáját edzés közben, és aki minden elsőt megtapasztalhat.
0: Luca azonban hamarosan szembesülni kénytelen ténnyel, hogy egy párkapcsolatban sokkal több a kihívás, mint gondolta.
1: Vajon normális a féltékenység?
0: Miért ilyen nehéz őszintén kommunikálni?
1: Kell ünnepelni a Valentin napot és a hónap fordulókat?
0: És miért van ennyi kértés?
1: Közben a Kosársuliban továbbra is zajlik az élet, indul a második fél év.
0: Megkezdődnek a bajnokság mérkőzései, egyre több az edzés, egyre nagyobb a nyomás.
1: És mint a Konrád újabban furcsán viselkedne.
0: Vajon Luca képes lesz egyszerre a pályán és élete első párkapcsolatában is helytállni?
3: Ez tehát a Kosársuli Újra a pályán című kötet Kollár Bettytől.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
4: Filmajánló.
0: Ma is egy animációs filmet hoztunk nektek.
3: Címe Charlie a csodablöki.
0: Hogy miről is szól ez a film?
3: A félénk kisfiú Danny egy olyan fantáziavilágba menekül, amiben ő és imádott kutyája Charlie szuperhősökként keverednek kalandokba.
0: Amikor rejtélyes körülmények között UFO-k rabolják el Charlie-t, valódi szupererőre tesz szert, s így lesz belőle Charlie a csodablöki, a legnagyobb szuperhős, akit valaha hátán hordott a világ.
3: Dennyt izgalomba hozza Charlie hősködése, de azért hiányolja a legjobb barátja régi énjét.
0: Elválaszthatatlanok voltak, most pedig a fiú távolról nézi, ahogy a csodablöki hírneve egyre magasabban szárnyal.
3: Nem mindenki imádja azonban az ebet.
0: Üstökösszerű berobbanása a szomszédban lakó pokoli macskának igen jelentős tehert jelent, mivel ő is fantasztikus szupererőkkel rendelkezik.
3: Válogatott macskafélékből álló bandájával tervet sző csodablöki megbuktatására, az emberek leigázására és a tápláléklánc tetejének meghódítására.
0: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, irány a mozi és a Charlie a csodablöki.
3: Kedves hallgatóink!
0: Ez volt a Témi Express.
3: Örülünk, hogy velünk tartottatok.
0: Domonkos Márk Szilárd és Polgár Zsombor voltunk veletek a Pártos Falvi kétnyelvű általános iskolából.
3: A műsorról egy hét múlva is várunk benneteket.
0: Legyen szép hetetek!
3: Sziasztok! Sziasztok.
5: Témi Express! Témi Express!
6: Kedden. 17 órakor.
7: Biztos.
6: Biztos?
5: 100%.
7: Szólunk magunkról,
6: az életünkről,
7: az iskoláról,
6: a kihívásokról,
7: az eredményekről,
6: a nehézségekről.
7: Egy szóval az életünkről.
5: Tini Express.
6: Tini Express.
8: MMR.
9: Na ez volt tehát akkor a Tini Express, amit hallhattunk, és egyébként szombaton, 18 óra után, a krónika után, majd meg lehet hallgatni az ismétlését is. Meg továbbra is érdemes hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót, mert jó zenével várjuk Önöket, például Catherine and the Waves-szel és a We Are Rockstars-szal.

Na, egy programajánlat azoknak, akik most esetleg Muraszombat környékén hallgatnak bennünket, ugyanis a Muraszombati Pomorja Múzeum Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából sok szeretettel várja az érdeklődőket a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára, amely pedig ma lesz, május 19-én 18 órai kezdettel a Stolp kiállítótérben a Muraszombati Vár első emeletén. Tehát mindazért van több mint 20 perc, akik ott vannak, tehát a környéken, még oda lehet érni. A kiállításon a Rosice csoporttal való 11 éves közreműködés eredménye, ahol mű és kreppapírból készült virágokat lehet majd megtekinteni, meg hát Emma Lancsár, Slavica Bertalanics, Marietta Andrejek és Elizabeta Horvát, valamint Anna Czönkovics, Eva Abraham és Nada Vejt készítettek. A kiállítás egyébként 2026-os év szeptemberig lesz majd megtekinthető, viszont ma 18 órakor lesz a hivatalos megnyitó, úgyhogy oda is érdemes ellátogatni, akkor van a környéken, és esetleg programot keres magának. Nálunk pedig jön a Hooligans, meg a Kistején Tánczenekar.

Új projekttel érkezik Steven Soderbergh rendező. Az inkább játékfilméről ismert filmes ezúttal egy dokumentumfilmet készít, amely John Lennon által adott utolsó interjúról szól. A zenészt 1980. december 8-án lőtték le a saját háza előtt, órákkal korábban pedig a KFRC rádió csatornának nyilatkozott, amelynek riporterei San Franciscóban látogattak el hozzá. San Franciscóból látogattak el hozzá. A John Lennon The Last Interview című alkotás igyekszik bemutatni az interjú részleteit, amelyet a zenésze a lakásából adott a csatornának. A beszélgetés fő témája a Double Fantasy című visszatérő album volt, amelyet 3 héttel azelőtt jelentetett meg Lennon párjával, Yoko Onoval közösen. A filmből többek között az is kiderül, a Lennont megölő Mark David Chapman már a beszélgetés alatt is az épület körül ólálkodott, az onnan távozó riportereket is megkörnyékezte, miközben elég zavartan viselkedett. Hogy lenyugtassák a férfit, a rádió munkatársai megajándékozták őt egy friss példányan Lennon lemezéből. Chapman ezt dedikáltatta a zenésszel, mielőtt lelőtte őt. Tehát egy új dokumentumfilm készül John Lennon utolsó interjúráról, amit ugye órákkal halála előtt adott, és nem más készíti a projektet, mint Steven Soderbergh rendező. Na jön is akkor John Lennon, és itt van tőle az Imagine.

Ez volt a John Lennon és az Imagine. 10 perc múlva pedig 18 óra lesz, akkor pedig várja önöket a Krónika itt a Moravidéki Magyar Rádióban, sőt, következő órában pedig akkor majd érkezik a Horizont ismétlése is. Na egyébként 17 óra 50 perc van, ahogy azt már említettük, és hamarosan akkor majd az Esti Krónika várja önöket benne, pedig akkor többek közt ugye szólunk majd azokról az eseményekről is, amelyek Szlovéniában történtek, meg kicsit azért kitekintünk a világba is, úgyhogy egy ilyen kis átfogó, egy ilyen kis körültekintés, ami a híreket illeti. Érdemes meghallgatni, jó rádiózást továbbra, és szép délután mindenkinek!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Közigazgatási Minisztérium Hodoson szervezte meg a kétnyelvűségről szóló 11. tanácskozást. A rendezvényen bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet hatékonyságáról szóló elemzést, és a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott. A konferenciáról szólunk csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban. Tartsanak velünk!

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Az SZDSZ képviselőcsoport benyújtotta Janez Jánosa a párt vezetőinek miniszterelnök jelölését. A kormányfőről szóló szavazás pénteken várható.
1: Rokcseferin, az Alkotmánybíróság elnöke szerint idén Szlovéniában a választások eredményeinek befolyásolására tett kísérletnek lehettünk tanúi.
2: Szlovénia 1000 elsősegélycsomagot biztosított, körülbelül 137 ezer euró értékben katonai segítségnyújtásként a Közép-Afrikai Köztársaságban.
1: Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint aktív párbeszédet folytatnak Magyarország új vezetésével.
2: A Svájcban rendezett jégkorong világbajnokságon játszik ma a szlovén és a magyar válogatott. A két csapat 20 óra 20 perckor lép jégre.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Jelka Godecel az élen az SZDSZ képviselőcsoport benyújtotta Janez Janša, a párt vezetőjének miniszterelnök jelölését. Az SZDSZ képviselőin kívül már bejelentette támogatását az NSZI, az SLS, a Fókusz, a Demokraták és a hivatalosan ellenzékben lévő Resznica is. Tegnap estig a leendő koalíció összes pártja, az SZDSZ, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták megerősítette a koalíciós megállapodást.
1: Ez azt jelenti, hogy teljesültek az elnök jelöltség benyújtásának feltételei, mondta Janez Janša. A megválasztáshoz Janšának 46 szavazatra van szüksége, míg a koalíciós megállapodást aláíró pártoknak csak 43 szavazatuk van, de Janša Resznica párt támogatására is számíthat, bár az hivatalosan nem lesz a koalíció része. Határidők miatt az új kormányfőről szóló szavazás már pénteken megtörténhet. Ha nem lesznek meglepetések, Janša az ország történetében negyedszer kapja meg a kormányalakítási mandátumot, írta az MMC.
0: Szlovénia, Izland és Norvégia képviselői ma Ljubljanában megállapodásokat írtak alá az Európai Gazdasági Térség finanszírozási mechanizmusának és a norvég finanszírozási mechanizmusnak a 2021-2028 közötti időszakra vonatkozó végrehajtásáról. Szlovénia számára 50 millió euró áll majd rendelkezésre, többek között helyi fejlesztési és közegészségügyi projektekre.
1: A megállapodások aláírása fontos mérföldkő Szlovénia együttműködésében az országokkal, a donorokkal mindkét mechanizmus keretében, közös értékek, a kölcsönös bizalom és Európa jövőbeli fejlődésért vállalt közös felelősség megerősítését jelenti, mondta Alexander Janšek kohéziós miniszter. Szlovénia hosszú távú támogatása nem magától értetődő, hanem a szolidaritás, a partnerség és az európai tér hosszú távú stabilitása iránti elkötelezettségén alapul.
0: Rokcseferin, az Alkotmánybíróság elnöke, az áramügyészség napján arra figyelmeztetett, hogy idén Szlovéniában a választások eredményeinek befolyásolására tett kísérletnek lehettünk tanúi. Szerinte a már megszerzett emberi jogok sincsenek garantálva, ezért meg kell védeni azokat az intézményeket, amelyek a demokratikus társadalom rendszereit védik, mint például az államügyészség, mondta.
1: Cseferin szerint fontos, hogy minden egyes demokratikus társadalom immunrendszerének lebontására irányuló kísérlettel megvédjük azokat az intézményeket, amelyek azt védik, mint például a bíróságok és az államügyészség, tette hozzá. Cseferin rámutatott, hogy az államügyészségről szóló törvény rendelkezésének olvasása során számos kérdés merült fel, különösen az államügyészek munkának ellentásában betöltött függetlenséggel kapcsolatban.
0: Május 20-a, az a holnapi nap, a méhek ünnepe. Ezen a napon született Anton Janša, akit a modern méhészet egyik korai megújítójaként tartanak számon. Janša a 18. században már azt vallotta, hogy a méhészet sikerének kulcsa a méhek természetes viselkedésének megértése, és ez a gondolat ma is meglepően korszerűnek számít.
1: Tanításai és megfigyelései messze túlmutatnak saját korán, és jelentősen hozzájárultak a szervezett európai méhészet fejlődéséhez. Erre az örökségre építve Szlovénia kezdeményezte, hogy legyen egy olyan nemzetközi nap, amely felhívja a figyelmet a méhek jelentőségére és a beporzók veszélyeztetettségére. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2017-ben hivatalosan elfogadta a javaslatot, és 2018 óta világszerte megünneplik a méhek világnapját. Szlovéniában a méhészet sokkal több egy mezőgazdasági ágnál, nemzeti hagyomány és az egyik legkedveltebb hobbi. Szlovénia alig több mint 2 millió lakosa között több mint 11 000 regisztrált méhész van.
0: Szlovénia 1000 első segélycsomagot biztosított körülbelül 137 000 euró értékben katonai segítségnyújtásként az ENSZ MINUSCA békefenntartó műveletének a Közép-Afrikai Köztársaságban. Ezeket a csomagokat a burundi hadsereg békefenntartó műveletben résztvevő tagjai fogják használni, jelentette be a Védelmi Minisztérium.
1: Az ENSZ MINUSCA békefenntartó műveletének burundi tagja telepen fogják használni a csomagokat, amely a Védelmi Minisztérium szerint javítani fogja orvosi ellátásukat és biztonságukat. A multilateralizmus iránti elkötelezettségének részeként Szlovénia az ENSZ békefenntartó műveleteinek támogatására tett kötelezettségvállalását az ENSZ békefenntartó műveletekkel foglalkozó miniszteri találkozóján Berlinben tavaly májusban, ahol Borut Szehovic védelmi miniszter bejelentette a csomagok biztosítását a békefenntartók biztonságának növelése érdekében.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint aktív párbeszédet folytatnak Magyarország új vezetésével, és kilátásba került a két ország kapcsolatainak konstruktív újraindítása is. Az ukrán elnök az X közösségi oldalon közölte, Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter és más kormányzati tisztségviselők jelenleg is egy kétoldalú konzultációs fórum előkészítésén dolgoznak.
1: Andrij Sibiha egyúttal megköszönte a magyar kormány gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Magyar Péter a múlt héten az Opusztaszeri kormányülésen határozottan elítélte a kárpátalja elleni orosz rakétatámadást, Orbán Anita pedig behívhatta a külügyminisztériumba az orosz nagykövetet.
0: Miután elállt korábbi tervétől, miszerint háromsávosra bővíti a zágrábi elkerülőt, új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő a horvát autópálya kezelőtársaság, írja a Jutarnyi Liszt. Eredetileg a meglévő elkerülő Lucsko és Iványa Reka közötti nagyjából 20 kilométeres szakaszát akarták harmadik sávval bővíteni. Azonban a szakértők szerint ez rendkívül költséges és műszakilag bonyolult lett volna.
1: A teljes bővítés csak a legforgalmasabb, Zagreb-Zapad és Lucsko közötti 4,5 kilométeres szakaszt érinti. Ott építenek harmadik sávat, ahol naponta mintegy 100 ezer jármű halad át. Erről a múlt héten írták alá a szerződést a kivitelezőkkel, a munkálatokat pedig az idei turisztikai díny után kezdik, és a tervek szerint 2027 őszén fejezik be. A most bővítendő szakaszon Horvátországban elsőként vezetnek olyan intelligens forgalmi irányítási rendszert, amely mesterséges intelligenciát is használ.
2: Sport.
0: A Svájcban rendezett jégkorong világbajnokságon játszik ma a szlovén és a magyar válogatott. Ed Terglau védencei a B csoportban mérkőznek Szlovákia ellen, míg a magyar csapatnak Nagy-Britannia lesz az ellenfele az A csoportban. Mindkét meccs 20 óra 20 perckor veszi kezdetét. A plazma ifjúsági sportjátékok harmadik évadát nyitották meg ma a maribori Poljane atlétikai stadionban. A hagyományos 30. szezonban több mint 70 ezer gyermek vesz részt 255 sporteseményen országszerte. A fiatalok teremfociban, röplabdában és strandröplabdában, kézilabdában, utcai kosárlabdában, teniszben, asztali teniszben, atlétikában és sakkban mérik össze erejüket. Jaka Blažić kosárlabdázó tért sérülés miatt befejezte az idényt, jelentette ma a Cedevita Olimpia. A 35 éves sportolót az említett klub kapitánya hosszabb ideig távol marad a játéktól. A Cedevita Olimpia a legjobb játékos nélkül mérkőzik az OTP Banka Liga elődöntőjében. A Sencsur elleni első mérkőzést holnap 18 órakor kezdik.
3: Időjárás.
1: Este lenyugszik a légkör, éjszaka részben a derült időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Reggel a síksavakon helyenként ködös, párás lesz a levegő. Holnap változóan borult idő várható, napközben helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 19-23 fok közötti értékeket mérhetünk, az Adrián 25 fokra melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmával nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartók figyelmébe. Kamionok miatt takarozik a tengermelléki sztráda forgalma, Studenec pihenőhely és a Posztonyna leágazás között a főváros irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra.
3: MMR. A zene összeköt.

18:23 perc a pontos idő, és hát ugye egy kis filmzene is azért szól itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hamarosan pedig, hogy már említettük, szól majd a Horizont ismétlése, tehát ha délelőtt lemaradtak volna róla, akkor most majd lehet pótolni. Előtte pedig még egy kis zene Magna Cum Laude és Szekeres Adrián.

0: Jó napot kívánok! A képzőművészet nagyjai elnevezésű sorozatban idén a 90 éves Király Ferenc Munkácsi díjas festőművész előtt tiszteleg a Lendvai Galéria Múzeum. Hosszú és termékeny életút ez, ami a Ljubljanai Iparművészeti Középiskolában kezdődött, majd a Képzőművészeti Akadémián Franciszek Smerdu osztályában folytatódott. Ezt követően Franek Kršinićnél végezte tanulmányait Király Ferenc Zágrábban. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amely az egyik legrégibb az országban. Az október végéig megtekinthető tárlat a Rajzok és Szobrok címet kapta. Az idő ugyan már sárgásra festette a rajzlapokat, újságpapírosokat, amelyekre ezek a vázlatok kerültek ceruzával, szénnel. Mégis örökérvényűek maradnak. Általuk talán valamit megsejthetünk abból, amit alkotási folyamatnak neveznek, az ötlettől a kis plasztikáig, vagy a szabadtéri szoborig. Mai adásunk a kiállítás megnyitón készült beszélgetésekből állt össze.
1: Király Ferenc szobrászművész szerénységét dicséri az is, hogy ezen a kiállítás megnyitón nem önmagáról beszélt, hanem köszönetet mondott Dubravko Baumgartnernak, és mindenféle elismerő szavakkal illette az eddigi munkáját. És Dubravko Baumgartner valóban nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a sok egyéb kiállítás mellett ez az idei is létrejöjjön. A kiállítás anyagát együtt válogatták, dolgozták egybe Breda Illich Klancsnikkal. Néhány szót erről a munkáról.
2: Breda Illich Klancsnik művészettörténész, akit megkértem, hogy ennél a kiállításnál közreműködik, mint kurátor, tehát így szívesen vállalta a kihívást, hisz már azt mondta, hogy több éven keresztül tehát közreműködtek Király Ferivel, művészet történésznő, tehát többször itt járt a művésztelepek során, többször írt a katalógusokban is, úgyhogy megvolt ez a, hát szerintem olyan 20 éves kapcsolat, és jól ismerte Lendvát, és valahogyan így, amikor gondolkodtam, kit meghívni erre, így eszembe jutott ez, hogy tulajdonképpen ő az igazi, aki tehát jól ismeri Ferit, meg hát szívesen vállalta, tehát egyből is nekifogott a munkának, ahogyan kértem, tehát több, hát ez azt mondhatom, hogy 2000-2500 rajzot is átnézett, tehát mindegyiket kézbe fogta, és a legjobbakat kiválogatta, és hát ezek itt a kiállító térben láthatók is. Tehát ez egy csöpp annak a munkásságnak, amit Király Feri így alkotott. Úgyhogy ez egy ilyen áttekintő kiállítás, amit illeti így a rajzokat, hisz legkorábbi rajza itten 1954-ből van, amely ábrázolja Salamon Árpád urat, művész urat, tehát aki sajnos már nincs közöttünk, és egészen 2005-ig vannak ezek a rajzok, úgyhogy egy ilyen széles bemutatás, és a szobrok illetően pedig az, hogy így nem akartuk megismételni azt a történet, amit már praktikusan 20 évvel ezelőtt megcsináltunk, tehát egy retrospektív bemutató volt a szobraiból. Úgy döntöttünk, hogy az utóbbi 20 évet vesszük, tehát amikor itten bemutatkozott, tehát attól az évtől kezdődően praktikusan ezek, amik nem voltak még kiállítva, azokat a szobrokat választottuk ki, de ez, ami itten ki van állítva, ez praktikusan csak egy része, tulajdonképpen a állandó kiállításban fönt a padláson folytatódik, tehát ottan is számos alkotása a bronzban tudunk tekinteni, úgyhogy van bőven anyag. Egy áttekintést nyerünk itt ezen a kiállításon, láthatjuk ezeket a motivumokat, amelyeket ő tehát kifejlesztett tehát sok éven keresztül, és tehát ezek a motivumok valahogyan így az életre vonatkoznak, és különböző organikus formák jelennek még így több változatban. Úgyhogy ez kíséri így a rajzokban, így a maga szobrászati technikákban, a kerámiától, a fától, a bronzig, sőt, kőben is. Úgyhogy nagyon gazdag ez a motivumvilág nála.

0: Bredia igyekezett valami tematikus ízet összeállítani, csak nem bírt, nem, mert először is nincsenek datírozva, nincsenek évekre, viszont soha. Mert hát én, ahogy csináltam, én sose egyesek alásig vannak írva, meg semmi sem. Úgyhogy nehéz volt az. Úgyhogy az ő ízlése szerint ő válogatta ki.
1: Igen. Milyen értéket képviselnek egy szobrász életművében az ilyen rajzok, ezek vázlatok, tervek, elképzelések?
0: Ezek mind álmok, meg ilyen tervek, meg ahogy én is mondja, hogy miért nem. Ezek úgy keletkeznek, úgy, ahogy mit tudom, sétálunk és valami eszünkbe jut, és akkor azt jegyezzük, vagy otthon, vagy álmodozunk, vagy mit tudom, és én is ezeket úgy csináltam, nem? Volt úgy, hogy valakor gyűliseken voltam, ott is csináltam egy vázlatot, rajzoltam, hogy majd, mert hát tudjuk, hogy hát egyszer, hogyha az nincsen valahol megjelölve, vagy akkor az eltűnik az ember gondolatából, nem? Úgyhogy az elfelejted, nem? Illetve az sose, az legjobb volna mindjárt abban a pillanatban, hogy megjelenik az emberben, hogy hát azt rögtön realizálja valamilyen formában, valamilyen anyagban, vagy valami. Hát nekem ez így sikerült így rajzokban sok mindent így megcsinálni, de hát ugye ezt mind realizálni kellene nagyobb konceptusokba, és anyagokba, fába, kőbe, bronzba, mit tudom is én, különböző anyagokba. De.
1: Kiemelte még a portrékat a művészettörténész.
0: Igen, ja. Azok is így történtek, mikor ilyen hangulatban, akkor leültem, és akkor megrajzoltam, úgyhogy valószínűleg valami feszült helyzetben is voltam, nem valami stresszben, vagy mit tudom is én, hogy akkor kéltem magamat a saját portrétom. Ebből is van elég sok, meg minden, úgyhogy nem tudom, ebből mit állítottak ki, csak rajzokat, vagy szobrokat, nem, mert azok még otthon vannak, mert van sok autoportré, gipszben, meg nagyon régi dolgok, úgyhogy.
1: Ezek a portrék nagyon autentikusak, és azért olyan autentikusak, mert hát igazából Király Ferencnek nagyon karakteres arca van. Igazából Király Ferencnek nagyon karakteres arca van.
0: Meg lehet, én erről sose gondolkodtam.

0: nem valamiri, nem úgyhogy. És hogyha ezt észreveszi a látogató, akkor elérted a célodat, nem?
1: A szobrok esetében viszont az utóbbi 20 év munkájából válogatták a szobrokat. Ebben az utóbbi 20 évben változott valami a művészetében, mondjuk rá, amit az életkor hozott magával?
0: Semmi se változott. Ez kiskoromtól fogva úgy látszik bennem volt, és én ezt csináltam. Úgyhogy erről nem is gondolkodtam sohasem most ez milyen időszakban történt, vagy mit tudom. Egyformán érzem ezt, egyformán tretérozom a dolgokat, ahogy jönnek, és beleélem magamat, és ezt úgy csinálom, mint hogyha mit tudom, bennem van, és akkor kitőttem csak. Nem? Ja, úgyhogy itt nem, nincsenek itten valami, hogy most ez időskor, vagy ilyenkor, vagy még tudom is. Ebben nem foglalkoztam sohasem.
1: Azt szeretném mondani, hogy ezek szerint örök ifjú.
0: Hát most, ha így gondolják, vagy így, akkor rendben van, ha pedig. Igyekezek avval nem foglalkozni, avval a sötét dolgokkal, ami az ember lelkit megtámadja, vagy valami. Mindig azért igyekeztem, hogy elfogadjam az életet úgy, ahogy van. Úgyhogy sohasem. Nem voltak azok az ezek, hogy most ez engemet úgy depremírozott lennék, hogy most ott, hogy ez így meg úgy, nem, sohasem.
1: Mondta az ünnepelt.

0: začetku pri veliki količini portretov se ta realizem še čuti, medtem ko je pri njegovi plastiki, ki jo izbira in ima bolj ali manj
1: a kezdetekben a nagyszámú portrékon erősen érződik a realisztikus megközelítés, miközben a szobrai esetében azok többnyire szimbolikus jelentést hordoznak a természet burjánzásától, a magvak csírázásán keresztül, mind az élet igenlésére utalnak. Ami életének utóbbi 20 évében készült alkotásait illeti, érezhetők bizonyos változások. De ahogyan már említettem, a realizmusból indul ki, és minden esetben a természetből, annak gazdag világából merít. Még akkor is, ha a formákat elvonatkoztatja, bizonyos részleteket visszavesz. A lekerekített idomok, a harmadik dimenzió iránti érzékenysége az, ami a szobrászatát jellemzi. Mindig érződik kezének a nyoma, és rá sem kell néznünk az aláírásra, tudni fogjuk, kinek az alkotása. Azzal egyetértek, hogy a szélesebb közegben a művészete nem kapott elég hangsúlyt, miközben ebben a térségben, a magyar határ közelében felismerték értékeit, amit igazol a Munkácsi díj, amit a művészetért kapott.
0: Ki je v bližini mađarske meje prepoznali kot kvalitetnega kiparja, se o tem nam priča odličje najvišje, ki ga Mađari podeljujejo likovnikom Munkácsieva nagrada.
1: Nyilatkozta Breda Illich Klancsnich művészettörténész, a katalógus szövegének szerzője. Mindaz, ami ezen a jubileumi kiállításon látható, üveglapok alatt, vitrinekben, vagy posztamenseken, Király Ferenc fáradhatatlan kezének meg annyi erőteljes, vagy éppen apró, kifinomult mozdulatát őrzi. Vajon hányszor ütött a kalapácsra, hogy a véső nyomán a márvány lepattanjon, meddig faragta, csiszolta a faszálkás felületét, míg az meg nem adta magát. Gondoljanak arra is, hogy a szobrászathoz az ötlet, a képzelőerő mellett mennyi fizikai

fizikai energia is szükséges. Jusson számára mindig elegendő. A Horizont kedd délelőtti adásának hangtechnikusa Király Tomi volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

kicsit lassan, és a vadfruttik volt ez, és hát így kicsit lassan véget ér az élő vezetett adás a Muravidéki Magyar Rádióban, is köszönjük a figyelmüket. Györkös Korán volt a hangtechnikus, ő készítette a zenei válogatást is, a híreket Faris Doris szerkesztette. Na, de továbbra is tartalmas lesz a műsor az MMR-en, hiszen hamarosan majd érkezik a mese, méghozzá a Kolbász, a béka és az egér című mesét fogjuk majd hallani. És persze lesznek majd magyar nóták és csárdások. Érkezik majd a terepjáró ismétlése 20 órakor, fél 9-kor az aréna ismétlése, majd 21 órakor a rádiórendelőt is megismételjük. És utána is szól majd az MMR, hajnaltól pedig ismételten élő vezetett adás várja önöket. Úgyhogy bátran maradjanak továbbra is a társaságunkban, jó rádiózás, szép estét kívánunk mindenkinek, és holnap is legyenek az MMR hullámhosszain.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Büszke kocsis Miklós, a kolbász, a béka és az egér. Egyszer volt, hol nem volt, míg hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, és a kolbászt szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrani, hamar tudott menni s jönni. Az egér kisepregette a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akár mennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász: na hát a dolog az rendre jár, melyiktek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Így megtették a békát szakácsnak. Nekifogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessék. Főzött vagy 3-4 nap, és akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy jó, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Hát de akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Hát oda tették az egeret. Ő is főzött 1-2-3 nap, de ő se tudott jól főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzzél. Hát a kolbász váltig mondta. De én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, s mégis elvállalta, hogy még 1 vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Nekifogott, hogy meglesse, mit csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincsen sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, s akkor kijött. Hopp, gondolta a béka. Na most már én is tudom, hogy kell csinálni. Azért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Na akkor ajánkozott. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Nekifogott, oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte, főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit kihűljön a lé, hanem mikor a legforróbb volt, belé szökött. Jaj, hát alig tudott kiszökni, mind összeforrázódott. Összefutott hátán a bőr. Azóta van varangyos béka. Félre állott a főzésből, alig tudott mozogni, úgy összeégette a forró lé. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogyan járt, kikacagták. Hát így felbomlott a barátság, s attól fogva mindenki külön élt. Még máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jövünk le!
2: Csepámokat!
3: Muravidéki Magyar Rádió.

újabok be az ablakán. Mondjátok, hogy nyílt osztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorom, mióta eljöttem. Ne tudja meg, hogy

nem is vagytok simongáti lányok, tisztele van égi szeretőnek. Ha nincs néktek berakott szoknya,

égnek hasad, mégis rám verték a vasat, talán szívem majd meghasad.

Na, te de lesz atanyám, barna kis jány a babám, ő a legszebb szélesen nagy határban. Minden áldott éjszakán, zörgetek az ablakán, ott, ahol a legszebb ilom.

hát, kapom a derekát, megsókolom ajakát, piros rózsa lesz a fehér orcája. Azt beszéli a világ, másnak nyílik a virág, nem egy ilyen tulajlótás legénynek, s nem akarja az agyád, hogy én legyek a babád, mert nem adja jágyát ilyen szegénynek.

Gyere, gyere!

lenne, hogyha benne szép menyecske egy sem élne. Ennyivel él, rám nevet a szeme párja, ápilámar rágyújtok a papipátra. Ennyivel él, rám nevet a szeme párja, ápilámar rágyújtok a papipátra. Nem ölel meg a galambom, csak azt mondja, ez a pipa bodorfüstjét nagyon mondja. Ne bolondozz, ez

azok volt a csókot ölelni. A szívedet nékem adtad, de az a szív nem én értem én.

van egy ház, rozmaringos ablak rajta. Honnan van egy ház, rozmaringos ablak rajta.

amiket nyílik a tavasz, én ne felejts olyat, mint a szemed várja. Így szép szemed, soha máson ne felejts, beszoktasd a

éled mindig ezután, holt a villan csak és vélet. Fészket rak már eresz alatt a madár, bűbárjának meleg fészket. A szemed mindig ide-oda jár, emlékszem.

mert akárhány csész vigyázhat az asszonyra, ha nem akar, nem megy az Attilosba. Az asszonynak nem rózsás az élete, az uram a nagyapja lekedne, mert

nincs oka, az asszonynak a naszra. Eszébe sincs, hogy a durát megcsalja, de ha a fér szőke méri vacsókot, az asszonnyal ölelkezni más szokott.

Nullás lisztben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak húdert venni magának, de magának. Nullás lisztben fürödhet

más tűzben fülödhet az vasárnap. Nem kell annak pudert venni magának, de magának nullás részben fülödhet.

0: Kedd van, május 19-e, és következik a terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban, benne négy téma várja önöket, mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk, számítunk a figyelmükre. Dobronak község tanácsa múlt héten a községi magyar önkormányzat jóváhagyása nélkül fogadta el a község új statutumát és ügyrendjét. Emiatt a Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsa rendkívül ülésen úgy döntött, hogy az alkotmánybíróságnál kezdeményezi a két dokumentum alkotmányosságának felülvizsgálatát. Az ülésen pozitívan véleményezték Milena Ivanusa kinevezését a dobronaki kétnyelvű általános iskola igazgatói posztjára, és határoztak arról is, hogy a 2025-es évre is kérelmezik a nemzeti közösség közvetlen finanszírozását. Fehér Ilona számol be az ülésről.
1: A Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsa elsőként az önkormányzat tavalyi program és pénzügyi beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el. A dokumentumot Nedelko Erika könyvelő mutatta be részletesen. A közösség teljes bevétele tavaly csaknem 178 ezer eurót tett ki. A kiadások pedig meghaladták a 179 ezer eurót. Az év végi egyenleg 26,5 ezer euró volt. A közösség a programtervet teljes egészében megvalósította. A dokumentumot a tanács ellenőrző bizottsága pozitívan véleményezte. A tanács a beszámolót egyhangulag fogadta el. A Dobronaki Magyar Önkormányzat tanácsa rendkívüli ülésének egyik legfontosabb napirendi pontja a község statutumának és ügyrendjének elfogadását követő helyzetelemzés és a további lépések meghatározása volt. A Dobronaki Községi Tanács múlt héten a Nemzeti Közösség beleegyezése nélkül fogadta el a két dokumentumot, amit a Nemzeti Közösség Tanácsa alkotmányellenesnek tart, mondván a döntés csorbítja a nemzetiség külön jogait. Az ülésen újra áttekintették az előzményeket és részletezték a dokumentumokból kihagyott, a nemzetiség jogaira vonatkozó cikkelyek jelentőségét. A nyelvhasználatról szóló, a kétnyelvű rendezvényekre és a kétnyelvű feliratokra vonatkozó részletesebb meghatározásokat, továbbá a községi tanácsban a magyar nemzetiségi külön státusú tanácstag szerepét. Laura Pratnekár ügyvéd két megoldási változatot javasolt: beleegyezni az elfogadott tényállásba, vagy alkotmányossági felülvizsgálatot indítani. A tanács egyhangú döntést hozott.
2: Kezdeményezzük a statutum alkotmányosságának a felülvizsgálatát,
1: mondta Varga Edit, a Dobronaki Magyar Önkormányzat elnöke, és a döntéshez a következő magyarázatot fűzte.
2: Mivel úgy érezzük, hogy Dobronak önkormányzata nem adta a hozzájárulását a statutumhoz, és szerintünk ez fontos, hogy nekünk is a hozzájárulásunkat hozzá kell adni.
1: Napirenden szerepelt a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója kinevezésének véleményezése. A felhívásra egy jelölt, Milena Ivanusa, jelenlegi igazgató pályázott, akivel a nemzeti közösségnek jó volt az együttműködése. A jelölt 4 éves vízióját az ülésen felolvasták, majd határozatot fogadtak el.
2: Véleményeztük a Dobronak kétnyelvű általános iskola igazgatónőjének a jelölését, és a tanács pozitív véleményt adott a kinevezéséhez.
1: A Dobronaki Magyar Önkormányzat idén először élt a közvetlen finanszírozás lehetőségével, és úgy döntött, hogy a községtől a 2027-es évre is kérelmezi ezt a megoldást. Az állami támogatás felosztási arányát is meghatározták.
2: Elfogadtunk még egy határozatot, hogy a Dobronak önkormányzat kéri a direkt finanszírozást, és a teljes összegnek a 91,75%-át, ami az átlagot teszi ki az önkormányzatok oldaláról,
1: mondta Varga Edit tanácselnök. Az ülésen elbírálták a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület támogatási kérelmét is. Az egyesület éves tevékenységére 400 eurót hagytak jóvá. Az ülés végén elhangzott, hogy a Dobronaki Györgyház pince és padlás helyiségeinek felújítási munkálatai befejeződtek. Most az etnográfiai kiállítás felállítása van soron.
0: Dobronak község 2026-ban is fontos célnak tekinti a közösség élet fejlesztését, illetve a kulturális és a turisztikai programok támogatását. A község a korábbi évekhez hasonlóan most is úgy érzi, hogy a három település fejlődésének egyik alapja az aktív civil élet, a hagyományok megőrzése, valamint azoknak az egyesületeknek a támogatása, amelyek programjaikkal gazdagítják a helyi közösséget. Ennek érdekében a község elfogadta a 2026-os kulturális és turisztikai programot. Ennek alapján nyilvános pályázatok útján pénzügyi támogatást biztosít különböző egyesületek és szervezetek számára. A részleteket Cigán Szilvia foglalja össze.
3: A programok legfontosabb célja, hogy Dobrona község még élhetőbb, aktívabb és vonzóbb településsé váljon, mind a helyi lakosok, mind az ide látogatók számára. A község szeretné ösztönözni az embereket arra, hogy bekapcsolódjanak a kulturális és turisztikai életbe, részt vegyenek rendezvényeken, valamint saját ötleteikkel és munkájukkal hozzájáruljanak a közösség fejlődéséhez. A turisztikai program különösen a helyi turisztikai egyesület szerepét emeli ki. A cél a helyi turizmus erősítése, a természeti, kulturális és gasztronómiai értékek népszerűsítése, és azoknak a programoknak és rendezvényeknek a támogatása, amelyek hozzájárulnak a település ismertségének növeléséhez. Ide tartozhatnak különböző fesztiválok, hagyományőrző rendezvények, helyi termékbemutatók, kirándulások vagy közösségi események is. A kulturális program célja ezzel párhuzamosan a helyi kulturális élet fejlesztése és a hagyományok megőrzése. A község támogatni kívánja az amatőr kulturális tevékenységeket, az énekkarokat, néptáncsoportokat, színjátszóköröket, művészeti csoportokat és minden olyan szervezetet, amely kulturális programokat szervez a közösség javára. A cél nem csupán a szórakozás biztosítása, hanem a helyi identitás, a nyelvi és kulturális örökség ápolása, valamint a generációk közötti kapcsolatok erősítése is. A támogatások kizárólag nyilvános pályázat útján igényelhetők. A község minden évben meghatározza azokat a feltételeket és szempontokat, amelyek alapján elbírálják a beérkező pályázatokat. Pontos szabály, hogy ugyanaz a program vagy projekt nem részesülhet több önkormányzati támogatásban. Ez azt jelenti, hogy például egy turisztikai projekt nem kaphat egyszerre kulturális vagy sport célú támogatást, és ugyanarra a tevékenységre. A pályázatokon olyan egyesületek és szervezetek indulhatnak, amelyeknek a székhelye Dobronak községben található, vagy ott működő szervezeti egységgel rendelkeznek, és ténylegesen aktív tevékenységet végeznek a község területén. Emellett fontos feltétel a pontos adminisztráció és az átlátható működés. Az egyesületeknek rendszeresen be kell számolniuk tevékenységükről, el kell készíteniük az éves beszámolókat és a következő évre vonatkozó terveket. A pályázat benyújtásakor nem lehet lejárt tartozások Dobronak község felé. Azok az egyesületek, amelyek tagsági díjat szednek és pontos nyilvántartást vezetnek tagjaikról, előnyt élvezhetnek az értékelés során. A 2026-os évre Dobrona község összesen 6750 eurót biztosít a turisztikai programok támogatására, míg a kulturális tevékenységekre 5250 eurót különít el a költségvetésből. A programok elfogadását követően a község hivatalosan közzéteszi a pályázati felhívásokat és a részletes feltételeket Dobrona község honlapján, valamint a hivatalos közleményekben.
0: Leonardo Markovics a 2023-tól 2028-ig tartó 5 éves mandátumát szakította meg, amikor lemondotta a Muravidéki Tűzoltó Régió elnöki posztjáról. Ezért előrehozott és rendkívüli választásra volt szükség, amelyet a Ljutomeri Tűzoltó Szövetségből, pontosabban a Branoszlavci ötéből érkező Andrej Trstenyák nyert meg nagy támogatottsággal. Szabó Márk kérdezi az új elnököt a jövőről.
4: Már 8 éves korom óta vagyok tűzoltó. Voltam a Branoszlavci Egyesületben parancsnok és később elnök is. 23 éve vagyok a Ljutomeri Szövetség parancsnoka. Ebből következik, hogy 2003 óta a régiós tanács tagja is vagyok. Tapasztalt vagyok tehát a régió vezetői köreiben, ezért is vállalkoztam az elnökségre. A szövetségi pozíciómat megtarthatom, az ötémben pedig titkárként működök. Mandátumom 2028 tavaszáig tart majd a régió élén.
5: Andrej Trstenyák tehát hosszú tapasztalattal rendelkezik a tűzoltóságban. Egyetlen jelöltként fel is sorakozott mellé a régió szövetségeinek jelentős része.
4: Eddig is nagy részt nagyon jól működtek a dolgok, tehát elődöm idején is. Nagyobb változásokra ezért nincs szükség, de szeretnénk nyugalmat vinni a régióba és olyan célokat megfogalmazni, amelyek tényleg megvalósíthatóak. De igaz, hogy nekem már csak 2 év maradt az 5 éves mandátumból, hogy utána hogyan tovább, az majd még kiderül. Számos dolgot elértünk az utóbbi években, de sok minden függ a Szlovén Tűzoltó Szövetség döntéseitől is. Szeretnénk végre elérni, hogy a régió jogi személyé váljon, hiszen most a Muraszombati Szövetség mellé rendelve működünk. Nagyobb önállóságra lenne szükségünk. Programszinten az új statútum megalkotása és elfogadtatása vár ránk. Ennek az első verzióját a mostani központi plénumon elfogadták, de most jön a munkajava, olyan alapiratokra van ugyanis szükségünk, amelyet az Országos Szövetség is minden elemében elfogad.
5: Most szombaton az Országos Szövetség megtartotta éves plénumát Törbaulien, ahol már Andrej Trstenyák képviselte a Mura vidéket.
4: A plénumon az Országos Szövetség igazgatósági tanácsába is befogadtak. Ami az őri napokat illeti, nagy kihívás volt nekünk az eddigieket is megszervezni. Igaz, mindhárom alkalommal magas színvonalat nyújtottunk. Azon leszünk, hogy az elért magas szintet megőrizzük. Viszont változtatni szeretnénk az időponton. A hagyomány már kialakult, de a márciusi terminus nem bizonyult a legjobbnak.
5: Mivel Trstenyák elnök Matej Miholics parancsnok helyettese volt ez idáig, és a Ljutomeri Komtechben munkatársak is, ezért nem számít arra, hogy gondok lennének az együttműködésükben. Mint mondja az új elnök, sosincs úgy, hogy csak egy valakinek lehet igaza, ezért fontos a folytonos véleménycsere.
0: A hagyományos muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója ezúttal is kellemes hangulatban zajlott. Ehhez hozzájárult minden bizonnyal a látványos helyszín, a domonkosfai porta, a Kutyonfigy társulat magával ragadó táncos mesés előadása, és valószínűleg az is, hogy némelyik óvis életében először utazott autóbusszal. A találkozóról Szőke Krisztina riportja következik.
6: A Muravidéki Kétnyelvű Óvodák tavaszi találkozójának szervezője a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Sós Mihály igazgató.
7: Úgy döntöttünk, hogy most az óvodásokat elhozzuk Domonkosfára, a Domonkosfai portára, és itt egy közös napot fogunk együtt eltölteni. 2 busznyi gyerek jött, plusz még a domonkosfaiak, illetve a hodosi gyerekek, szóval több mint 100 gyerek van itt ma jelen. A lényege az együttlétnek az, hogy kicsit ismerkedjenek meg egymás közt is, hogy az óvodák is, az óvónők is tudjanak találkozni, és már elég korán kezdjünk közösséget építeni ezáltal, de természetesen az élmény is nagyon fontos, ezért is hoztuk ide a domonkosfai portára őket, hogy kicsit megtekinthetik a valamikori eszközöket, amit a paraszgazdák használtak, valamint természetesen a mese sem maradhat el.
6: Sőt, nem is akármilyen mese várt az óvodásokat. A felvidéki Kutyonfigy társulat előadása ugyanis egy mesés utazás a táncok világába, avagy táncos utazás a mesék világába. Dobsa Tamás.
8: Hát a társulatunk az egy kétszemélyes, gyakorlatilag egy családi társulat, a feleségemmel, Mónikával ketten alkotjuk. 15 éve alapítottuk, ugye idén ünnepeljük az évfordulót, ez alatt 18 műsort mutattunk be, ez idén mi kettőt teszünk hozzá, 15 országban voltunk világ minden táján gyakorlatilag, ugye nagyon sokat járunk külhoni magyarokhoz, diaszporába, Kanadába is voltunk, de Törökországban is. Ugye most a gyerekek az Eltáncolt Cipellők című népmese feldolgozást látták, kicsit át lett gyúrva, ugye, hogy ki ismeri a Eltáncolt Cipellőket, a Széttáncolt Cipellőket, sok név alatt fut ez a mese. Mi megfogtuk az összeset és összegyúrtuk, kicsit táncosabbá tettük, ugye ezt kell tudni a társulatról, hogy mi mind a ketten hivatásos táncosok voltunk elég sokáig, és aztán, amikor ez abba maradt, akkor alapítottuk meg a társulatot, és a műsorainknak a zömét, tehát a időtartamát, zömét a tánc teszi ki, a magyar néptánc. Ám bátor, van olyan is, hogy például a Három Mese Mátyás Királyról című darab, ahol reneszánsz táncokat táncolunk, Kukoricajancsiba barokk táncok jelennek meg, meg török hastánc, meg mindenféle ilyen finomságok, úgyhogy ilyen szempontból nyitottak vagyunk.
6: A Kutyonfigy társulat előadását a gyerekek örömmel fogadták, és figyelemmel nézték a történést a színpadon. Az ovisoknak emellett nagy élmény volt a buszozás is. Mi a neved?
9: Sofia.
6: És hány éves vagy?
9: 6.
6: Tetszik neked ez a mai nap?
9: Igen.
6: Mi volt a legérdekesebb?
9: Az, hogy autóbusszal utaztunk.
6: Először buszoztál?
9: Igen.
6: És milyen volt busszal utazni?
9: Nagyon jó.
6: Ki tetszett neked a legjobban ezek a szereplők közül?
9: A lány.
6: A király kisasszony?
9: Uh-huh.
6: És óviba járni szeretsz?
9: Igen. Azért, mert ott lehet futkozni kint, meg a homokozóba játszani.
6: Mesélte Sofia, majd egy fiúval is szóba elegyedtünk. Ő?
10: Izák.
6: És hány éves vagy?
10: 5.
6: Először buszoztál, vagy már valamikor utaztál autóbusszal?
10: Kicsiben már voltam Moszkvában, de ilyen nagyjá már nem.
6: Mi mindent láttatok itt?
10: Házakat, cipüket, meg varrógépeket.
6: És a színpadon mit láttatok?
10: Játszották a színdarabot, beszélgettek.
6: Énekeltek is?
10: Igen, táncoltak.
6: Tetszett neked?
10: Igen.
6: Melyik szereplő volt a legérdekesebb?
10: Bácsi.
6: Mesélték az ovisok, akik minden bizonnyal számos szép élménnyel gazdagodva őrzik majd emlékükben ezt a napot.
0: Május 19-e van KEDD, és a Muravidéki Magyar Rádióban a Terepjárót hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
11: A legváltozatosabb magyar zene.
12: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Viharos időszakát éli a szlovén politikai színtér ezekben a hetekben. Régen kavarta fel oly mértékben az indulatokat valami, mint az intervenciós törvény, amit az úgynevezett harmadik töm nyújtott be, és fogadott el a parlament előzetes egyeztetés nélkül a szociális partnerekkel. Ezt a témát járjuk körül május 20-án a 11 órai hírek után az aktuális című adásunkban, amelynek szerkesztője ezúttal Botka Ágnes lesz.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Jó napot kívánok! A mai arénában a következőkről hallhatnak. A Lendvai Elektromateriál vállalat, mely kiváló minőségű kapcsolókat és konnektorokat gyárt, 2 éves szponzori szerződést kötött Jacques Mogel síugróval. Az adásban megszólal a szlovén A síugró válogatott is. Tartsanak velünk! Meggyőződésünk, hogy együtt sikeres történetet írhatunk a sport és a Lendvai Elektromateriál vállalat üzleti területén. Hangzott el a vállalat tulajdonos igazgató Branko Fiók részéről a szponzori szerződés aláírása napján.
2: Z veseljem danes vas želim informirati, da podpisujemo dvoletno
3: Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ma támogatási szerződést írunk alá a szlovén A válogatott síugrójával. Jacques Mogel a tehetséges sportoló generációjának tagja, akik folytatják a szlovén sikerek hagyományát ebben a sportágban. Elkötelezettségével, munkamoráljával és sportos jellemével megtestesíti a modern élsport értékeit. Az elektromateriál vállalatnál úgy véltük, hogy Mogel a megfelelő választás egy partnerséghez, mivel ötvözi a sportágban rejlő potenciált, a pozitív értékeket és a fejlődésre való egyértelmű összpontosítást. Meggyőződésünk, hogy együtt sikertörténetet írhatunk. A síugrás az egyik legnépszerűbb sportága a kulcsfontosságú német, osztrák és szlovén piacainkon. Termékeinket a volt Jugoszlávia országaiban is nagy érdeklődés övezi, ahol szintén követik a síugrást. Elmondhatjuk, Jacques-kal együtt a sportüzleti szinergiákat keressük a jobb eredmények elérése érdekében. Mind sportpályafutásában, mind pedig vállalatunk üzleti tevékenységében. Együtt, kéz a kézben jobbat, magasabbat, messzebbre akarunk jutni. A 300 irányába.
1: A szponzori szerződés aláírását követően Jacques Mogel elégedettségének adott hangot.
3: Szeretném megköszönni a belém vetett bizalmat, azt, hogy a véletlennek köszönhetően találkoztunk. Elsősorban annak örülök, hogy az ország másik részén kötöttünk partnerséget egy jól működő vállalattal. Bízom benne, hogy az együttműködésünk a következő 10 évben a Muravidéken is felkelti a fiatalok figyelmét, érdeklődését a síugrás iránt, eltekintve attól, hogy a régiónak nincs megfelelő infrastruktúrája e téren, és hogy a Krányi Síugró Központ távol esik a Muravidéktől.
1: Az elektromateriál, melynek története 1963-ban kezdődött íródni, új grafikai arculatot kapott, mely közel 30 év után váltja fel a korábbi logót. A szponzori támogatásról szóló sajtótájékoztatón a vállalat az elmúlt évtizedben elért üzleti tevékenységeiről is hallhattunk. Radovan Zserjáó, piacfejlesztési osztályvezető elmondta, az elmúlt 10 évben stabilan működtek, pozitív eredményekkel és a termékértékesítés folyamatos növekedésével. A lendvai vállalat termékeit Skandináviától kezdve Hollandián, Németországon, Ausztrián, a Balkánon, Görögországon át értékesítik. Termékeik 15%-a a belföldi piacon található meg. Kiemelendő, hogy az elektromateriál Lendva vállalat által forgalmazott összes termék hazai tudás, fejlesztés és tapasztalat eredménye, hangoztatta Zserjáó, majd hozzátette.
3: A síugrás rendkívül népszerű sport azon országokban, beleértve Németországot és Ausztriát, amelynek piacain termékeink jelen vannak. E szempontból a vállalat fejlesztése, üzleti növekedése és fenntarthatósága egy új fejezetet is nyithat. A vállalat teljesen új grafikai arculata, beleértve a csomagolást, a promóciót, sokkal több, mint esztétika. Ez az a pont, ahol az Elna Elektromateriál Lendava márka értékei, személyisége és üzenete kézzelfoghatóvá válik. Az új arculata a nagyobb felismerhetőséget, a jobb értékesítést szolgálja a minőségen keresztül, amelyet mindenki aláír, főleg a külföldi piacokon.
1: A sport nem csupán egyéni fejlődési eszköz, hanem egy több milliárdos globális gazdasági ágazat is, amely professzionális alapokon nyugvó szponzorációs marketing és vezetői modellekkel támogatja a vállalkozások sikerét. A professzionális sportvilág és a vállalkozások működése számos ponton támogatja és erősíti egymást. Jacques Mogel szerint a 2 éves szponzori szerződés egyfajta stabilitást is nyújt. Nem kell foglalkoznia mással, mint a munkával, azzal, hogy az edzéseken és a versenyeken minél jobb eredményeket érjen el.
3: A szponzori támogatás mögött nagy lehetőség áll a következő generációk számára is, hogy közelebb kerüljenek a síugráshoz. Ugyanakkor örülök és hálával tartozom a vállalatnak, hogy a következő időszakban csak a sportra kell fókuszálnom. Néhány éve jelen vagyok a világkupa versenyeken. Voltak versenyek, ahol a legjobb 15, illetve a legjobb 20-ba verekedtem be magamat. Tudom, hogy alkalmas vagyok bekerülni a világ legjobb 10 síugrójának mezőnyébe. Egyes ugrásaim már ennek jeleit mutatják. Ezért az idei céljaim közt a folytonosság elérése szerepel, hogy minden egyes versenyen a legjobb ugrásaimnak örülhessek. Ez vihet el a legjobb 10 közé. A munka megkezdődött. Május elején találkoztunk az új idényre való felkészülésen. Most még az erőnléten a hangsúly. Az első hónapok a legnehezebbek, hiszen minden izmot fáj, nagy a fáradtság a terhelések miatt. 14 nap múlva kezdjük az első ugrásokkal, majd a sportruházat tesztelése is a program része. Augusztus elején pedig a nyári Grand Prix sorozat első versenyein indulok, Wisla és Courchevel lesz a helyszín. Alig várom. Ami pedig a múlt szezont, illetve az elmúlt 2 év szlovén síugró teljesítményeit, sikereit illeti, Nika és Domen Preuca a mezőny elején. Eredményességük útját igyekezünk mi is követni. Mindaz, amit ők elértek, motiváló hatással van ránk. A férfi mezőnyben, az A válogatottban 5-6-an vagyunk, akik képviseljük országunkat a világkupában. Bízom benne, hogy mindannyian feljebb tudunk lépni, és csapatként megmutatni erősségünket.
1: Nyilatkozta a lendvai elektromateriál vállalattal 2 éves szponzori szerződés aláírása után Jacques Mogel síugró. A szerződés anyagi vonaláról nem nyilatkoztak, mondván üzleti titok. Az Arénát hallották, köszönjük a figyelmüket!
4: MMR. A zene összeköt.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Közigazgatási Minisztérium Hodoson szervezte meg a kétnyelvűségről szóló 11. tanácskozást. A rendezvényen bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet hatékonyságáról szóló elemzést, és a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott. A konferenciáról szólunk csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban. Tartsanak velünk!

kívül tombolt a tél. Könnycsebb fény lett arcán, mint egy gyémánt, és én tudtam, hogy fél. Egy éj, ennyi volt a csoda, többé nem láttam itt soha, de álmaimban néha egy rég elhambat éjszaka hív, amit őriz a szív.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az Országos Népegészségügyi Intézet NIOZ Muraszombati Egysége szervezésében már hagyományosnak mondható a gyerekek és serdülők korú fiatalok táplálkozásáról szóló szakmai tanácskozás, amelyet a Muravidéki Tanintézetek, pontosabban óvodák és iskolák étkeztetési szervezőinek készítenek. A találkozók lényege, hogy az étkeztetéssel megbízott illetékesek folyamatosan értesüljenek a bevezetett újdonságokról. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Az imént említett tanácskozáson dr. Stojanko Stanyevec táplálkozási kutatásokkal foglalkozó egyetemi docens a pedagógiai stratégiákat mutatta be, amelyek ismeretével serkenthető a gyerekek és serdülőkorú fiatalok egészséges étkezésre való átállása. A korszerű világban ez nem olyan egyszerű feladat, hiszen a közösségi média, a család, a kortársak, a divat is befolyásolja, mit esznek a gyerekek. A szakember elsősorban az úgynevezett táplálkozási műveltség fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ami a tudás, a megfelelő információk, a gyakorlati ételkészítési fortélyok és az elemző gondolkodás együttese. A táplálkozási irányelvekért folyó küzdelem nem olyan egyszerű dolog, s a legtöbbször itt a felnőttek jelentik a gondot, nem de dr. Kostányevec.
2: Ja, vizetlen majo veliko vlogo starši.
3: Ezen a téren nagy szerep jut a szülőknek, és az lenne a legjobb, ha az iskola és a szülő kézenfogva valósítanák meg e feladatot. Ha egyszer az iskola szakmailag alátámasztott elvek alapján kínálja az étkeztetést, nagyon fontos, hogy a szülők támogatásban részesítsék azt. Nem pedig, hogy orfintorgatással fogadják az új irányelveket, illetve az új ételeket, amelyeket kínálnak a gyerekeknek. Az volna jó, ha az iskolát támogatnák a törekvéseikben. De valójában az lenne az ideális, ha mindkét fél képzésben részesülne. Szóval a szülőkben is tudatosítani kellene, mire van szüksége gyermekének a táplálkozás terén, és arról is, hogy milyenek a táplálkozási szokásai. Ugye többször láthatjuk, hogy a gyerekek kütyük, táblagép vagy okostelefon mellett fogyasztják el az ételt. Ilyenkor nem is tudják, hogy ételt fogyasztanak. Jó magam azon elméletnek a híve vagyok, hogy amikor eszünk, akkor arra az időre minden médiát, rádiót, tévét, illetve a kütyüket kikapcsoljuk. Legfeljebb egymással beszélgetünk, noha, amint azt a pszichológusok is javasolják, táplálkozás közben ne a komoly problémák megoldásával foglalkozzunk. Ez szerintem fontos. Meg hát a gyerekeket kiskoruktól kezdve be kell kapcsolni az ételkészítési folyamatokba, hogy ők is el tudjanak készíteni egy-egy falatot, és nem utolsó sorban hozzájárulnak az étkezés utáni asztal letakarításához is. Erre a tudásra előbb-utóbb szükségük lesz. Sokszor elfogy a pénz arra, hogy házhoz szállítsák az eledelt, és ez nem is a legolcsóbb táplálkozási lehetőség. Tudja, évekkel ezelőtt Amerikában, Texasban jártam, és akkoriban 600 háztartástan tanárt kerestek. A semmiből felbukkanó szükséglet annak a következménye volt, hogy az emberek életszínvonala rohamosan csökkent, s már nem futotta a készételek vásárlására, és egyszerre otthon kellett főzniük, mert az olcsóbb megoldás volt. Ekkor ráéreztek, hogy az embereket az otthoni ételkészítési fortélyokra is ki kell képezni.
1: A gyerekek és fiatalok táplálkozását nagyban a média is befolyásolja. Nem is a klasszikusok, hanem még inkább a szociális hálóknak van nagy ereje e téren. nem csak a divat ételek kerülnek itt bemutatásra, hanem az egészséges táplálkozás igéjét hirdető közben merőben eltérő diéták és módszerek is ugyanitt kerülnek közönség elé. A táplálkozási piramis, amelyből nem is olyan régen csak egy volt, most nagyon sok és rendkívül különböző formában jelenik meg. Hogyan lehet megtalálni az információk kavarodásában az igazit?
3: A kérdés, hogy például nemzeti szinten mennyire egységes az egészség promóciója, és azt milyen egységes didaktikai eszközökkel valósítják meg. Én valamelyest kritikus vagyok Szlovéniával szemben, hiszen többször előfordul, hogy nem tudjuk, milyen irányba menjünk, és milyen táplálkozási módszereket kellene népszerűsíteni. Véleményem szerint a megfelelő intézményeket, mint például a NIZ, bizalomban kell részesíteni. Ők azok, akik elkészíthetik az irányelveket, amelyeket valamennyien követni tudunk. És akkor például nem történne meg, hogy amikor az iskolákat járod, különböző táplálkozási piramisokkal találkozol, mert azt rakták ki, amire valaki valamilyen médiában rátalált. Ezzel szemben, ha egységes elveket követnénk, akkor Szlovénia szerte egyforma táplálkozási trendet követnénk. Igaz, hogy manapság a vegetáriánus táplálkozás népszerűsége valamelyest növekszik, de a tudományos bizonyítékok alapján az embernek állati eredetű táplálékra is szüksége van. Abszolút nem akkora mennyiségre, mint amennyit mi emberek elfogyasztunk. Viszont ez is az egészséges táplálkozás része. Nagyon fontos a mindenféle és fajta élelmiszernek a táplálkozásba való bevonása. Így szerzi be a szervezet a számára szükséges tápanyagokat. És ha az óvodásokat megkérdezzük, mi tartozik az egészséges táplálkozáshoz és mi nem, minden bizonnyal felsorolnák, hogy nem egészséges túl sok cukrot és édességet enni. Ezzel szemben a gyümölcsöt és a zöldséget ajánlott fogyasztani. Azonban azt látjuk, hogy az emberek az életkorral nem gyarapítják a tudást, illetve nem szerzik meg a pontosabb információkat arról, amit már óvodáskorukban tudtak. Arról, hogy mennyi zöldséget vagy mennyi gyümölcsöt kell fogyasztani, mely élelmiszerekkel ajánlott táplálkozni, miért jobb az ökotermesztésű élelem. Minden bizonnyal nincs szükségünk arra, hogy minden pénteken elmenjünk az Önkibe, és 6 csomag édesített szénsavas üdítőt vásároljunk. Közben pedig jajgassunk, hogy az ökotermesztésből eredő élelem milyen drága. Kevesebb üdítő mellett a minőségibb táplálékra is futja. És ha már az italt említettem, Szlovéniában nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy jó minőségű ivóvízünk van, s nincs arra szükség, hogy azt az üzletben vásároljuk meg.
2: Zagotovo v Sloveniji lahko rečemo, da imamo zdravo vodo in ni potrebe, da kupujemo, ja.
1: Létezik-e tiltott eledel? Ugyanis egy alkalommal egy táplálkozási szakember mondta, hogy nincs tiltott élelem, csak a mennyiséget kell betartani.
3: Tudja, két dolog fontos. Az egyik az élelem minősége, és természetesen a másik a mennyisége. Például miért kellene a hagyományos muravidéki gibanicát kevesebb zsiradékkal, tejföllel, cukorral készíteni? Én nem látom ennek szükségét. Természetesen az a kérdés, mennyit eszünk belőle. 3 kockát, vagy csak egy felet. Mindennapjaink során nagyon sok ünneplésre kerül sor. Már az iskolásoknak is számos szülinapi és más buliuk van. És ez merőben más, mint régen volt, amikor az ünnepi lakomák kevés számban fordultak elő. Most viszont, ha a gyerek egy hét alatt három szülinapra megy, legalább háromszor fogyaszt energiagazdag ételt. Valahogyan rá kellene szoknunk az ünneplésre anélkül, hogy sokat együnk. Szóval a kínálatot kell csökkenteni. Csak idézzük fel az 50 vagy 60 évesek szülinapi mulatságait, amikor a saláták, pecsenyék, reszelt krumpli és még sok minden más is a vendégek elé kerül. És gyakran a zöldség és a saláta marad meg a tálakon. Pedig valójában az volna az igazi, ha először elfogyasztanánk a salátát, s a gyomrunkat valamelyest feltöltenénk, így később kevesebb hely maradna a konkrétabb falatokra.
1: Stojan Kosztányevec, mint táplálkozási szakember és egyetemi előadó, mennyire elégedett a nevelő-oktató intézetek étkeztetésével?
3: Azt hiszem, bíznunk kell abban, hogy ez az étkeztetés a megfelelő, hogy az intézetekben törekszenek. Valójában errenget következtetni az Országos Népegészségügyi Intézet kutatásaiból eredő megállapítás. Szlovéniában törekednünk kell, hogy megőrizzük a jelenleg érvényes táplálkozási rendszert. Azonban felmerül a kérdés, hogy valóban szükséges-e az ingyenes étkeztetés. Ez ugyanaz én személyes véleményem. De ha például górcső alá vesszük Svédországot, Norvégiát, és náluk abban a kultúrában felajánljuk az ingyenes étkeztetést, ott az emberek nagy megtiszteltetéssel és felelősséggel fogadják. Közben az az érzésem, hogy Szlovéniában ehhez még nem szoktunk hozzá, hogy hasonlóan viszonyulnánk ahhoz, ami ingyenes, noha ez is az adóból volt kifizetve, hogy tudatosulna bennünk a felelősségérzet. Nagyon világosan megtapasztalhattuk a közelmúltban, amikor a középiskolások ingyen kosztot kaptak az iskolában, hogy milyen nagy mennyiségű hulladék eledellel szembesültünk. Egész pohár joghurtok, szendvicsek landoltak a kukában. És etéren nagyon sok a tennivaló. Az iskolai közegben is, meg otthon is az étel iránti megbecsülést, az étkezés kultúráját kell kifejleszteni. Reméljük, egyszer ez is meg lesz. De még mindannyiunk nagyon sok fáradozására lesz szükség.
2: Bo treba kar uložiti velik truda v to, a ne vseh.

0: A Nielsenek a gyerekek étkeztetéséről szóló tanácskozásán dr. Urska Bláznik egyetemi docens a nélkülözhetetlen, de szokásainkban túlzott sóhasználatról tartott tájékoztató előadást. Az egészségügyi világszervezet, WHO, mintegy 10 éves irányelve értelmében a felnőtt személy sószükséglete napi szinten 5 gram. Szlovéniában átlagban naponta 10 gram sót fogyasztunk. Különösen aggasztó, hogy egy iskolai 10 óraiban akár 3,9 gram sót is megállapítottak, ami már egyetlen étkezéskor meghaladta a gyerekeknek javallott 3 gram só mennyiséget. Dr. Urska Bláznik, hogy lehetne a gyerekeket és serdülőket az egészséges táplálkozásra szoktatni azzal a céllal, hogy felnőtt korban is így táplálkozzanak, és természetesen ennek köszönhetően egészségesek maradjanak. Különböző stratégiákkal törekszenek elérni a kitűzött célt, amelynek elérése nem is olyan egyszerű feladat. Konkrétan már a só mennyisége a mindennapi táplálkozásban túlméretezett, noha másfelől fontos, mert segítségével szavatoljuk a szervezetnek nélkülözhetetlen jódbevitelt. Hogyan lehet mindezt közös nevezőre hozni?
1: Ahogy ön is megállapította, több stratégia is létezik. Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a legfontosabb, hogy már a gyerekek és azután a serdülők mindezekbe a tevékenységekbe aktívan bekapcsolódnak. Nagyon fontosnak látjuk továbbá, hogy saját maguk készítsék el az ételeket, hogy megismerkedjenek a mennyiségekkel, hogy talán különböző ételféléket is megkóstolnak, hogy a másféle ételekkel többször megkínálják őket, és hogy fokozatosan a más ízeket is megszoktatják velük. Így valójában a gyerekek önmaguk is rájönnek arra, hogy nem kell agyonsózni az ételt, mert léteznek egészségesebb és jó alternatívák. Ugye az egészséges ételek gyakran versenyt futnak a gyors éttermi kínálattal. Ez utóbbi pedig nagyon is illeszkedik a fiatalok ízléséhez. Rengeteg energiát fektetnek bele abba, hogy a fiatalok kedvére készüljenek az ételfélék. Mi pedig azt szeretnénk, ha már a gyermekkorban elsajátítanának valamilyen táplálkozási mintákat, amelyek úgymond megvédenik őket a különböző gyors ételkínálók nyomásától. Azt persze tudjuk, hogy a serdülők nagyon gyorsan és nagyon jót szeretnek bekapni. Az egészséges étel készítése azonban időigényesebb, és itt a versenyt néha elveszíthetjük. Azonban azt is tudjuk, hogy a serdülőkor a különböző dolgokba való belekóstolás ideje. Viszont a fiatal felnőtteknél, amikor már gyerekeket is vállalnak, szeretnénk, ha ismét visszatérnének a gyermekkorban megtanult táplálkozási szokásokhoz.
0: A só esetén nehéz begyakorolni, hogy mennyi az a megfelelő mennyiség, amelyre a szervezetnek szüksége van. Állítólag már az egy szelet kenyérben található só napi szinten a szervezetünknek elegendő volna. Ugyanakkor a só mennyiségét fűszer és gyógynövényekkel is helyettesíteni lehet. Elképzelhető, hogy a gyors ételekben a só helyett fűszer és gyógynövényeket alkalmaznának, s a fiataloknak is ínyére lennének?
1: Ez egy jó ötlet. Mi tudatában vagyunk annak, hogy egy ember képtelen minden ötlet megvalósítására. Nem éppen egy legmegfelelőbb, hanem az úgynevezett hízlaló közeg tagjai vagyunk. És akár azt is állíthatnánk, hogy meglehetősen sós közegben élünk. A sóbevitel 75%-a felkínált élelemmel kerül a szervezetünkbe. Egyénileg tehát nem sokat lehet tenni. Ezért vagyunk itt mi, akik illetékesek és felelősek vagyunk ezekért a dolgokért. Nekünk kell együttműködnünk a termékek előállítóival és az ételkínálókkal. Ez az út vezet ahhoz, hogy a serdülőnek egyszerűen nem marad más, csak az egészséges választás.
2: Mladostniku, da pač druge izbire ne bo imel kot pa zdravo izbiro.
0: Tény, hogy a túlzott sófogyasztás hosszú távon számos egészségügyi panaszt és betegséget okozhat. Valamilyen módon akár az alkoholhoz és a dohányáruhoz is hasonlíthatnánk. Dr. Bláznik, mi a véleménye a sófogyasztás törvényes szabályozásáról?
2: No, to bi vsekakor pripomoglo, to bi bilo v bistvu najlažje, ne?
1: Ez mindenképpen hozzásegítene a kevesebb sófogyasztáshoz. Lényegében ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Csak hogy a másik oldal, amely nem akarja ezt, bizonyos nyomásgyakorlást végez. Véleményünk ugyanis az, hogy a fogyasztó jogában áll választani, milyen kenyeret fog enni, sótlanabbat vagy sósabbat. És hogy a fogyasztó képes megítélni, mennyi sót fogyaszt. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. A fogyasztó erre egyedül nem képes. Folyamatosan fontolgatjuk ezt a lehetőséget, noha ez egy véglet lenne. Meggyőződésünk, hogy az ételelőállítók, például a pékek, hajlandók meghallgatni az érveket, és csökkenteni a só mennyiségét a kenyerekben. De amennyiben nem lesz általános konszenzus, akkor egy ilyen szélsőséges intézkedéshez kell folyamodnunk. Persze azok, akik már most közreműködnek, nekik nem lesz problémájuk. Akik azonban továbbra is nagyon sóznak, azok viszont nehézségekbe fognak ütközni.
0: Szavahihetőek-e a termékdeklaráción feltüntetett értékek?
1: Azt hiszem, igen. A termékdeklaráció ugyanis az élelmiszer jelvénye. Az élelmiszeripari technológusok készítik párhuzamosan a termék előállításával. Nem utolsó sorban a deklarációk hivatalos ellenőrzésen esnek át. Természetesen az ott feltüntetett számok nem jelentik az abszolút mennyiséget. Van, amikor csak a becsült mennyiséget tüntetik fel. De átlagban mondhatjuk, hogy ha valaki a termék címke olvasásának köszönhetően például kevésbé sós termékek mellett dönt, akkor ténylegesen is kevesebb sót fog fogyasztani. Szlovéniában az Egészségügyi Minisztérium támogatásával kifejlesztettünk egy nagyon hasznos applikációt. A VSKIS alkalmazás segítségével egyszerűen szkennelni kell a termék vonalkódját, és azonnal ott van a termék energiaértéke. S többek közt arról is tájékoztatót kapunk, megfelelő-e vagy túl sok a termék sótartalma. Igazából ez egy nagyon hasznos alkalmazás.
2: Vrednostih nekako je preveč, tako da v bistvu zelo taka uporabna aplikacija.

0: Kedves hallgatóink, Önök a rádiórendelőben a dr. Stoyan Kosztányevetszel és dr. Urska Bláznikkal készített beszélgetést hallották. A szinkron Szőke Krisztina és László Csaba olvasta, a hangtechnikus Bencik István volt, szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszont hallásra!
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora. MMR.

ablakon, s a pillanat törékeny szárnyakon már itt repül.

Behunyom szemem, s magam előtt látlak. Más tülesz, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én,

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

Nem érezheted azt, hogy mással könnyebb lesz. Van, ami nem múlik el. Tegnap átjött hozzám valaki, egy régi lány az életemből.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.